Ben éltagylán. Nem volt szépnek mondható, árva volt és magányos, de szíve tiszta, mint a hó.

0: Süveges Mark Said mindjárt itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban. A manapság slam poetry körökben mozgó Saidet polgári nevén Süveges Markot a kezdet fiai budapesti underground hip-hop csapatból ismerheti a nagy közönség. Azt azonban nem sokan tudják, hogy a trió nevében szereplő két K betű a kortárs körtészetért áll, és aminek szellemiségét az alapító Said később a slam munkásságában is tovább vitte. A 90-es években a Magyarországra is betölt rap sokakat megihletett, köztük Süveges Markot is, aki eredetileg DJ-ként kezdte pályafutását. Művész nevét az 1995-ben megjelent francia fekete-fehér filmből a Gyűlöletből vette. Az első fellépéseinek egyikén, ugyanis ő szavalt el egy részt a film egyik szereplőjének Said szövegéből. Závada Péterrel, az egyébként Kossuth Díjas Závada Pál fiával a Morrisonsban találkozott először, még a magyar rap hajnalán, ahol a két bőgötyás sapkás fazon nagyon megörült egymásnak, a rév és pop uralt a környezetben, így azonnal egyesítették erőiket, melléjük csapódott Havas Patrik, azaz DJ Frequent is, így 1996-ban a trió Higher Tone Alliance néven alapított együttest, eleinte csupán a zeneszerzésre koncentrálva, csak egy fél évvel később kezdtek el angol nyelven szövegeket írni, három évvel később 1999-ben kötelezték el magukat a magyar nyelv mellett, ekkor változtatták a nevüket is, a már ismert a kezdet fiaira. A szókimondó szójátékos néhol erősen lírikus szövegek sikerét semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy 2012-ben a pécsi Lövei Klára gimnáziumban hivatalos tételként szerepeltek az irodalom érettségén. A slam poetryvel még az együttes megalakulása előtt 1998-ban találkozott az utolsó belövés című film kapcsán. Hivatalosan először az első hazai a Műcsarnokba tervezett-szervezett slam eseményen szavalt ilyen módon először. A kezdet fiaiban már megismert mainstreammel szembe menő őszinte és költői vonalat tovább vitte a slam költészetbe is, ami idővel meghozta gyümölcsét. 2013. november 15-én a Trafóban megrendezték a második országos egyéni slam poetry bajnokságot, ahonnan ő vihette haza az első díjat. Íme tehát Süveges Mark Said most a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban.
1: Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem fog menni.
2: Azt mondta, nem fog menni.
1: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem vagy elég.
2: Azt mondta, nem vagy elég.
1: Türelmes belé.
2: Türelmes belé.
1: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet kinyomhatja, ki, ha nem én? Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
2: Talán
1: na
2: most.
1: Már most ő is, te vagy első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen is, a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Szint vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
2: Ott, vagy a
1: ott
2: közepén.
1: Vagyunk veled.
2: Ott vagyunk.
1: A történeted
2: veled.
1: Végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott vagyunk
1: mindig,
2: veled.
1: Mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad neked, nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
2: Elfut az élet.
1: Élteszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyára, ha bárki megkérdezne? Csak te emlékszel,
2: csak
1: vagy?
2: Emlékszel vagy?
1: Rád is emlékezne?
2: Rád is emlékezne?
1: Ne félj kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mindegy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
2: Lép feljebb a zenével.
1: A történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott
1: mindig,
2: vagyunk veled mindig,
1: mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál. Ha neki elhitted, tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet,
2: nem tudsz többet.
1: Helyből a szabadban.
2: De
1: saját magad hite legyél magadban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

differences, just their hearts. Ooh. Everyone is fighting

0: Atya Isten, vége van.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A jazzgitáros Oláh Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szakszofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Oláh Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
2: Trend Night.
3: Oláh Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group & Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group & Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

Eu, pra...

igazi. Két gyerekem, tömeget látok!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia a Monac Swing és a sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és ötödik helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

Ez a Trend FM, benne a különleges zenei válogatás, mindjárt zenél nekünk a Budapest Burlesque, méghozzá Szűcs Gabival kiegészülve. A díszes társaságot, akiket ma Budapest Burlesque néven ismerhet a közönség, a csaknem 100 évvel ezelőtti popzene inspirálta. Az örökzöld dalokból felhasznált alapok, témák, benyomások és a 21. századi technika megoldásai az egyszerűségében is zseniális képi világgal vegyítve hozzák létre a mai swing hangzást és látványt. A producer és a show állandó fellépője, DJ Utasi, most romkocsmai környezetben hívták életre új produkciójukat, a Budapest Burlesque-et. Utasi Tamás karrierje 1983-ban kezdődött Budapesten, a House DJ aktív szereplője volt a főváros szórakozó életének. Olyan neves klubokban lépett fel, mint például a Rendezvous vagy a Haligali. Az igazi áttörés 1992-ben érkezett el számára, amikor a legelső DMC bajnokság egyéni kategóriájában az első helyen végzett, emellett a verseny külön díját is hazavihette. Ekkor vágott bele saját szavaival élve a modern tánczene népszerűsítésébe, amit egészen a 90-es évek végéig folytatott. Később az alternatívabb széna felé fordult, zenekészítéssel kezdett foglalkozni, része volt a Gulás Erotikának, amely a világzenét keresztezte a legújabb elektronikus irányzatokkal. Tamást is rabul ejtette a swing füstös bája, ami végül a Budapest Burlesque 2014. januári megalakulásához vezetett. A múltat idéző pop témák, a modern elektronikus zene és a fergeteges látványvilág együtteséből jön létre az igazi vidám swinges hangzás, ami különösen egyedivé teszi a zenekart a műfajban. A kisebb klub rendezvényeken alkalmanként egy-egy hangszeres zenésszel látható, hallható a produkció. Nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon a vizuális atmoszférát Víg Lali digitális homokfestése teszi teljessé, emellett gyakran csatlakozik hozzájuk a Freak Fusion mutatványos csapat is, akik egy órás révkavari előadásukkal idézik meg a burlesque életérzést és repítenek vissza minket a múltba időgép nélkül. Ezeken a rendezvényeken a DJ-k sora is bővül, Ordimennel, esetenként DJ Mangóval, emellett számos neves előadóval alkotott már közösen a formáció, így Szűcs Gabival is. Szűcs Gabi 1972-ben született Budapesten, saját bevallása szerint a zene szeretetét édesanyjától örökölte, zenei tanulmányait fúvós hangszereken, fúvolán, illetve oboán kezdte, a Könyves Kálmán gimnázium irodalmi színpada azonban elcsábította a színház felé. A színjátszás iránti szerelme sodorta a Gornagy Mária színi tanodába, ahol Benedek Miklós keze alatt tanult. Az énekesnő koncertjein, fellépésein több műfajban is megmutatja sajátos egyedi ízlésvilágát, különleges, össze nem téveszthető hangját. Ebben saját zenekar a nagyszerű partner, hiszen fiatal, kiváló jazz muzsikusok, akik kíséretében olyan világslágereket énekel, amely minden korosztály számára ismerős, de egyedi, modern felfogása mégis új ízt tud kölcsönözni nekik. Íme tehát most a Trend FM-en a Budapest Burlesque zenél, és Szűcs Gabi fog énekelni. Önök a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez. A Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mák és Dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótak tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá 2 évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának évfordulója alkalmából látható tablófotó kiállítás Amerikából jöttünk címmel a Múzeumkertben. A válogatás a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtárában őrzött fényképekből az amerikai-magyar kapcsolatok előtt tiszteleg. Célja, hogy a múzeumba és a Múzeumkertbe látogatók ízelítőt kapjanak a két ország közös történelméből a 19. század végétől egészen a rendszerváltásig. Legyen szó a függetlenség eszméjéről, az életmódról, a modernitáshoz vagy a technológiához való viszonyról, a látogatók megismerhetik, hogy az amerikai kultúra hogyan jelent meg Magyarországon ízekben, hangokban, tárgyakban és olykor segítségnyújtás formájában. Az október 1-ig látható kiállítás egyes témái a Múzeumkerten belül található emlékekhez is kötődnek, így a tablókat egymástól távolabb a park különböző pontjain helyezték el.
0: Koncert.
1: A Magyar Jazz Szövetség és a Magyar Zeneháza idén negyedik alkalommal rendezik meg a Magyar Jazz ünnepét. Augusztus 23-án délután 2-kor kezdődő ingyenesen látogatható programsorozat keretében szabadtéri koncertek és beltéri előadások várják a műfaj kedvelőit. A szabadtéri színpadon a népszerű Dixieland örökzöldeket és feldolgozásokat játszó Debrecen Dixieland Jazzben nyitja a programot, majd a Barabás Lőrinc Quartet következik. Az instrumentális popzene és a jazz mellett számos stílust emelve be a műsorába. A harmadikként fellépő Hodek trió a precíz ritmusok, a mély groove-ok és a virtuóz hangszeres játék ötvözetével várja alá hallgatóságot, míg a John Coltrane halálának 50. évfordulója alkalmából alakult Coltrane Legacy a legendás szaxofonos életművének emlékezetes darabjaiból állította össze műsorát. A jazz ünnep végén Gájer Bálint és zenekara idézi meg a swing, a jazz és a rock and roll klasszikusainak világát.
0: Koncert.
2: Különleges formában érkezik a Margit-szigeti színház színpadára az Amadeus. Milos Forman legendás, 8 Oscar-díjjal jutalmazott alkotását élő zenekar kíséri. A Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring énekkara kelti életre Mozart műveit Ernst von Thiel vezényel. A sötét hangulatú kerettörténetben az idős Antonio Salieri visszaemlékezéseit a drámai erejű 25. szimfónia kíséri, még az apjával való feszültségeket a Don Giovanni megrendítő részletei erősítik. A történet csúcspontja Mozart titokzatos megrendelésre komponált, befejezetlen mesterműve, a Requiem. A filmkoncert eredeti szöveggel és magyar felirattal augusztus 22-én este a Margit-szigeti szabadtéri színpadon lesz látható.
3: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Magyarország vár. Laza és romantikus túrázások a Bükkben. Körtúra libegővel. A könnyebb túrákat kedvelők figyelmébe ajánljuk azt a látványos körtúrát, amely a festői Lillafüredről indul, és a Bükk magaslataiba vezet fel, a 250 méteres szint különbséget pedig szó szerint lábat lógatva a libegővel győzhetjük le. A negyedórás úton a Szinvapatak völgyéből a Fehérkő mellett elterülő Jávorhegyi rétre érünk fel, a csúcsról pedig számos túraútvonal indul minden irányba. Bejárhatjuk jelzett úton a 7 kilométeres oxigén sétakört, amely elvész Fehérkő lápáig, de elidőzhetünk kicsit a lélekforrás kis barlangjában is, amelynek geológiai sugárzásáról úgy tartják, hogy jótékony hatást gyakorol testre és lélekre. Barlangok bűveletében. Lillafüreden kötelező látnivaló az egész évben nyitva tartó Szent István barlang, amely gyönyörű cseppkő képződményekkel és gyógyító levegővel várja a látogatókat. A lillafüredi vízesés mellett található Anna barlanghoz hasonló csak kevés van a világon. A ritka szépségű méztufa barlang sejtelmes, labirintusszerű járataival, csipkefinomságú kőformáival ejti rabul a szemlélődőt. Mindkét barlangot csak vezetett túrákon tudjuk bejárni. Érdemes felmászni a lillafüred feletti szeret a tetőhöz is. Itt több mint 300 méteres magasságban nyílik a Szeleta barlang, hazánk legjelentősebb őskori barlangi lelőhelye. Bejáratához barlangjelzés vezet, szabadon látogatható, de megtekintéséhez elemlámpa szükséges. Szerelmesek fája. A legenda szerint, aki a hatalmas bükkfa árnyékában fogad örök hűséget, annak kapcsolata olyan erős és kitartó lesz, mint maga a fa. Lillafüredi állami erdei vasút. Az ország legszebb vonalvezetésű kisvasútja, amely meredek hegyoldalakon, különleges völgyhidakon és alagutakon keresztül kanyarog. Miskolcról indul, érinti Lillafüredet és a Fazolakohót, végállomása pedig Garadna. Zsófia kilátó. Érdemes felkapaszkodni a kilátók királynőjéhez, hogy a tóban és a bükk vonulataiban fentről is gyönyörködhessünk. A több mint 120 éves első vidéki kilátótorony ma újból régi pompájában tündököl. 2022-es felújítása évében az év kilátója címet is elnyerte.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.
5: Rossignol.

gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Ősszel tárgyalhat az országgyűlés az Európai Ügyészséghez való csatlakozástól. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tártak fel hazai gyermekotthonokban, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tárt fel a hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de nem hozták nyilvánosságra az eredményeket, írja a Direkt 36, amely a titokban tartott vizsgálati jelentéseket kiperelte. A jelentésekből kiderül, hogy sok gyerek penészben, sötétben élt, a kortársak közti bántalmazások, így a szexuális abúzusok elterjedtek, gyakran számoltak be éhezéstől a gyerekek. A volt kormányzat felelőse Rétvári Bence a Direkt 36 megkeresésére nem reagált a jelentésekre. A Szociális és Családügyi Minisztérium pedig jelezte, augusztus végéig nyilvánosságra hozzák az általuk végzett frissebb gyermekvédelmi részjelentést, és dolgoznak a gyermekvédelmi szakellátás problémáinak felszámolásán. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy épp az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. Beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz szentmise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is, Szatmárnémetiben a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarot hangversenyt, Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Az ünnepi tűzi játékozás után idén is le lehet ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóbor kutyának van-e csipje. Csak nem 350 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet, bár a fővárosban ma csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzi játék, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijed és elszökik. Októbertől érezhetik meg az ügyfelek, hogy felgyorsul és pontosabbá válik a csomagkezelés a Foxpostnál. A cég saját forrásból mintegy 2 millió eurós fejlesztéssel növeli a Foti logisztikai központ feldolgozási kapacitását.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség. A gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszortan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhő képződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: I am returning the ticket.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin. Válogatás műsorunkban a digitális turizmus fejlesztései mellett egészségünk védelméről is szó lesz, de kreatív és tudományos területekről is szólunk a Creative Survivor-ben. Hogy mit is jelent ez a mesterséges intelligencia korában? Ezzel indítunk.
0: Menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Ezúttal a mesterséges intelligencia képfeldolgozó módszereit mutatja be Olá Andrea műsora a Kutatói Hétköznapokból. Vendége Horváth Péter.
2: Valóban a kreativitásunk lesz a döntő, ha a mesterséges intelligenciával akarunk rivalizálni. Hogy mit hoz a jövő, azért is nagyon izgalmas, mert egyelőre nem lehet tudni, tulajdonképpen hogyan működik az AI, így talán azt sem, hogy mire lesz majd képes. De ez csak egyetlen kérdéskör ebben az órában, amelyben egyébként óriási utat teszünk meg, és nem csak azért, mert vendégem a világ számos pontján dolgozott, hanem azért is, mert a műholdképek elemzésétől, amiből a doktoriát írta, érdekes út vezette a daganatos sejtek elemzéséig, majd 2018-ban a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatói pozíciójáig és egy világszabadalomig. Horváth Péter ma a vendégem, aki a tumoros megbetegedések diagnosztizálását segítő mesterséges intelligencián alapuló mikroszkópos rendszer kifejlesztésével foglalkozik, és hogy még mi mindennel, az kiderül rövidesen. A kreatív ember jellemzői között ott van például a kíváncsiság, a kockázatvállalás és a nyitottság is. A beszélgetésünk azzal indul most, melyiket érzi magáénak Horváth Péter elsősorban.
3: Azt gondolom, hogy a kíváncsiság lenne az, ami rám a legjobban jellemző. Szeretek nagyon érdekes emberekkel találkozni, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak. Szeretem a kutatásban is az izgalmas dolgokat. A csoportom egyébként nem olyan régen csinált nekem egy olyan visszacsatolást, ami ők úgy gondolták, hogy nagyon negatív, ahol leírták az én rossz tulajdonságaimat, de alapvetően én úgy gondolom, hogy ez volt a legnagyobb ajándék, amit kaptam tőlük. És ott az egyik fő pont az volt, hogy elég gyorsan váltok fókuszt, és én ezt annak tudom be, hogy nagyon kíváncsi vagyok. Ez ugye nekik nem olyan jó, mert nehéz így előre tervezni, én pedig olyan vagyok, hogy nagyon kíváncsi tudok lenni. Az én személyiségem egyébként nem annyira nyitott, tehát hogy én szeretem sokszor jobban tudni a dolgot másoknál, ami egy alapvetően rossz tulajdonság, de azt gondolom, hogy ha általánosságban beszélünk, akkor mind kutatók nekünk sok mindenre nyitottak kell lennünk. Egy dolog, amire nagyon-nagyon nem szabad nyitottnak lennünk, az pedig a minőségnek a kompromizálása. És ez nem könnyű, de úgy gondolom, hogy ezért kell küzdenünk. Abban a megalkulásban nem lehetünk nyitottak.
2: Megkérdezhetem, hogy most mi foglalkoztatja szakmai szempontból, tehát hogy mi az, amivel a kutatócsoportja foglalkozik, azért, hogy beavassuk a hallgatókat, hogy mi ott Szegeden a legfontosabb terület.
3: Igen, egy nagyon-nagyon izgalmas dolgon dolgozunk most, és azzal kellünk fekszünk, amiről nem annyira nagyon sokat beszélhetek, úgyhogy csak nagy vonalakban fogom elmondani, azért, mert úgy érezzük, hogy ennek nem csak tudományos haszna van, hanem egy nagyon erős klinikai és társadalmi vagy gazdasági haszna is lesz, és ezért jelen pillanatban szabadalmaztatjuk az ötletet, de igazából nem is beszéltem még arról, hogy mivel foglalkozok mi, és akkor majd lehet, hogy ezt egy picit később jobban kifejtem. Én AI kutató vagy mesterséges intelligencia kutatónak titulálom jelen pillanatban magamat, de alapvetően a biológiai és orvosi kutatásokkal foglalkozom, és az szerintem az egyik legnagyobb kérdése jelen pillanatban a modern biológiának, hogy a sejtekben milyen molekulák vannak, és azok a sejtek, amik valahogy a térben vagy a szervekben rendeződnek, azoknak a tartalma az hogyan rendeződik. És most jelen pillanatban egy olyan módszeren dolgozunk, ami nagyon kevés méréssel megmondja, hogy a szövetben lévő összes sejtnek és jó közelítése az összes fehérjéjének mi a szintje, illetve például a genetikájának mi a szintje. És ezt, hogyha egy picit így számokra lefordítom, akkor mondjuk egy tumorszövetben, amit kioperálnak, egy műtétnél van egy patológiai szempontból néhány millió sejt, amit átvizsgál a patológus, és jelen tudásunk szerint körülbelül olyan 100 000 darab fehérje van egy sejtben, amiből általában egy olyan 10 000 az, aminek valamennyire tudjuk, vagy szeretnénk tudni a funkcióját, és a jelenlegi módszerek azok 20-at tudnak azonosítani, és most mi kitaláltunk egy olyan módszert, amivel most úgy tűnik, hogy 8 000 darabot tudunk, tehát hogy bőven a jelenlegi technológiák felé tudtunk menni egy okos AI megoldással, és most a csoportom ennek a különböző aspektusain dolgozik, és tényleg nagyon izgalmas, hogy Európa legnagyobb szuperszámítógépén tanítjuk az AI-t, a csoport egyik fele, a másik fele a sejteket annotálja, kijelöli, hogy melyik milyen típusú, a harmadik harmada a világ egyik vezető fehérje kutatócsoportjával együtt azon próbál lenni, hogy minél kevesebb anyagból meg tudjuk mérni a fehérjéket, és akkor ennek így a kompozitja az, ami most jelen pillanatban az én agyamban mászkál, hogy tudjuk optimalizálni. Nagyon-nagyon izgalmas matematikai kérdések vannak benne, hogy én informatikus és matematikusként végeztem, és akkor ez a terület, ez elképesztően izgat, és hát nyilván a klinikai alkalmazása ennek az lesz, ami utána a rákutatásban testesül meg.
4: Arra emlékszik, nyilván nem egy pillanat ez, hanem arra az időszakra, amikor kikristályosodott, hogy lehet ebbe az új irányba elindulni. Megvan az, hogy mi történt, mi gondolkodott, és hogy pattant ez ki? Mert ugye nyilván előzetes kutatások már voltak, hiszen 2022-ben publikáltak a képalkotó diagnosztikával kapcsolatban. Most idézem, ami megjelent, sejtfelismerő algoritmusok segítségével, mesterséges intelligencia bevonásával, emberi szemnél milliószor gyorsabban és azonos vagy nagyobb precizitással is fel a szövetmintákról készült digitális felvételeken megjelenő rendellenes sejteket. Ez volt ugye a lényege a kutatásnak akkor?
3: Igen, hát az egy nagyon korszakalkotó kutatás lett. Olyan szempontból mondom, hogy például pont a választások utáni éjszaka elrepültem Cambridge-be, hajnalban, hogy erről beszéljek, és még aznap este vissza is jöttem, ahol hajoltam, akkor úgy nagyjából a 100. labor az, ahol ezt a technológiát meghonosították. Úgyhogy most ez tényleg, hát azt mondanám, hogy a reneszánszát éli, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy ezt ennyien kezdték használni. Tehát 22-ben hoztuk ki, 24 végén ez az év módszere lett, vagy az év módszere választáson ez a kettő módszerbe benne volt, amit kiválasztott a Nature egyik lapja, úgyhogy igazán boldogok voltunk. Hát persze, ezekre a pillanatokra emlékszik az ember. Igazából azt gondolom, hogy ezért érdemes kutatni, amikor ezek a, nem is tudom, a fiam azt mondja, hogy a szigma pontok jönnek, én mondjuk a csi-nek mondom, ezek jönnek. Van egy-két emlékezetes volt az első mesterséges intelligenciával kapcsolatos, az még, akkor még Svájcban dolgoztam, az, hogy így délután jött a ötlet, hogy hú, ezt meg lehetne csinálni, akkor leültem, írtam, ú, basszus, este van, aztán írtam tovább, reggel van, ültem a számítógép előtt megint este lett, és megint reggel, és aztán úgy álltam fel, hogy ú, ez működik. Ezek azok amikért, hát most így nem akarom nagyon szentimentalizálni a dolgot, de ezekért érdemes csinálni.
4: Ez a 22-es cikk, és amiből világszabadalom lett, amit az előbb így felolvastam, hogy mi a lényege, azt azért elmondaná, hogy ez miért hasznos, mondjuk, hogyha lefordítjuk az átlagember szintjére?
3: Inkább elmondom, hogy mit fedeztünk

0: amik ezeket a sejteket megtalálják és kiveszik. És az a 22-es cikk az igazából 2018-ban kezdődött, amikor egy olyan technológiát kezdtünk el használni, ami egy kis lézer, ami ki tud vágni egy sejtet. És akkor erre fejlesztettünk módszereket, hogyha például meg tudnánk találni egy olyan tumoros sejtet, ami később agresszív lehet, akkor oda mennénk azzal a kis lézerrel, kivágnánk és megnéznénk, hogy mi van benne. És már 2018-ban a szegedi kollégáimmal megmutattuk, hogy egy sejtből meg tudjuk mondani például, hogy milyen DNS törések vannak abban a sejtben, vagy milyen RNS változások vannak. És utána, ahogy kijött az a cikk, akkor megkeresett minket Matthias Mann, ő a világ egyik legidézettebb kutatója, egy tényleg kiváló fehérjetudós, hogy alapvetően nagyon izgalmas, hogy a sejtnek a DNS-e az, hogy néz ki és hol változik, de mindenféle sejtes folyamatért a fehérjék a felelősek és a fehérjék a motorjai, és ők meg tudnak esetleg nézni, hogy milyen fehérjék vannak abban a sejtben. Az egy sokkal nehezebb dolog fehérjéket nézni, és hogy akkor próbáljuk meg összeházasítani a módszereinket, és próbáljuk meg azt, hogy egy sejtben meg tudjuk-e nézni, hogy milyen fehérjék vannak. Hát egy sejtben még lehet, hogy nem tudjuk, de egy néhány sejtben már meg tudjuk. És akkor kifejlesztettük ezt a módszert, ez lett ez, amit úgy hívnak, hogy Deep Visual Proteomics, és utána, amikor ezt lepublikáltuk, akkor kezdődött ez a kvázi cunami, hát azért nem cunami ez nyilván, de mondjuk, hogy elkezdték használni. És ezt mire is lehet használni? Például meg tudjuk azt mondani, hogy egy daganatban vannak különböző sejtcsoportok. Ugye általában a daganatterápia az mondjuk a korai időszakban úgy ment, hogy kapott egy kemoterápiát, később úgy ment, hogy különböző kemoterápiák megjelentek, és akkor ki kellene választani a legjobbat. Ezt, amíg nem lehetett genomikát használni, akkor ezt mindenféle beteg tulajdonságokból választották, mikor meg lehetett nézni a genetikát, akkor pedig megnézték, hogy konkrétan milyen mutáció van jelen. De a daganatos sejtek azok maguk is képesek tovább mutálódni, és ami a legnagyobb probléma az, hogyha, és azt szoktuk is mondani, hogy a kemoterápiára rezisztens, vagy immunterápia is hasonló, rezisztensé válik a beteg, ez azt jelenti, hogy az már nem kezdhet, mert a sejtek talán nem a legpontosabb, de egy a legérthetőbb, megtanultak védekezni az ellen a vegyszer ellen. És mi azt csináljuk, hogy már megpróbáljuk a legelején megmondani, hogy vannak-e olyan sejttípusok a tumoron belül, amik mások, mint a többiek, például el vannak már mutálódva, és ahelyett, hogy egy célzott terápiát kap, egy kombinált terápiát kaphat, hogy azok a kicsi, de adott esetben agresszívebb csoportok is elkaphatóak legyenek, amik egyébként mondjuk egy mostani standard, nagyon modern genetikai elemzéssel nem jönnének elő. Ez az egyik eset. A másik, ami egy nagyon nagy sikersztorink, azt egy német-francia kollégám csinálta, aki most indítja egyébként a Harvardon a csoportját, mert annyira sikerült ez a módszer, pedig egy ritka bőrbetegséget sikerült megcélozni, ő egyébként azon kívül, hogy kutató, még dermatológus is, és egyébként ez egy halálos betegség, és sikerült egy olyan fehérjét azonosítani, amire tudtak gyógyszert javasolni, és hát úgy lett Nature cikk a módszerből és a gyógyszerből, hogy sikerült 10 embertől nagyon hamar megmentenie. És hát én úgy gondolom, hogy ez a mi területünkön igazából ez a siker. Mi ennek a sztorinak nem voltunk igazából a közvetlen részesei, de mi fejlesztettük a módszert, amivel megcsinálták, és most, ha jól tudom, akkor még számos hasonló kutatás folyik, amit ezzel a módszerrel próbálnak megcélozni, de itt konkrétan egy hatalmas nagy áttörés volt, tehát hogy itt már mérhetően emberéletek, amiket sikerült megmenteni.
1: Az a kutatás, amiről az előbb beszélt, hogy ez foglalkoztatja most leginkább, és hogy még nem mondhat el minden részletet, ez erre a 4 évvel ezelőttire épül? Tehát továbbfejlesztették?
0: Igen, ott egy sejtről tudtuk megmondani, hogy mi van benne, itt 1 millió sejtről fogjuk tudni megmondani, hogy mi van benne. És hát szóval, hogy ez gyakorlatilag a következő természetes kiterjesztése, csak nem tudtuk, hogy hogyan kellene. Minden módszer, ami a látókörünkben volt, nagyon-nagyon lassú volt, vagy nagyon keveset tudott mérni, és akkor jött az ötlet, egyébként erre építettünk egy nagy pályázatot, amit most majd hát reméljük, hogy elnyerünk, és akkor gyorsabban fogunk haladni.
1: Engem ugye kívülállót annyira izgat, hogy jön egy ilyen ötlet?
0: Hát itt egészen klasszikusan jött az ötlet, tehát hogy nagy fekete mágia nem volt bele. Egy német kollégámmal beszélgettem, valami ehhez a megoldásunkhoz kicsit hasonló témában,

0: és akkor mondta, hogy mit tudom, egy másik területen, most nem emlékszem pontosan, hogy melyik területen, valami ilyesmit használtak, azt hiszem, hogy pont valamilyen ilyen választási pollozás volt, valamilyen közvélemény kutatás, hogy hogy lehet kevés megkérdezettből legpontosabban mérni, és akkor basszus, ezt lehetne használni nálunk is, és akkor így ugrott be, ez pont, de én volt olyan, amikor a gyerekemmel beszélgettem, és akkor, ja tényleg, hát igen, hogy hívják ezt a legújabb iPhone-os játékban is játszák, hát ez teljesen alkalmazható lenne. Az én esetemben ezek összevisszajönnek, vagy olvas az ember egy cikket.
1: Az önök munkájában hányféle tudományterület ötvöződik, és hogyan tudják ezt koordinálni, mert ez nem lehet könnyű?
0: Nagyon nehezen. Biztos, hogy nem a legjobban, és egészen sokféle tudomány. Tehát, hogy például a mi esetünkben nyilván az informatika a legerősebb, de hát annak is az alágai is hatalmasak nálunk, a képfeldolgozás és a mesterséges intelligencia, amik a legfontosabbak, de ezen kívül van egy nagyon nagy mérnöki águnk, ahol az elektronika fejlesztéstől a 3D biokompatibilis nyomtatásig, amit már be lehet mit egy emberbe is tenni, és akkor utána biológia, patológia, onkológia. Ezt szerintem egyébként nem lehet optimálisan vezetni, sajnos ezt lehet szuboptimálisan vezetni, nagyon-nagyon sok tanulással, egy néhány pragmatikus döntéssel, de úgy gondolom, hogy azért ez egy nagyon nagy kihívás. És ezeket a kutatásokat, ami esetünkben én vezetem, mint informatikus, állandóan konzultálok orvosokkal, biológusokkal, most pont egy nagy európai pályázatnak a második körén volt interjúm, akkor a biológus kollégáim hetekig oktattak biológiára, hogy nagyon tiszta elképzelésem legyen, hogy nem is tudom, mi történik például egy átírás során, hogyan lesznek fehérjék, hol tartja a sejt az energiáját. Ezekre a dolgokra az onkológus kollégáim a daganat kutatása, de nyilván ebben nem lehet az ember mindenben jó. Úgyhogy itt igazából az én stratégiám, meg feltételezem, hogy azoknak, akik hasonló cipőben járnak, az, hogy nekem olyan kollégáim vannak ezeken a területeken, akikben nem vakon megbízom, mert sokszor megkérdőjelezem őket, de a szakmai véleményében nagyon erősen támaszkodom. Feltételezem, hogy ez másokkal is így van egyrészt, másrészt meg az interdisziplináris kutatási területek, azok elképesztően fontosak. Tehát, hogy ugye erről beszélünk most már 10 éve, hogy ezek a disziplinák, ezek együtt tudnak nagyot csinálni. Ez valószínűleg egy kutató szempontjából egy választás, hogy én nagyon erős szakbarbárja leszek egy területnek, vagy pedig megpróbálok egy interdisziplinális területen jó lenni, de azt gondolom, hogy a jelenlegi már nem csak elméleti felfedező kutatások, hanem inkább azok, amik valós innovációk és a társadalom számára is fontosak, azok erősen interdisziplinálisak. És nekünk képezni is kell az embereket rá, hogy ők fogékonyak legyenek, és ez nem csak a vezetőnek a felelősség, ez minden embernek, aki egy ilyen csoportban dolgozik a felelősséget. Tehát nekem az informatikusaimnak, amikor újak jönnek, akkor készítettünk egy oktatóanyagot például, hogy megtanulják a biológiát. Azt várjuk el tőle, hogy meglegyen a fogékonysága rá, hogy beszélgetni tudjon egy orvossal, vagy beszélgetni tudjon egy biológussal, és ugyanígy a biológus kollégáknak is megtanítjuk azt, hogy mi az, hogy Python, vagy mi az, hogy mesterséges intelligenciának a fontosabb ágai, hogy ők is megértsék, hogy miről van szó, és erre kell egyébként egy fogékonyság, ami egyébként az informatikusok részéről szokott a legvékonyabb lenni. Ők kell vannak abban a burokban, hogy programozgatnak és adatbázist kezelnek, de hogyha ezt sikerül kinyitni, akkor tényleg elképesztően izgalmas dolgok jönnek.
1: Horváth Péter a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója a vendégem.
2: Most egy kis szünetre megyünk, majd folytatódik a beszélgetés, amiből azt is megtudhatjuk, hogy a műhold képek elemzése mennyiben lehet segítség később a tumorok értelmezéséhez.
3: Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az államalapítást és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Cserhalmi György kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az államalapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. A zászló felvonás, honvéd tisztjelölti eskütétel, katonai légiparádé mellett egész nap ingyenesen látogatható Budapesten a Szent Korona az országházban. A fővárosi ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzetszínésze kapta meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4G átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone megvásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az Iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK On Hungary Iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzemrészben. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön mindent olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a reggeli minimumok, napközben 37-38 fokra számíthatunk, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, vissza is tértünk, folytatjuk a Creative Survivor legutóbbi adását, amiben a mesterséges intelligencia és a kutatás módszertan összefonódásait ismertük meg. Olá Andrea beszélgetése tumorok képi felismeréséről.
2: Vendégem pedig ma Horváth Péter, a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója, aki tumoros megbetegedések diagnosztizálását segítő, mesterséges intelligencián alapuló mikroszkópos rendszerekkel foglalkozik. A műsor első felében az intézet eredményeiről beszélt, arról például, hogy a kutatócsoportja által kifejlesztett technológia révén nagy mennyiségű sejtmintát képesek megvizsgálni, és ez jelentősen meggyorsíthatja a gyógyszerfejlesztést és a célzott terápiák kiválasztását. Ugyanakkor az is nagyon érdekes és meglepő, ahogyan Horváth Péter ezzel a kutatási területtel megismerkedett.
3: Aki hallgatja önt, lehet, hogy nehezen hiszi el, vagy legalábbis meglepődik azon, hogy ön műholdképek feldolgozásának a témájából doktorált annó. Az ember azt gondolja, hogy távol van ez a terület attól, ami végül is a mostani munkája, de azt olvastam, hogy egy interjúban azt mondta, hogy mégis van kapcsolat a mikroszkópos kísérletek és a műholdképek feldolgozása között.
4: Én egyébként egy űrkutató csoportban doktoráltam, és műholdképeket dolgoztunk fel. Még az akkor volt, amikor a Google megvette a Maps-et, és akkor egy nagyon nagy feladat volt az, hogy a világ már le van valamilyen szinten digitális képekkel fedve, és azt valahogy egy értelmezhető adattá kéne alakítani, például mondjuk megtalálni az utakat a képeken, megtalálni a házakat, és ugye ezt oda lehet tenni néhány emberkét, mondjuk sok ezret, vagy sok százezret, hogy rajzolgassa be, vagy pedig fejlesztünk olyan algoritmusokat, amik egy másodperc alatt egy képet fel tudnak pontosan dolgozni, és mi ezen dolgoztunk igazából. Az én feladatom egyébként egy egészen unalmas és érdekesnek tűnő, én fákat kerestem, és erdőket műholdképeken, és a mellettem ülő srác az utakat, a másik szobában, aki bőtt házakat, és egyébként nagyon izgalmas az európai, meg az amerikai űrügynökséggel is dolgoztunk, úgyhogy ez olyan szempontból viszont egy izgalmas feladat volt, és én ebből doktoráltam.
3: Hány éve volt ez?
4: Ez 2007-ben volt, azt hiszem, hát 20 éve körülbelül. És aztán Franciaországban csináltam a doktorimat, és kitaláltuk, hogy Svájcban kellene folytatni az életet, és akkor fontosabb volt, hogy Svájcban legyünk, mint az, hogy mit csinálok, nyilván a képfeldolgozást megőrizve. És nagyon szerencsés voltam, hogy a Zürichi Műegyetemen, hát az talán világszinten is mondjuk ilyen top 3-as az ETH Zürich, ott volt egy olyan állás, hogy mikroszkópos képeken kéne képfeldolgozni. És akkor oda mentem, és hát sejteket kellene megtalálni, meg filamentumokat, hát a sejtek azok kerekek, a fák is a műholdképen, úgyhogy elővettem a doktori értekezésemet, és aznap sejteket kerestem ugyanazzal a módszerrel, amivel fákat kerestem néhány nappal előtt a műholdképeken, meg amivel utakat kerestünk azzal a sejtben lévő filamentumokat, úgyhogy egy nagyon egyszerű átmenet volt, és megtetszett az adat nagyon, megtetszett az, hogy ott gyártják mellettem az adatokat a mikroszkópon, és adott esetben gyártunk 2 millió darab képet, vagy 2 milliárd sejtet, és impaktja van ott akkor egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amivel foglalkoztunk, az a úgynevezett SIRNS, hogyha ezt érthetően szeretném elmondani, egyenként ki tudtunk géneket kapcsolni, az ember összes génjét kapcsolni, és meg tudtuk nézni, mi történik például egy betegséggel, ha egy gén az nincs ott, hogy például mondjuk egy szalmonella meg tud-e fertőzni egy sejtet. És hát ez a világ akkori legmodernebb ilyen géntechnológiai módszere volt, és hát én hozzám került az összes adat, úgyhogy én láttam például azt, hogy a 22 ezer emberi génből akkor úgy gondoltuk, hogy annyi van, most talán egy picit kevesebb, melyik az a 150 darab, ami megakadályozza az influenzát, vagy a salmonella baktériumot. Úgyhogy elképesztően izgalmas volt, nagyon-nagyon tetszett, és hát akkor szerettem bele ebbe a területbe. Aztán azt Svájcban 8-9 évig csináltuk, és akkor én utána Finnországba mentem, ahol pedig, hát akkor már a daganatvonal az elkezdődött, és a finnek azok nagyon korán észrevették, hogy az ő népességük az nem annyira keveredett más nemzetekkel, és genetikailag nagyon-nagyon izgalmasan kutatható. Úgyhogy ők akkor csináltak egy olyan iniciatívot, hogy leszekvenáltak minden finn embert, és meg volt egy ilyen génbank, és ez már több mint 10 éve volt, és csináltak egy kutatóintézetet a Helsinki Egyetemen belül, ahol kimondottan személyre szabott terápiákat lehetett csinálni, az engem elképesztően izgatott, és akkor áthívtak oda, akkor meg kellett pályáznom egy professzori állást, és akkor azt megkaptam, akkor úgy gondoltam, hogy elmegyek oda, de párhuzamosan azzal haza is jöttünk, és akkor itt pedig megkaptam egy lendületpályázatot, és akkor úgy csináltam, hogy akkor 2 laborom volt, és akkor 1 hetet kint voltam, 3 hetet itthon, úgyhogy egy jó darabig ingáztam Finnország felé. Aztán utána egy picit a tudomány politika Finnországban egy szerintem nem annyira tetszető irányba ment el, és akkor én úgy gondoltam, hogy átmegyek Németországba, és ott pedig részt vettem egy intézetnek a létrehozásában, ez az AI for Health, ez a mesterséges intelligencia az egészségügybe, vagy nem az egészségügyben, inkább az egészségre, és akkor ott a müncheni Helmholtz központban egy intézetet hoztunk létre, és akkor most ott van még egy kutatócsoport a Szegedi mellett.
3: És miért nem ment a Harvardra, pedig hívták?
4: Hát meg tudnék 3 embert nevezni, 3 kutatót, aki miatt végül én így döntöttem. Az igazság, hogy igen, amikor a zürichi időnk az véget ért, ott 8 év fix kontrakt volt, és nem lehetett tovább maradni, kivéve, hogyha örökre ott maradunk, akkor mi elindultunk Amerika fele is, és akkor teljesen véletlenül Zürichbe kint volt 2 kutatótársam, Pál Csaba és Papp Balázs, és akkor írtam nekik egy üzenetet, hogy látom, hogy itt adnak elő, és hogy esetleg találkozhatnánk, és akkor a Csaba, aki egyébként 3-szoros IRC győztes, Bolyai díjas, és azt gondolom, hogy Magyarország legkiválóbb, vagy egyik legkiválóbb kutatója, visszaírt egy fél sört, hogy aha, Péter, ígyunk egy sört, és akkor ittunk ott egy sört Balázsral és Csabával, és elkezdtek a Szegedi Biológiai Kutatóközpontról mesélni, ahova ők nem olyan régen jöttek haza a külföldről, és hogy itt valami készülődik, és utána még Víg László akadémikus is invitált. Én nem tudtam igazából, hogy az SBK, az a Szegedi Biológiai Központ az létezik, pedig nem messze vagyunk tőle, de ugye én úgy mentem ki külföldre, hogy én matematikus, meg informatikus vagyok, és akkor itt tartottam egy előadást, és azt mondtam, hogy én ennek részese akarok lenni. Úgyhogy ez vágta ketté a Harvardot, és hát azóta ugye én vagyok ennek az intézetnek az igazgatója, és hát itt próbáljuk a csodát megtenni, szerintem egy elképesztően szenzációs nemzetközi gárda gyűlt össze, akik közül most már nem vettem föl. Azt hiszem, hogy 6-8 éve olyan kutatócsoport vezetőt, akinek nincs lendületpályázata, több IRC is van, és tényleg kiváló kollégáim vannak, úgyhogy most ez a másik ilyen nagy hivatásom, vagy elhivatottságom, hogy ezt építsük, és hozzuk ide a világszintű kutatást, vagy legalább Európát.
3: Hogyha az önök kutatásaira rákeres az ember a neten, akkor a személyre szabott orvoslás mindig központi téma lesz, és szeretném megtudni, hogy ön hogyan gondolkodik ennek a jövőjéről.
4: Tegyünk hozzá még ezt, hogy precíziós személyre szabott gyógyászat. Van egy olyan diszkrepancia a dologban, hogy egy nagy gyógyszergyárnak nem érdemes személyre szabnia, mert akkor abból nem tud sokat eladni. Másrészt meg teljesen magától értetődő, hogy minden ember más, minden ember, minden betegsége más, úgyhogy, hogyha az adott betegséget szeretnénk az adott embernél gyógyítani, akkor azt személyre kell szabni. Én nekem az a legnagyobb hitvallásom és elképzelésem, hogy a komoly betegségeket azokat személyre szabva fogjuk gyógyítani. Mi mindent erre tettünk föl, nekem meggyőződésem, hogy ebben mi, remélem az én életem során fogunk áttöréseket elérni, és itt bejönnek még sokkal-sokkal interdisziplinárisabb régiók is, például, hogy fog ezt tényleg a betegig elkerülni, ahol már nem az informatikus beszélget a biológussal, hanem ott már a beteggel kell beszélgetni, az onkotímmel kell beszélgetni, vagy mit tegyen a virológusokkal. Ez elképesztően széles körű, és itt bejön a felelősség kérdése is, hogy mit is adhatunk, és annak az oldalnak, aki gyógyszert ad, annak ezt felelősen kell odaadnia. Most jelen pillanatban azon dolgozok, hogy olyan interdisziplináris, hát én úgy hívom őket, hogy translációs csoportokat hozzunk létre, ami klinikusból, biológusból és adatkutatóból áll, és az lesz a feladatuk, hogy a tumorbordokat azzal segítsék, hogy ezeket a nagyon-nagyon fejlett adatokat, amit egyébként a világon még nagyon kevesen látnak, hát például, hogy egy 8000 darab fehérjének a szintjét odaadom az orvosnak, még nem tudja igazából értelmezni, hogy ez mit jelent, vagy ugyanez, mint egy nagyon erősen kielemzett radiológiai kép esetén vannak olyan adatok, amiket még nem lát át feltétlenül a szakember, hogy erre csináljunk olyan tímeket, akik abba folynak bele, hogy ezeket az adatokat a legmélyebben megértsék, és utána ezt érthetően kommunikálják az orvosok fele. Úgyhogy most egy ilyen iniciatívot rakunk éppen össze, hogy ezt valahogy könnyíteni tudjuk-e az orvos dolgát abban, hogy ezeket a modern adatokat értelmezhesse.
3: Milyen szerepe lesz ebben a mesterséges intelligenciának a kutatáson túl? Most a személyre szabott gyógyászatra gondolok. A diagnózis felállításában, vagy a gyógyszerek megjelölésében. Mi akkor találkoztunk először, amikor a tavalyi Science Expo-n az egészségügy és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról beszéltünk, amiben lenne lehetőség, és lehet, hogy nincs megfelelően kihasználva.
4: Hát én úgy gondolom, hogy itt minden területen nagyon fontos szerepe lesz az AI-nak, vagy lehet, hogy mondjuk most úgy érdemes rá tekinteni, mint fejlett adatelemzésnek, ami nagyon-nagyon sok adatot lát. És én most igazából nem látok olyan területet, ahol nem úgy gondolnám, hogy az AI dominálni fog a szakemberek fölött. Azt mondjuk tudjuk 10 éve, hogy például egy anyajegyről pontosabban tudja eldönteni, hogy melanoma-e, mint egy orvos. De ezek a kutatások, ezek jönnek nap, mint nap ki, hogy nagyon specializált területeken sokkal pontosabban tud dönteni, sokkal több adatot látott, ami alapján egy statisztikai döntést tud hozni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt minden területen meghatározó szerepe lesz a mesterséges intelligenciának. Hát két nagy dolgot kell áthidalnunk, az egyik az, hogy legyen elég adatunk, a másik meg az, hogy higgyünk benne megfelelően, és ugye ez akkor hiteles, hogyha valahogy hitelt érdemlően el tudjuk mondani, hogy ez tényleg jól működik. Ugye engedélyeztetni kell, validálni kell, és ezek nem egyszerű dolgok azért, mert nagyon-nagyon szigorú szabályoknak kell ahhoz megfelelnie, hogy ezt talán a legfontosabb döntésekben, az emberi életekről való döntésekben, de a katonai döntések is ugyanezek nyilván, vagy az autóvezetés is, hogy ezeket behozhassuk. Ezek jönnek, megállíthatatlanul jönnek, igazából nem is látnám értelmét, hogy ezt miért kellene megállítani, és szerintem itt nem azt kell várnunk, hogy hirtelen lesz egy forradalom, és holnaptól az AI fog dönteni, hanem ezt úgy, ahogy láttuk az elmúlt 10 évben, ezek így graduálisan egyre jobban be fognak jönni. Nem tudom megjósolni sem, hogy milyen sebességgel. Most a nem felelősségteljes dolgokban, például ezek a chatbotok, képgenerálók, zenegenerálók, szerintem egy elképesztően nagy robbanást láttunk. Mindenki, aki bárhogy is létezik a digitális térben, mindenki életében meghatározó szerepet játszanak a mesterséges intelligenciák. Most, ahogy önnel beszélgetek, a hangunk valószínűleg mesterséges intelligenciát átvíve, ha megnyitjuk a közösségi médiát, azt ajánlja, ha nem tudunk egy kérdést, mehetünk hozzá, és a statisztikailag legvalószínűbb választ meg tudjuk kapni már mostan ChatGPT-től, Gemini-tól, és hosszan lehetne sorolni, hogyha nem tetszik a selfie, akkor a két gombnyomás, vagy egy rövid prompt, és szebbet csinál belőle. Ezek nagyon hirtelen az életünk részévé váltak, de az orvosok életének is kezd a részévé válni, tehát például mondjuk a radiológiában a kép kiértékelés, az már évek óta mesterséges intelligenciával történik. És számos hasonló területet mondhatunk, valahol ez kísérleti jelleggel megy, rengeteg olyan kutatás van, hogy mondjuk egy általános házi orvosnál jobban tud mondjuk egy neurológiai betegséget diagnosztizálni, csak úgy, hogy beszélget az emberrel. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt nem egy fekete mágiát kell várni, hanem szépen inkrementálisan fog ez bepenetrálni, odáig, hogy egyre több és több döntést rá fogunk bízni, azért mert validált lesz az a sok technológia. Patológiában is van már olyan, hogy AI tud dönteni teljesen autonóm módon egy műtétről. És hát akkor, wow, hát tehát gyakorlatilag egy életmentő műtétet rábízunk egy AI-ra már most. Úgyhogy nekem ez a véleményem, amit nagyon nem látok még, és csak spekulálni tudok, az, hogy az emberi kreativitást azt mennyire fogja az AI kiváltani. Én szerintem ez egy olyan dolog, amiről lehet filozofálgatni, és meg lehet tudományosan is megközelíteni, és mind a kettőben látok valamilyen igazságot, elképesztően izgalmas.
3: Ez jó hír, mert ugye akkor ön úgy érzem, hogy nem gondolja, hogy ki fogja váltani az emberi kreativitást, az AI együtt sokkal több dologra képesek, de mondjuk még mindig az embertől várjuk az új ötleteket és az intuíciót.
4: Nem tudom, hogy optimizmus ez, tehát hogy most vagyunk ott, hogy egy kreatív ember az AI segítségével még kreatívabb tud lenni, azért, mert a világ összes anyagához hozzáfér, és olyan dolgokat, amiket eddig unalmas volt megcsinálni, azt automatikusan megcsinálja, mint ír egy szépen megfogalmazott levelet, vagy csinál egy szép zenét. És igenis az emberi kreativitás kell hozzá, tehát hogy most látjuk, hogy ezek a módszerek, ezek amikor egy picit is kreatívnak kellene lenni, akkor elképesztően unalmasak. De egyébként nem ez volt az üzenete az előző néhány mondatomnak, én inkább azt mondom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy tud-e olyan kreatív lenni, mint az ember, vagy hogy az ember az mennyire kreatív. Én szerintem a kreativitás az egyik, hogy össze tudunk olyan dolgokat kapcsolni, amik nem feltétlenül triviálisan összekapcsolhatók, a másik meg, hogy tudunk egy ilyen out of the box thinkinget csinálni, hogy tudunk olyanra is gondolni, amit még nem csinált senki. Na most ez mind a kettő egyébként marha jól formalizálható matematikailag is, és ha formalizálható, akkor megcsinálható. Tehát az, hogy dolgok közt kapcsolatot keressen, ezt szerintem meg fogja tudni egy intelligens ágens számítógép csinálni. Az, hogy out of the box thinkinget tudjon, tehát az, hogy olyat csináljon, amit még nem csinált, amit szerintem a művészek szoktak csinálni, az egy picit más, mert az AI-nak is megtanítható az, vagy a módszereknek is megtanítható, hogy menjen abba a térbe, amit még nem csináltunk, és mondja meg, hogy ott mi van, csak ettől még nem lesz művészet. Tehát, hogyha most én elkezdek pálcika figurákat rajzolni ketchuppal, nem biztos, hogy annak művészi értéke lesz, valószínűleg más még nem csinálta, de ettől még nincs művészi értéke, és ugye azt nehéz megmondani, hogy merre menjünk ki a boxból, ahhoz, hogy ez kreatívnak tűnjön, és nem tudom, gáznak. Úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit szkeptikus vagyok, de az is lehet, hogy egyszerűen csak túlbecsülöm az emberi kreativitást, és talán az csak egyszerűen megint csak néhány már létező külső impresszióból összerakott újnak látszó dolog, de ezen még van időm gondolkodni szerintem, mert most jelen pillanatban tényleg mondjuk, hogy ott tartunk, hogy ha az ember kreatív, akkor az AI az egy nagyon okos asszisztens, vagy még ezt sem mondom, egy robot asszisztens, ami tud gyorsan információkat adni, és ez az információ ez most már egészen széles körül.
3: Ugye, amikor mi tavaly találkoztunk ezen a kerekasztal beszélgetésen, akkor arról volt szó, hogy a hazai egészségügy és a mesterséges intelligencia kapcsolata, és akkor kiderült, hogy számos kérdés fölvetődik biztonság, adatbiztonság szempontjából, és etikai kérdések, amik még tisztázatlanok.
4: Ugye mindennek, ami az emberi életekre kihatása van, annak van egy legal, egy jogi aspektusa is. És amikor beszélgettünk, akkor arról volt szó, hogy itt a módszerek azok valószínűleg sokkal fejlettebbek, mint amit a jogi környezet megenged. A valószínűleget azt itt nem véletlenül tettem ide, ezt fontosnak tartom, hogy az AI, ahogy mondtam, elképesztően nagyot fejlődött, de validálni nagyon nehéz, hogy mennyit fejlődött, és amikor ezt a döntéshozásba behozzuk, akkor szeretnénk ebben megbízni, és erre egyébként nagyon helyesen úgy gondolom az egészségügynek és más területeknek is erős szabályzásai vannak. Ezeket a szabályzásokat, ezeket be kell tartani egy mindenkinek vadonatúj területen. Tehát ugye eddig az volt, hogy gyógyszereket kellett engedélyeznie a hatóságoknak, ahol nagyon jól meg volt szabályozva, hogy ennyi emberen kell működnie először, aztán ennyi. Most meg ott van egy módszer, hogy hát megmondja a véreredményekből, meg a radiológiai képből, hogy mi a diagnózis. Egy olyan mesterséges neuronháló, aminek van 10 milliárd vagy 1000 milliárd paramétere, és fogalmunk sincs, hogy mi történik benne. És ez mindenkinek új. Ugye a kutatók látják, hogy ez nagyon jól működik, az emberek is látják, hogy ez nagyon jól működik, a döntéshozók látják, hogy nem látják át, hogy működik, és nem tudják, hogy mik a gyenge pontjai, vannak-e gyenge pontjai, és itt van létjogosultsága annak a beszélgetésnek, amit ott néhány hónapja folytattunk, hogy ez egy jelenlegi meglépendő feladat, hogy ezt a legjobban tudjuk, az AI tudását a leghasznosabban tudjuk használni a különböző területeken. És én nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy itt a hatóságok azok valamit rosszul csinálnak. Nyilván lehetnének sokkal gyorsabbak, sokkal flexibilisebbek, de másrészt meg kell értenünk, hogy azért, hogyha a gyerekünk életéről szóló műtétet rá kell bíznunk egy gépre, akkor abban megbízunk-e. És ezt könnyű mondani, hogy hú, az AI ezt is megoldja, de erre meg kell a jogi alapokat, a jogi környezetet is teremteni. Úgyhogy ez most egy nagy kihívás, egy tényleg nagy kihívás, amin dolgoznunk kell, meg fogjuk oldani ezt felelősséggel, és lehetőleg flexibilisan és gyorsan kell megoldani.
2: Horváth Péter, a Hunneren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója volt ma a vendégem. Az ő kutatócsoportja olyan technológiát fejlesztett ki, amely révén a mesterséges intelligencia segítségével forradalmasíthatják a személyre szabott gyógyítást. Ez a beszélgetés is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján.
1: Olá Andrea műsorát hallották, Babik Edittel várjuk vissza önöket, és a Wellbeing kerül középpontba, most egészen Új-Zélandig megyünk ezért.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével.
5: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk is az Egy életemmel Babik Edit műsorával, aminek témája a well-being és minden, ami javítja közérzetünket. Ebben az adásban a kert, mint a lélek megnyugtatója és szabadidős tevékenység kerül a középpontba.
2: Mai vendégem dr. Herceg Ágnes tájépítész, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke, akivel a kertturizmusról, a történeti kertekről beszélgetünk. Üdvözöllek, Ági, köszöntelek a stúdióban.
3: Köszönöm, és minden kedves hallgatót én is köszöntök.
2: Hogyha most pár másodperces játékra invitálnánk a kedves hallgatókat, és tegyük is akkor így, invitáljuk őket, egy picit függesszék fel azt, amivel éppen foglalkoznak, és próbálják meg felidézni 2-3 másodperc alatt azt a kertet, parkot, arborétumot, ami valamilyen módon nyomot hagyott bennük, vagy szép emléket hagyott bennük, és most hagyok 2 másodpercet, akkor egész biztos vagyok benne, hogy mindenkinek eszébe jut egy-egy kert, egy-egy park, akár egy osztálykirándulásról, akár egy szerelmi sétáról, akár a nagymama kertje, akár egy olyan turisztikai útvonalról, ahol legutóbb járt. Így látod ezt te is, Ági, hogy nagyon fontos szerepe van a kerteknek az életünkben, a mindennapi életünkben.
3: Igen, így látom, és bárkit megkérdez az ember, hogy mi az első kertélménye, akkor pont az általad felsorolt kertélményeket hozza elő. Olyan mélyen gyerekkorba belénk költözik valamilyen láthatatlan módon az az élmény, amit egy nagyon kedves professzorom tanított, hogy a tájnak, a körülöttünk lévő művelt természetnek van valami olyan sajátossága, ami tulajdonképpen a hely szellemével van összekapcsolódva, és nem csupán tárgyszerű és művészi megjelenítése egyfajta kompozíciónak például a kerttörténet kapcsán, hanem valami atmoszférikus, tehát az a hangulat, az az atmoszféra ragad meg bennünk, ami gyakorlatilag a látványon és a képzeteken keresztül költözik belénk, és valójában ez azért az emberiség történetében a paradigmás csöme állapotba való visszahelyezkedésnek az ősképe meglátásom szerint.
2: Hogyha a kertturizmusról beszélünk, akkor az miben különbözik egy természetjárástól? Azt hogyan definiálnád?
3: Hát amikor a természetbe járunk, akkor keressük azt a városi vagy a települési léttől nagyon távol lévő elszakadt, és elsőben az ásványvilág, növényvilág, állatvilág alkotta természetet, és kevésbé az emberi beavatkozásnak a nyomait. Bár tudjuk, hogy a táj az az ember és a természet együttműködésében alakul, és ma Európában kevés olyan ős természet van, amire azt mondhatjuk, hogy ember még nem érintette. Tehát ez a különbség a történeti kertek, vagy a kertalkotások, vagy a kertörökségünk helyszínei között, hogy ott valakik a történelem során egy adott pillanatban megálmodtak egy fallal körülvett, bekerített világot, amelyben a természet, a művészet, a tudomány kapcsolódik egymáshoz. Tehát az embernek a kreativitása, a gondolkodása, a világképe olyan eszközökkel kerül kifejezésre, ami a természet elemeiből tevődik össze. És átmegy az egész egy művészi transformáción, átalakuláson vagy átalakításon.
2: Az a pillanat megvan neked, amikor először megragadott egy ilyen történeti kert?
3: Én nagyon szerencsés vagyok, mert a szüleim szinte majdnem minden hétvégén vagy a természetbe kirándultunk a családdal, vagy történeti kertekbe vittek el. Én akkor azt nem tudtam, és az első ilyen élményem, nagyon kicsi voltam, az Alcsúti kastélykert nagy platánfája volt, ahol megérintett, tehát gyerekkori emlékem van arról, hogy megérintett maga az az óriási nagy platánfa, aztán később tudtam meg, nyilván tájépítész lettem, hogy József Nádor, aki a magyar kertművészet, botanika egyik gyakorlója és támogatója is volt, és tulajdonképpen az idei év az ő emlékéve is lesz, és készülünk is az általa létrehozott történeti kertek bemutatására, hogy az tulajdonképpen nem egy természeti környezet, hanem hogy ott valaki ezt valamikor odaültette. Tehát például a platánok megjelenése Magyarországra az József Nádorhoz kötődő, hiszen ő hozta be és honosította. Ma nekünk teljesen természetes, hogy a nagy parkjainkban Margit-sziget, fasorok, közterek, közparkokban ott állnak ezek a csodálatos külhoni növények.
2: És nektek a munkátok részéhez is tartozik mindennek az ápolása, ugye az épített örökség, a természeti örökség, és amikor én így végig gondoltam ezt, hogy mi mindenről is tudunk veled beszélni, azért itt rengeteg szakma találkozik. A tájépítész, a kertészmérnök, maga a kertész, a botanikus, a művelődés történész, szóval ez egy rendkívül sok szakmát átölelő terület.
3: Igen, hát látjuk a történelem során, hogy az első nagy reneszánsz kertalkotók, azok nem kertépítészek voltak, vagy építészek, van művészek, hiszen mondjuk Leonardo építész is volt, festőművész is volt, kerttervező is volt, technikai berendezések tervezője, ma biztos iparművésznek hívnánk, vagy formatervezőnek, tehát amikor még minden így egybe volt, és nem különböző szakágakra oszlott, és ma azt gondolom, hogy az a feladata egy tájépítésznek, aki egy ilyen csapatot tud összefogni, hogy mindazok a tudások megint egységé tudjanak formálódni. Tehát mindenképpen egy közösségi csapatmunka, akár egy kertnek a megtervezése, kivitelezése, létrehozása, de magának a, akár a történeti kertjénknek a fenntartása is, hiszen ez egy élő, eleven organizmus, aminek saját maga története van, ebbe a történetbe befűződnek családok történetei, történeti korszakoknak az eseményei, hiszen nagyon sok történés zajlik a történelem során a kertjeinkben. Tehát gondoljunk csak Mátyás király visegrádi kertjeire, ahova elhívta a követeket, pont azért, hogy azok beszámoljanak mindarról a központi gazdagságról, és nagyon innovatív újdonságról, amit ő elsők között valósított mekkora reneszánsz kertként a Medicékkel párhuzamosan. Tehát nagyon izgalmas történetek, akár diplomácia történet is kapcsolódik ezekhez a kertekhez. Vagy mondhatjuk, hogy akár azok az arisztokraták, akik kastélykertekben nőttek fel, vagy egyik generáció átadta, mind ezt az örökséget továbbfejlesztette, és ápolta, és hagyta örökül. Most szervezünk tavasszal, mindig szervezünk egy nemzetközi konferenciát, és pont az lesz az idei konferenciánknak a tartalma, hogy a történeti kertek, mint a tudásközpont helyei, tehát minden olyan új, innovatív, technikai, tudományos, botanikai dolog megjelenik ezekbe a kertekbe. Hiszen az emberben benne van az, hogy érdeklődik a érdekességek, a kuriózumok iránt, de egyben egy kísérlet is, hogy vajon az ottani klímába és abban a helyzetben be lehet-e helyezni, lehet-e integrálni. Ma különösen azért is fontosak ezek a kertek, hiszen ott egy genetikai állománya is van azoknak a növényeknek, és pláne most ebbe a klímahelyzetbe a mai szakemberek számára is egy olyan tudástár, amit fel is kell használjunk a jövő kertjeinek a tervezésében és fenntarthatóságában.
2: Hát különösen azért, amit most említed, ugye egész más ma fenntartani egy ilyen kertet,

0: magukra keresi a választ, ezért indítottunk is a tájépítész képzésben egy posztgraduális képzést, aminek az első évfolyama pont most végzett, ökológiai és történeti kert fenntartó szakmérnök, mert muszáj előre menjünk, előre gondolkodjunk, hiszen a kertjeink olyan örökségek, amelyek csak akkor maradnak fenn, hogyha a mi generációnk, vagy az a közösség, akire rá lett ez bízva, az tovább örökíti. Gondoskodni kell róla.
1: Említetted imént néhány mondattal ezelőtt a reneszánsz idejét, és hogyha mondjuk elképzelek egy reneszánsz kertet, hogy megjelenik mondjuk egy barokk kert előttem, amit minthogyha vonalzóval, szögmérővel, körzővel rajzoltak volna, és mondjuk egy angol kert, ami teljesen más üzenettel bír, sokkal inkább érzi azt a látogató mondjuk egy ilyen angol kertben, hogy szabadabban a természethez közelibb módon élnek ott a növények, akkor mit tudnak nekünk üzenni ezek a kertek? Hogyan készülhet föl mondjuk a látogató egy-egy ilyen kert befogadására?
0: Azért izgalmas ez a kérdés, mert egy időutazás is valójában egy ilyen kertlátogatás. Sokat lehet előre olvasni, hiszen a mai gondolkodásunkkal, vagy abból kiindulva nehéz megérteni, hogy miért nyírta, azt mondanám, hogy feleslegesen nyírta rengeteg munkával, akkor annak a kornak a gondolkodásmódjába, szépségideájába, társadalmi kifejezésformájába,
1: életstílusába, filozófiájába, igen.
0: Öltözködés, viselkedés, azt lehet mondani, hogy annak a kornak a rekreációs szokásainak voltak a helyszínei ezek a kertek, és akkor tudjuk megérteni, hogy egy picit az időbe utána olvasunk, belegondolunk, és majdnem minden ilyen helyszínnek van egy helytörténete, családtörténete, nagyon érdekes, hogy kik voltak, akik motiváltak voltak abba, hogy egy-egy ilyen birtok központot kialakítsanak, és hogy milyen gondolkodásmódot képviseltek.
1: És hogyha egy picit mondjuk távolabbra nézek, ha most magam elé képzelek egy japán kertet, akkor ott a kövek, a sziklák, a víz, az a festői táj, ami számomra egy picit egyébként merev, vagy statikusabb sokszor, ugyanakkor a víz ezt tudja ellensúlyozni, szóval ők teljesen másképp gondolkodtak a világról, és milyen fontos, amikor mondtad előbb, hogy ez akár a kultúrának, a diplomáciának is lehet egy ilyen hasznos építő eleme, hogy így megismerjük a kultúrákat. A japánok inkább festményként tekintenek egy kertre.
0: Igen, azt hiszem, hogy a japán kert a leginkább a filozófia területén van, és a legabstraktabb filozófiai gondolatoknak a kifejezője. Tehát valójában ott tudnám azt mondani, hogy egy műalkotás a kert. Nyilván az európai kertekre is nagyon nagy hatással van, de teljesen más az európai gondolkodás, a lélek, más a filozófia, ugye ez a keresztény alapú filozófia, és ezért is érdekes, amikor különböző országokba elutazik az ember, akkor javaslom mindenkinek, hogy nézze meg annak az országnak, vagy annak a területnek a kertkultúráját, mert a kerten keresztül megérthetjük, hogy hogyan élnek, hogyan gondolkodnak. Úgy szoktam kifejezni, hogy ez valójában az ember világképének, a természeti világhoz való kapcsolódásának az eszenciája, tehát, hogy egy sűrítménye, és ezért nagyon izgalmas a kertbe járni, és a kertturizmus azért is került most az elmúlt időszakba, főleg a COVID után ilyen kiemelt szerepkörbe, mert az emberek nagyon sok információhoz jutnak, de nem tudják magukba fogadni, mert nincs amire felfűzni. Ha az ember elmegy egy történeti kertbe, akkor egyszerre lesz történeti információk, természeti, családtörténeti, tehát, hogy egyszerűen kinyílik egy olyan világ, amely segít megérteni, hogy az ember mire képes, milyen gazdag, és hogy milyen fantasztikus lehetősége van az embernek, hogy ilyen módon képes a természettel együttműködve csodálatos helyeket létrehozni.
1: Most mindaz, amit meséltél, elindította megint a fantáziámat, és Dél-Spanyolország jutott eszembe, ott ezek a morkertek, hogy tényleg

0: Annyi mindent megtudhatunk általuk is.
1: Így van, és ami a legfontosabb, hogy ezek mögött pont a morkertek, az egész európai kertművészetnek a technikai oldalát rejtik, tehát az az öntözőrendszer és víz háztartási rendszer, ami a kerteknek a vízellátását ellátja, a későbbi korokban, reneszánsz, barokk, stb., az mind ezeken az elveken keresztül, ami tényleg a mor kertekben jelenik meg, a keleti, egészen a perzsa kertművészet technikai tudástárát, kultúrákon keresztül továbbadja. Tehát, hogy ez fantasztikus dolog. Én azt gondolom, hogy a kertművészet az a nyelv, amit mindenki megért, anélkül, hogy kellene róla beszélni.
2: Hogyha arra kérnélek, hogy emelj ki történeti kerteket, akkor mik a szíved csücskei? Tudom, hogy nagyon nehéz ilyet kérdezni, de talán mondjuk, ha a történeti kertek európai útvonalát megemlítjük, amiben most 4 hazai helyszín is bekerült, akkor akár kezdhetjük velük is a felsorolást, meg hogy mit jelent egyáltalán maga ez az egyesület, ez a szövetség, ez az együtt gondolkodás.
1: Hát igen, amikor a Magyar Kertőrökség Alapítvány megalakult, akkor mi nagyon fontosnak tartottuk, hogy mindazokhoz a nemzetközi szervezetekhez kapcsolódjunk, akik hasonlóan arra hivatottak, hogy a kertőrökséget, a történeti kerteket megismertesse széles körben a társadalomban, hogy képviselje, hogy hálózatba fűzze, hogy felmutassa a saját értékeit, és együttműködjön, mert hogy ez mindig is így volt, és ezért lettünk tagjai az Európa Tanács kulturális útjain belül a történeti kertek útjainak, és hát amikor delegálhattunk kerteket, akkor 4 kertet delegáltunk, a Eszterházi Fényes Miklós által létrehozott Nagy Eszterházi barokk rokokó kertet, kevesen tudják, hogy Európa második legnagyobb barokk kertje, Gödöllőt, szintén azért fontos, hiszen nagyon sok olyan emlék kötődik hozzá, ami a magyar történelemnek jelentős része, és a barokk és tájképi kerteknek a helyszíne, itt most a Sziszire is gondolok, és nagyon népszerű is, hiszen ez vonzza az embereket. A harmadik a fehérvárcsurgói Károlyi kastély, hiszen ott az az izgalmas, hogy még a kertet alapító és gondozó család alapítványa viszi tovább tradicionálisan, már nyilván a rendszerváltozás után visszatérve ezt az örökséget, amit úgy is fogalmaznak meg, hogy ez egyben egy olyan szellemi hagyaték is, ami nagyon sok mindenkit érdekel, és ott kertészeti, kertművészeti napokat szerveznek, és népszerűsítik. És a negyedik kert, amit sikerült ebbe a szervezetbe bevonni, azt lehet mondani, hogy az Európa térképre feltenni, az Vácrátót, amely egyben történeti kert, másrészt meg az egyik leggazdagabb nemzeti botanikai gyűjteményünk, kiváló szakemberekkel, csodálatos gyűjtemény, és azt gondolom, hogy a látogatószám is alátámasztja, hogy minden évszakban kedve lehet az embernek oda menni, és mindig tanul valamit, sétálva, szemlélődve, tehát nem tankönyvből, nem kötelezően, hanem a tanulásnak, inkább úgy mondanám, a megismerésnek a legkönnyedebb és legerősebb átélésével és tapasztalásával. De hát azt gondolom, hogy fiatalokat is a kerten keresztül a legkönnyebb tanítani.
2: Könnyű volt-e kiválasztani ezt a 4 helyszínt, illetve mekkora az a tárház? Azt tudjátok pontosan, amiben keresgélhettetek, vagy amiből válogathattatok itthon?
1: Igen, mert szerencsére mi egy olyan iskolának vagyunk, tájépítészek a tanulói és aztán gyakorlói, ahol mindig is Ormos Imrétől kezdődően Mőcsényi Mihályon és Orsi Károlyon keresztül a kerttörténet, a történeti kerteknek a fontossága az beépül az oktatásba, így a hallgatókkal is nagyon sok a Kárpát-medencei kertnek a felmérése zajlik, a történeti leltározása. Több mint 4000 kertről biztosan tudhatunk, de nyilván ennek nagy része elpusztult, különböző kategóriák vannak, de azért megállapíthatunk egy jó erős 200 kertet, ami mégiscsak hordozza, ha nem is teljesen jó minőségben, de mégis azt a kompozíciót, azt a szépséget, vagy azt a kort, ami jellemzi. Úgyhogy nagyon nehéz választani, és hogy mindig megkérdezik, hogy melyik a kedvencem, mindig az, amelyikben éppen sétálhatok, de gondolom ezzel többen is így vagyunk, mert mindig a adott hely megnyílik, hogyha mi csendben, figyelemmel, lelassulva, a részletekbe kapaszkodva átadjuk magunkat ennek a folyamatnak, ennek az érzékelésnek, hiszen a természetnek a hangjai, a színei, az illatai abban a pillanatban kiszakítanak minket a nagyon erős racionalitásból, és egyfajta művészi érzékelés és tapasztalásnak a lehetőségét nyújtják nekünk.
3: Bobby Keditet és az Egy életemet hallották, vendége Herceg Ágnes tájépítész. Most hírek jönnek, majd folytatjuk a második résszel.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az újraindult M1-en mondott beszédet az új államfő, viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Komárom-Esztergomban. Rendkívüli parlamenti ülést tartanak a jövő héten. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A csütörtökön újraindult M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében Baka András kiemelte, hogy az újrakezdés önmagában nem elég. Nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az emberek bizalmát. Viharkárok elhárításán dolgoztak csütörtökön éjjel a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Tatabányán a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt két nagy fa. Egy vastag kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 117-es főúton, Kesztölc és Vaskapu pusztak között. A 13-as főúton pedig két sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében, írta a Katasztrófavédelem. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények közül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak, amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzés terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Még lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csaknem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, vissza is tértünk, folytatjuk az Egy életem adásával, amiben a kertek egyszerű és megnyugtató értéke került a középpontba. Babik Edit interjújának második részében a részletek.
2: Beszélgető partnerem dr. Herceg Ágnes tájépítész, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke, és a beszélgetésünk további részét most a kert turizmusra vezetjük át, hiszen említette Ági az első rész végén, hogy amikor nyugodtan, csendben, meghitten átadjuk magunkat ennek az élménynek, akkor hogyan válunk befogadóvá, és sokszor az az érzésem, hogy a mai embernek problémája van azzal, hogy lelassuljon, hogy fölvegye ezt a tempót, amit mondjuk egy kert diktál.
3: Mindenkinek azt hiszem van tapasztalata, hogy egy a napi ritmusból, szokásrendszerből, hogyha ki akar szakadni, elutazik valahová, hogy mennyi az az idő, amíg így átáll, valójában annak a helynek a ritmusára, hosszú, vagy a karakterére, de ez pont a parkoknál nagyon rövid. Hogyha belépünk a kertkapun, már eleve egy olyan erős élmény halmaz hat ránk, ami nem is tudatos, hanem egyszerűen, és amire mondjuk a kastély kertből a kastélyig eljutunk, egy teljesen más kozmikus összefüggésbe kerülünk. Tehát ott élhetjük meg, hogy a természet az valahol az ég és a föld között van, és hogy ebbe az ember milyen fantasztikus karmesterként tud benne lenni, mert egy jó kert az harmonikus, az befogadó, és abban a pillanatban az embert nyitottá teszi. Tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon gyors átalakuláson megy keresztül az ember. Tehát egy ilyen gyorsítóba kerül bele,
2: pont hogy lelassuljon.
3: Hogy lelassuljon, igen, igen.
2: Azt olvastam, hogy a turistáknak körülbelül a 90%-a az, aki szabadidős látogatóként spontán módon kerül be egy ilyen környezetbe, és nagyon kevés az a turista, aki azzal a céllal, azzal a motivációval indul, most relatív kevés, hogy ő kifejezetten mondjuk egy ilyen kertörökséget szeretne megnézni. Viszont valóban így van, hogyha már arra sodorta az útja, vagy az egyéb látnivalók, mondjuk egy kastély, akkor az motiválhatja arra, hogy bejárja a környezetet. De jó, hogyha van olyan épített kert is, ami kifejezetten csalogatja a turistákat. Ilyenre tudsz példát mondani, ahol nagyobb ereje van mondjuk magának a kertnek?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon erősödik, bár én turisztikai szakember nem vagyok, de nagyon sokat dolgozom kiváló turisztikai szakemberekkel, de a világ nagyon sok helyen jártam, mint turista. Én szakturista vagyok, és a családomat is ugye erre azért bizonyos értelemben rákényszerítem, hogy akkor még legalább 3 kertet megnézünk egy városban, de ettől függetlenül, akinek más érdeklődése van, mondhatjuk, hogy a kert turizmus ez előre tört. Tehát az érdeklődés nem spontán, hanem nagyon sokan megtervezik, hogy na, hogyha eljutunk egy adott helyre, akkor nézzük meg ezeket a történeti kerteket, hiszen az ugyanolyan, mint egy nagy múzeumi gyűjtemény, tehát, hogy most én bemegyek a Louvre-ba, vagy a madridi múzeumba, akkor persze, hogy bemegyek a madridi botanikus kertbe, vagy a nagy parkokba. És ez azon is múlott, hogy a szakma és a turizmus szakma, ez találkozott, és magában a turizmusban is sokkal nagyobb helyet kap a kertturizmusnak a kiajánlása. Mert hogy ez egy olyan élmény, amivel gazdagodik a kínálata a turizmusnak, és a kutatásaink alapján is látjuk, hogy a célzott kertturizmusban résztvevők száma növekszik. Ezért vállalkoztunk arra, hogy tagja vagyunk az International National Trust Organizationnek is, ugye a nagy nemzeti trustnak a külső körébe, ahol mi nagyon sok szakmai segítséget és tapasztalatot kapunk az angoloktól, ahol már több száz éves hagyománya van magának a kertturizmusnak, gondoljunk csak a Grand Tourokra, amelyeknek a nagy célpontjai többek között a Villa d'Este és a többi itáliai kert, helyszín, de sorolhatnám még, de mondjuk ez volt ugye a kert történetben a nagy vonzó Firenze és a Medici kertek, és igazán azt gondoljuk, hogy ma az lesz a feladat, hogy a magyar kertörökségünket is hálózatba szervezzük, hogy ennek a hálózatnak a kertek is lehessenek tagjai, és a látogatók is lehessenek a tagjai. Ugye most ezen dolgozunk, és tulajdonképpen maga a média nagyon sokat segít abban, hogy az emberekhez eljusson ez az ismeret, ez a tudás, és választhassanak, hogyha egy adott helyre utaznak, hogy akkor abba beleférjen egy kert élmény, ami mindenki számára felüdítő lehet.
2: Valóban én is azt látom, hogy ez az arány, amit én mondtam, hogy spontán térünk-e be, vagy pedig kifejezetten ezzel a szándékkal indulunk, kezd átfordulni. És különösen igaz ez talán a Covid óta, amikor azért nagyon megváltozott a szemlélet az embereknek. És elkezdtük saját környezetünket is felfedezni, én saját magamról is tudom.
3: Azt látjuk, hogy a belföldi turizmus az nagyon megnőtt, és ebben a belföldi turizmusban jelennek meg ezek a nagyon értékes pontok. És igazán még talán annyit fűznék hozzá, hogy a kertturizmus az azért is jó, mert amiről az elején beszéltünk, hogy nagyon sok mindent megtudunk egy helyről, egy országról. A kultúrájáról, tehát hogy olyan üzeneteket tud közvetíteni magunkról is, ami azt gondolom, hogy fontos, hogy azokat az értékeket közvetítse, anélkül, hogy ez valami nagyon direkt módszer lenne.
2: Igen, amennyit én tudok egyébként a kertlátogatókról, vagy akik szívesen keresik fel kertturistaként ezeket a helyszíneket, ők főleg középkorúak, vagy mondjuk idősebbek, akik hajlandóak többet költeni, tehát mindenféleképpen a turizmusnak ez előnyére lehet. Hajlandóak nem a főszezonban utazni, és ahogy te is említetted, hogy szinte minden évszakban egy kert tud mutatni újat, ez megint csak a turizmus előnyére válhat, az is, hogy visszatérő vendégek. Hát ez mind-mind olyan szempont, ami úgy gondolom, hogy a turizmust is serkentheti, tehát lehet egy multiplikátor hatása a turizmusra.
3: Főleg olyan régiókban, ahol vannak értékek, de egyszer megnézi az ember, és nem tér vissza. Na most egy kert nálunk 4 évszakos. Tehát egészen más egy tavaszi kertnek a hangulata, ahol előjön például Alcsúton a hóvirág, majd jeliben a rododendron virágzás, és itt tulajdonképpen ezek az eseménynaptárok, hiszen itt együtt dolgozunk a turizmus szakembereivel a kommunikációnkban is, hogy évszakokba bemutassuk, hogy hova érdemes elmenni, hogy éppen annak a kertnek mi az a legizgalmasabb vonzereje, és aki egyszer elment, az vonzódni fog, hogy megnézem ősszel egy őszi lombszínben. Tehát, hogy igenis egész évben látogatható, és hát azt szoktam mondani, hogy egy Schönbrunni kastélyba egyszer az ember bemegy a családjával, a 3. szoba után a gyerekek már nehezen viselik, de a kertbe bármikor, és bármennyi időt el lehet tölteni. Tehát ezt itt azt gondolom, hogy bővíteni lehet a látogatási időt és a rendszerességet, hogyha a kerteket ajánljuk, ha még programok is szerveződnek a kertbe, művészeti programok, koncertek, vagy éppen kerti sétavezetések, ahol egy szakavatott ember tud minket végigvinni. Nagyon fontosak az iskolák látogatásai, hiszen olyan művészetpedagógiai, környezetnevelési programokat is lehet a kertekbe nyújtani, és ezáltal egy szabadtéri oktató helyé is tud állni a kert. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy szinte minden generáció számára, és nem a legdrágább, sőt, szinte azt lehet mondani, hogy nagyon sok kert, amelyik nem zárt és nem belépőjegyes, hanem mondjuk a kastéllyal együtt, ez tulajdonképpen nem jelent olyan plusz költséget a látogatónak, viszont annál nagyobb élményt.
2: Említetted a vezetett sétákat. Saját magamról tudom, hogy ha elmegyek egy múzeumba egy kiállításra, és megnézem egyedül, vagy a családommal, egészen más élménnyel megyek haza, mint amikor egy tárlatvezetésen mondjuk a kiállításnak a kurátora mesél azoknak a képeknek a hátteréről, a korszakról, bármi egyébről. Ugyanez lehet egy ilyen vezetett séta alkalmával is, sokkal többet adhat.
3: Igen, és különböző területeket, tehát például botanikai, dendrológiai sétákat is lehet vezetni. Ugye mi közösen más szervezetekkel szervezünk ilyen ki mit tudott, az is különböző törteti kertekben zajlik, növényismeretét. És így az érdeklődésüknek megfelelően az emberek, van, akit a botanika vonz, a növényismeret vonz, van, akit inkább a művészettörténet, vagy éppen a művelődés történeti vonatkozások, a történetek vonzanak, tehát, hogy nagyon sokféle érdeklődést tud egy-egy ilyen tematikus vezetés segíteni.
2: Mi az, amit a látogató hazavihet magával egy-egy ilyen sétáról, és most nem a növényekre gondolok, meg a termésekre, hanem arra az inspirációra, amit azért nem tudok nem észrevenni a környezetembe, hogy ma egyre több ember nyit a kertészkedés felé. Egyre több ember követ olyan influencereket, mint ahogy te is mondtad, hogy a média hatással lehet ránk a kertek bemutatása kapcsán. Szóval egyre több olyan indítatást látok az emberekben, hogy saját maguk körül teremtsék meg azt a milliót, ami számukra kedves, ami megnyugtató. Szóval mit lehet átültetni ebből a mindennapokba?
3: Hát igazán a kert az egyszerre szakrális és profán hely. És ezért. Én azt gondolom, hogy így tudom legtömörebben megfogalmazni. Kicsit kifejtem, az azt jelenti, hogy visszavonulok önmagamba, de mégis kinyitok a világ felé, a természet felé. Ez, amiközben én a kertemet művelem, én művelődök. Tehát, hogy ez magának a tájnak a sajátossága, hogy amikor az ember belenyúl a földbe, és együttműködik a növényi állatvilággal, vagy az embertársaival, akkor ez a művelődési folyamat. Tehát, hogy ez egy olyan, mint egy alkimiai folyamat, hogy miközben én átalakítom az anyagot, a körülöttem lévő világot, én magam is átalakulok. És azt gondolom, hogy ma ebbe az individualizálódott, nagyon technikai civilizációnkban belül érzi az ember, hogy ezt a ős kapcsolatnak egyik ilyen kis szigete, még egy gang kertészet is. Nekem nincs kertem, hanem a gangomat teszem tele mindenféle cserepes növényel, és az is be tudja hozni. És én azt gondolom, hogy azoknak a nagyon nagy tudású, nagyon karizmatikus kollégáknak, akik úgymond ma influencerei a témának, azok segítik az embereket, hogy te is tudod. Mindenki kezdjen bele. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
2: Azt elárulod nekünk, hogy mi minden van a te gangodon?
3: Fú, hát a szomszédok már nem férnek. Kísérletezem mediterrán növényekkel, a mirtusz, a babér, az eukaliptusz, minden, amit lehetséges, és minden. Tehát paprika, fűszernövények, mindig van petrezselyemen friss, pedig tényleg ez egy belvárosi gangnak az erkélye. És
2: sokan vannak ezzel így, hogy ez a lehetőségük, igen. És ott is meg lehet teremteni.
3: Így van, így van. És azt gondolom, hogy ezzel az ember példát is teremt, mert amikor én elkezdtem, még csak én raktam ki, most meg kell nézni a házba, hogy már hányan rakják ki a cserepüket, és azt gondolom, hogy ebben az a feladatunk, hogy az embereknek segítsünk, hogy vissza tudjanak kapcsolódni ebbe az ősi kapcsolatba a természettel, vagy ezzel az egész természeti teremtett világgal, vagy az ember által megformált kultúr környezettel, vagy tájjal, és akkor a békesség megszületik az emberekben. Tehát idegesen nem lehet kertészkedni, gyűlöködve nem lehet kertészkedni, csak szeretettel lehet kertészkedni.
2: És most eszembe jutott a művészet, hogy mennyi ága foglalkozik a kertekkel, a zene, az irodalom, a festészet. Talán éppen Moni mondta, hogy éppen a virágok miatt lettem festő, igen, vagy valami igen. Ilyesmi mondása volt, ha nem lennének virágok, nem festenék.
3: Igen.
2: És neki úgy tudom, hogy volt is egy virágos kertje.
3: Hát hogyne. Így van, a Zsivánik kertjét, azt úgy alakított, hogy azt festette folyamatosan. Ugye az alapítványunk nagyon sok konferenciát szervez, és több konferenciánknak pont ez volt a témája, hogy a kertművészet és a zene kapcsolata, a kertművészet és a festészet, a kertművészet és irodalom. Az irodalom.
2: Igen.
3: És azt gondolom, hogy ez is közelebb hozza az embert. Nem is gondolnánk, hogy mennyi olyan neves művész van, akinek meghatározó, inspirációs helyszíne volt a kert. most éppen egy külföldön kiadott könyvet olvasok, az író kertjét, Tolstojtól kezdve Agatha Christie-ig, tehát hogy teljesen meglepő, és hogy mit jelentett számukra az, hogy kertjük volt, és hogy ott dolgoztak, és ott inspirálódtak. Nyilván vannak a kertes impressionisták, de ez a magyar festészetben is megjelenik, akiknek kertjük volt Ripronai, vagy akik kertekben jártak, kerteket festettek, mert a kerten keresztül tudták kifejezni a kapcsolatot, a természetnek a jelenségeit nyilván. Ha megnézzük a Magyar Nagybányai Festőiskolát, vagy bármelyiket, úgyhogy nagyon-nagyon szoros kapcsolat. Ugye Eszterházával nagyon szoros kapcsolatunk van, minden ősszel ott szervezük a Mőcsényi Kertművészeti konferenciát, és egyik évben pont Eszterháza és a zene, vagyis a magyar kertművészet és a zene kapcsolatát taglaltuk. Nyilván Haydn-nak az életműve kapcsolódik oda, de hát kiderült, hogy nagyon sok mindenkinek a művészetében inspiratív volt. Tehát gondoljunk csak Liszt-nek a Villa d'Este című tételeire, ahol az a csodálatos itáliai reneszánsz kertnek a vízjátéka adta az ihletet.
2: Ági, nagyon-nagyon elrepült az időnk, de egy kérdést nem hagyhatok még ki. Mi lesz a következő generációval? Mi lesz az utánpótlással, a tájépítészekkel, a kertészekkel, a botanikusokkal, a mai fiatalok? Mennyire nyitnak, mennyire vonzódnak, a kézi munka az mennyire került előtérbe? És akkor eszembe jut a Grand Tour, amikor mondtad ugye, hogy Európát járták az arisztokrata fiatalok, meg a királyok utódai, hogy megismerjék a világot, főleg ugye Itália, és ott is az építészet része volt a kertépítészet is. Szóval hogy mi ma hogyan állunk az utánpótlás csapattal.
3: Nagyon jó a tájépítészképzés nemzetközileg.
2: Igen?
3: Magyarországon így van. Nagyon hosszú időre nyúlik vissza a képzésünk, tehát azt gondolom, hogy van utánpótlás, nagyon jó képességű fiatalokkal. Kertészmérnökökre is ugyanez vonatkozik. A kertész szakmában is csodálatos fiatalok vannak. Minden nemzetközi kertépítő versenyen a magyar csapatok díjat hoznak szakiskolákból. És nem tudjuk, tehát ezek olimpikonok, ezek a fiatalok, akik lelkesek, tehetségesek, fantasztikus tanárokkal, természetesen minden ilyen dolog mögött ott vannak a tanárok, és nekünk célunk az, hogy mindezeket a kezdeményezéseket felkaroljuk, és hogy kitaláljunk egy olyan pályamodellt, amivel megint a kertész és tájépítész szakma arra a helyre kerül, ahol ez volt a háború előtt. Tehát egy főkertésznek lenni, az egy nagyon magas társadalmi rend volt. De mondjuk ez még Firenzében mindig így van, hogy a Boboli kertnek a citrus gyűjteményét 30 éve egy ember vezet, és előre köszönnek neki a városban, mert tudják, hogy ő a citrus kertek fő tudora, és minden citromról tudja, vagy citrusról, hogy melyiknek mennyi vizet kell önteni minden nap.
2: És tekintélye van.
3: Tehát azt gondolom, hogy ezt a tiesztésítéssel és államosítással lerombolt, nagyon magas, európai szinten álló kertész, tájépítész, vagy kertművész szakmát kell újra fiatalok számára vonzóvá tenni, hogy meglássák benne a lehetőséget, és kiteljesedjenek.
2: Dr. Herceg Ágnes tájépítész, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke volt a mai vendégem. Aki lemaradt a műsor egy részéről, az visszahallgathatja a Spotify-on az Egy Életem csatornámra keresve.
1: Bobby Kedit műsorát hallották, most jön a digiturizmot, legújabb turisztikai szektorban is hasznos technológiai újdonságokkal, de előbb híreket mondunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Samodi Evelin vagyok. A következő órában a Trend FM előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmus adását hallhatják. A digitális turizmus megismerését tűzte ki célul ez a műsor, a mostani vendég pedig azt mutatja be, hogy egy étterem, egyben szálloda és rendezvényhelyszín miként digitalizálhat. Prinzinger Péter és Marsall Szilvia beszélgetése.
2: Köszöntjük vendégünket, Csapódi Bencét.
3: Szia, Bence!
4: Sziasztok, köszönöm Corvinus, szépen a meghívást.
2: Aki a Corvinus Egyetem oktatója, egyébként pedig a Balatonszemesi Kistücsök Food and Room szálloda vezetője. Örülünk, hogy itt vagy velünk. Mondanám, hogy ismét, de az a másik műsorunk, a másik beszélgetésünk volt, amiben egyszer már találkoztunk. Mi tartjuk azt a szokásunkat, hogy megkérdezzük a vendégeinket, hogy milyen témát, illetve kit javasolnak beszélgető partnernek, és a korábbi alkalmakkor többször előjött az az ötlet, hogy a nagy szállodák, a nagy szállodaláncok marketingvezetői, digitális és innovációs vezetői mellett után kérdezzünk meg közepes, illetve kisebb üzemméretű turisztikai vállalkozásokat is, hogy az ő életükben mit jelent a digitalizáció, mit jelent a mesterséges intelligencia, és azt gondoltuk, hogy a Balatonszemesi Kistücsök Food and Room, ami étterem is, szálloda is, időnként kulturális rendezvényhelyszín is, ugye a Tész Balatonokán például, az pont egy ilyen alkalmas üzemméretű beszélgető alany lenne ennek az egységnek a vezetője, úgyhogy most erről fogunk téged, Bence, faggatni. Hogy jelent meg a digitalizáció a Kistücsök életében? Emlékszel esetleg az első digitális fejlesztésre?
4: Ez nagyon nehéz kérdés. Igazából nekem, ami így elsőként beugrik, nálunk már hosszú évtizedek óta viszonylag fejlett éttermi szoftver volt, és ezt a szoftvert, sőt, igazából még a kettővel ezelőttire emlékszem, hogy az miket tudott, milyen lehetőségek voltak vele, és aztán hogyan haladtunk ezzel, hogyan jöttek a különböző frissítések, és aztán az egyéb megoldások, amik ehhez kapcsolódtak. De emellett, ami még így nekem eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy hogyan változott a vendégélményt befolyásoló különböző tényezők, akár mondjuk a foglalási rendszereknek, a vendégértékelési rendszereknek a megjelenése és azoknak igazából a felülete, mennyivel változott a kezelhetősége, és ez milyen hatással volt a mi munkánkra
3: én
4: is.
3: Én még visszamennék egy picit, ha nem haragszatok az én időbe, is. Mert majd kicsit pont nagyon előre mentünk. Hogy... Igen, nekem az a kérdésem, hogy mi volt az az első pont, amikor úgy éreztétek, hogy váltani kell valamit, és el kell indulni mindenképpen az új világ felé.
4: Erre igazából nem tudok egy olyan pontot mondani, mert hogy ezt a pontot ezt minden nap érezzük a működésben, a mai napig, tehát hogy folyamatosan érezzük azt, hogy vannak olyan megoldások, amit lehet digitalizálni, és amit még tovább lehet fejleszteni.
2: Hogy kérdezem már meg, amit említettél azzal kapcsolatban, arra visszautalva, az éttermi szoftver a kevésbé whitefülőknek, mondjuk már el, hogy az körülbelül mit tud, hogy kell elképzelni? Mi az az éttermi szoftver, vagy vendéglátási szoftver?
4: Ez is attól függően, hogy milyen szoftverrel dolgozunk együtt, rengeteg funkció lehet, tehát az egészen integrált, kiterjedt rendszereken mellett ott vannak azok a szoftverek, amik a kisebb éttermeket, akár büféket, cukrászdákat ki tudják szolgálni. Ezek most már ugye mint törvényi előírás is, tehát az ENTAK adatszolgáltatási kötelezettség miatt ezeket különböző típusú vendéglátóhelyeken használni is kell. Egészen egyszerű funkciója, amit mondjuk nálunk 20 néhány évvel ezelőtt az első szoftver tudott, az, hogy a rendeléseket felveszik a kollégák, rögzítik, és az továbbítja nyomtatóra mondjuk a pult felé, vagy a konyha felé.
2: Oké, tehát akkor ezek a szoftverek elsősorban a belső munkaszervezést, az étterem működtetését segítő megoldások voltak, nem a vendégek, nem a nagy közönség számára szolgáltatásokat nyújtó alkalmazások.
4: Igen, tehát ez igazából a háttérműködést segítette. akár mondjuk a készletgazdálkodás, az, ami már a kezdetleges rendszerekben is megjelent, és most már nyilván vannak olyan rendszerek, amihez kapcsolódik, tehát akár a foglalási rendszert és egy éttermi szoftvert össze lehet kapcsolni, vagy akár az éttermi szoftver és a szállodai szoftvernek a működése összekapcsolható.
3: Tehát ő komplex szolgáltatást tud nyújtani ezek szerint, ahhoz képest, ahonnan indultak.
2: Mindig fel akartam tenni valakinek azt a kérdést, és most a Bencének föl is teszem, hogy adott esetben ezek a szoftverek mondjuk azt a folyamatot is támogatják, hogy a vendégek által leadott rendelés, amit a felszolgáló kollégák fölvesznek, ez valamilyen formában a konyhában, a konyhafőnöknél, a séfnél, valakinél megjelenik, adott esetben már be is ütemezi, hogy melyik ételt kell elkezdeni készíteni, vagy ez még mindig az emberi tényező?
4: Vannak olyan szoftverek, amik ezt tudják, úgyhogy igazából itt az, hogy mennyi egy fogásnak az elkészítés ideje, és akkor erre már vannak olyan megoldások, amik jelzik, hogy mikor kell elkezdeni, vagy mikor érdemes elkezdeni foglalkozni vele.
3: Ez mennyire az idő, tehát az idővel kapcsolatosan, vagy az idővel versengünk, vagy pedig magával a szolgáltatás minőségével, jellegével, több színűségével?
4: Hát igazából én szerintem itt fontos azt megkülönböztetni, hogy mik azok a megoldások, ami a vendégélményt befolyásolja közvetlenül, és mi az, ami a háttérmunkát úgy segíti, hogy igazából az a hatékonyság, az általános működés sen keresztül befolyásolja a vendégélményt. Én úgy látom, hogy ma még azok a digitális megoldások, amik nagyon erősen vannak jelen a vendégtérben, azok kevésbé elfogadottak, és azzal óvatosabban kell bánni. A másik oldalon viszont van egy nyilván egyfajta jogszabályi kötelezettség is, hogy digitális megoldásokat használjunk, másik oldalról pedig az, hogy az adatvezérelt döntéshozatal most már nem nem a jövő, hanem igazából ez az, amire építkezünk, és akár mondjuk az árképzésnél, akár a következő menünek a megalkotásánál azokra az adatokra támaszkodunk, ami az előző időszakból rendelkezésünkre áll.
3: Mi az, amit a vendégek nem fogadnak el, amiről beszéltél itt az előbb, hogy annyira nem szerencsés használni?
4: Most ezt kicsit kilépve a Szauda vezetői pozícióból, inkább a kutatói oldalról tudom mondani, hogy foglalkoztunk vele, hogy akár a Z-generáció is, de igazából pont ők voltak az első, akiket vizsgáltunk azért, mert az volt a feltevésünk, hogy ők a leginkább nyitottak a digitális megoldásokra, és ezt megcáfolta a kutatás, tehát az látszik, hogy az, hogy a különböző akár tablet vagy okostelefont kell nyomkodniuk azért, hogy mondjuk egy rendelést felvegyenek, vagy megtekintsék az étlapot, vagy az, hogy hogyan néz ki egy étel, ez visszataszító számukra, és nem fogadják el olyan szinten, mert hogyha el szeretnének menni egy étterembe, akkor inkább azt az időt a barátaikkal, családdal szeretnék tölteni, és nem az okos kütyükkel.
2: Nézzünk jó példát is, vagy pozitív példát is. Tudsz-e olyat mondani, akár az üzleti gyakorlatotokból, akár a kutatás?

0: vagy nincsen online foglalási felülete, mert a fiatalabb fogyasztók, ők már ezt annyira alapelvárásnak tekintik, és ők lehet, hogy éppen hajnal kettőkor döntenek úgy, hogy szeretnének foglalni asztalt, akkor nem fognak arra várni másnap reggel mondjuk 11-ig, amíg kinyit az étterem, hogy foglaljanak, hanem azon a helyen foglalnak, ami elérhető akár mondjuk egy ilyen online felületen.
1: Tehát visszajutottunk a gyors élményszerzéshez, a gyors karnyújtásnyira van tőlem, most azonnal elfoglalom, megszerzem élményhez.
2: De ez nem csak generációs kérdés szerintem, mert én gyakorlatilag én is így működöm, hogy azon szeretem meg lerendezni azokat a dolgokat, amik a fejemben vannak. Tehát nem tudom, hogy a kutatás csak az én generációra vonatkozott, vagy úgy globálisan.
0: Az első része az az E-generációra, és most zárul a X és Y generációra vonatkozó, és majd ezt a három generációt fogjuk még összehasonlítani.
2: Na és akkor vissza a KKV szektorhoz, mert ugye onnan indultunk. Mik azok az adatok, amiket ti használtok a kis tücsök működtetéséhez és a digitalizációs világba való bevezetéséhez, vagy annó, amikor bevezettétek? Tehát melyek azok az adatok, amik kulcsfontosságúak a ti működésetekben?
1: Hadd csavarjak már még egyet, mielőtt elkezdesz válaszolni. Ugye gyakran éri az a kritika az ENTAK rendszert, hogy biztos rengeteg értékes adat van benne, de ezeket nem kapják vissza, nem férnek hozzá a szolgáltatók, nehezen vagy nehézkesen tudják ezeket használni, hasznosítani. Ebbe egy picit igazíts már el minket, légy szíves, hogy ti a napi valóságban milyen adatokhoz, hogyan tudtok hozzájutni, mi az, amit értékeltek, mi az, ami fontos a számotokra?
0: Szállodai oldalról az ENTAK adatokat nagyon értékeljük, mert hogy település szinten, desztináció szinten látjuk azt, hogy így a fő mutató számokat, hogy igazából legalább egy hasonlítási alapunk van.
1: Éttermi oldalról azt, hogy honnan jönnek hozzátok? Látjátok azt, hogy kik jönnek hozzá? Így érted, hogy
0: nem a versenytársakat, tehát hogy illetve nem versenytársakat, rosszul fogalmazom, tehát a adott területen, adott szegmensben elért eredményeket, átlagos szintjét látjuk.
1: És akkor ahhoz képest meg tudod ítélni, hogy tiétek jó,
0: hogy igen, rossz. Igen, tehát ilyen szempontból ez jó. Az éttermi oldalról még hiányzik ez a visszamutatás, tehát ez az, ami még igazából hasznos lenne, hogy ezt az éttermi működés is lássuk, és a szállodai szoftver pedig, ahonnan látjuk a saját adatainkat, tehát a küldőpiacokat, az, hogy hogyan változik. Most mondjuk pont egy átállás miatt így az összehasonlítás kicsit más, hogy valósul meg, viszont egy olyan rendszerre váltottunk, ami nagyon, nagyon fejlett vezetői dashboardot mutat nekünk, és igazából tényleg folyamatosan látjuk azt, hogy hogyan állunk adott hónapban, és ez nagyon sokat segít a döntéshozatalban.
1: Ami a vendéglátási részt illeti, ott ez nem épült még ki fejlesztés alatt, vagy ott nem ennyire fontos, vagy ott mi az eltérés a szálláshely? Ha jól értem, a szálláshelyi adatok azok széleskörűek és jók, és jó használhatók, de mintha azt említetted volna az előbb, hogy a vendéglátásban ez még nincs teljesen így.
0: Én úgy tudom, hogy az eredeti akarat szerint ez megvalósult volna, illetve ez a visszamutatás az iránytű oldaláról tervben volt. Bízom benne, hogy meg is valósul ez nem sokára.
1: Oké. Nézzük az egészet most egy picit a Fonák oldaláról. Mi az, ami mondjuk ma már elképzelhetetlen digitális megoldások, vagy esetleg mesterséges intelligencia használata nélkül? Mi az, ami nem működne egy olyan méretű szállodában, étteremben, mint amilyen a tiéd? Tudsz-e ilyet mondani?
0: Ez nagyon sokrétű. Az első, én úgy gondolom, hogy mindenképpen az online marketing, tehát akár a social media, a weboldal, vagy hogyha a foglalási rendszereket nézzük, enélkül ma már nem igazán tudnánk működni. A másik, tehát hogyha mondjuk a szállodai működésben a szállodai szoftvert nézzük, illetve az ahhoz kapcsolódó különböző megoldásokat, tehát az, hogy egy olyan integrált rendszerrel dolgozunk most, ami nem csak egy PMS, nem szállodai szoftver, hanem integrálva van a Channel Manager, tehát már az árképzés, dinamikus árazás, ez mind ebben a rendszerben valósul igazából meg, és ez közvetíti az árakat a foglalási felületen, mondták,

0: Oták felé, booking.com, szállás.hu.
1: Ezek alap szoftverek? Tehát az a kérdésem, hogy ennélkül gyakorlatilag egy turisztikai vállalkozás nem működik?
0: Én úgy gondolom, hogy most már egy bizonyos üzemméret felett ez alapelvárás.
2: Hát ahogyan a műsorunknak a mottoja is írja, a jövő elkezdődött, tehát ez nem a távoli science fiction sztori, hanem ezek szerint mindennapi valóság. Még mindig ebben a körben matatva egy picit, ebben már az AI-t is használjátok, vagy AI alapú megoldásokat is használtok, vagy az inkább a vendég oldalán jelenik meg a tájékozódásban, a foglalás előkészítésében?
0: Az AI megoldásokat egyelőre még integráltan nem, tehát ebben a rendszerben nem úgy használjuk, hanem azokat a kinyert adatokat, tehát különböző, akár mondjuk havi, korábbi időszakokra vonatkozó kimutatásokat, azokat AI alapon szoktuk elemezni, akár például a vendég visszajelzéseket, tehát a százával, ezrével érkeznek a vendég visszajelzések, szöveges formátumban. Erre nincsen olyan kapacitás, hogy egyesével elemezzük azt, hogy mik voltak a kiemelt pontok, mik azok a negatívumok, amiket kiemelnek. Viszont erre egy nagyon jó prompttal tudunk olyan elemzéseket készíteni, ami megmutatja, hogy mik azok a visszatérő mintázatok, ami akár pozitív, akár negatív oldalról
1: megmutatkozik. Ezek milyen hatásfokkal működnek?
2: Bocs, hogy beleszólok, csak a kérdésedhez kapcsolódik. Volt már ebben a műsorban mesterséges intelligencia segítségével készített borreceptről szó. Volt már ebben a műsorban az AI segítségével fölépített kampányokról szó. Mondj már, légy szíves nekünk olyan példát, amikor a Szilvi kérdéséhez kapcsolódik, amikor láttátok azt, hogy igen, itt most valamit az AI segítségével elemeztünk, értékeltünk, valamilyen következtetést levontunk, erre hoztunk egy döntést. Engem ez érdekel, hogy milyen súlyú, milyen szintű döntések azok, amiket már mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal hoz meg egy vállalkozás. Ami esetleg helyzeti előnyt jelent egy másikhoz képest, aki meg nem így dolgozik. Volt már olyan, hogy étlapot változtattatok azért, mert az AI alapú az értékelések, a visszajelzések feldolgozása azt mondta, hogy valami nagyon hiányzik, valami nagyon népszerű, valami nagyon klassz, hogy ott van az étlapon, vagy azért ennyire nem?
0: Étlapot nem, viszont a szállodai működésben ott volt már ilyen, tehát és inkább a belső működést fejlesztettük ezáltal, tehát hogy volt olyan visszatérő komment, amit azonosítottunk így segítségével, és utána mondjuk egy olyan standardot alakítottunk ki a housekeeping működésbe, ami ezt a hibát ki tudja küszöbölni.
2: Oké, akkor itt, ha jól értem, az AI-nak az a képessége volt a számotokra nagyon hasznos, hogy nagy mennyiségű információt rövid idő alatt feldolgoz, összegez és kiértékel.
0: Igen, igen.
3: Csapody Bence volt a Digiturizmo vendége. Hamarosan folytatjuk a második résszel Marsall Szilviával és Prinzinger Péterrel.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó reggelt kívánok! 2026. augusztus 21-e van, a Trend FM 9 órai híreit Somodi Evelintől hallják. Rekordot döntött a hőség Franciaországban. Június közepe óta már 52 kánikulai napot regisztráltak. A Meteo France szerint ez jelentősen meghaladja a korábbi rekordot, a 2022-es 33 napot, illetve a 2003-as 22 napot. Idén nyáron három egymást gyorsan követő hőhullám sújtotta az országot, a legutóbbi hőhullám csak most ér véget. Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, közölte a hatóság. A pénzmosás gyanúja miatt indított eljárás során nem találtak bűncselekményre utaló nyomot vagy bizonyítékot. A lezáráshoz szükséges osztrák hatósági válasz időközben megérkezett és igazolta a szállítmányban talált bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az osztrák vizsgálat azt is megállapította, hogy az adásvételhez kapcsolódó dokumentáció szabályszerű volt. Egy éves csúcs közelében maradt az amerikai jelzálók hitelek kamata. Az Egyesült Államokban 6,77%-on maradt a 30 éves fix kamatozású jelzálók hitelek átlagos kamata az augusztus 14-ével zárult héten. A kamat két hete 6,81%-on állt, ami tavaly július óta a legmagasabb érték volt. A Reuters és az Ipsos felmérése szerint az amerikaiak 69%-a úgy véli, Donald Trump üzleti érdekei befolyásolják elnöki döntéseit. A megkérdezettek 63%-a helyteleníti azt is, hogy Trump és családja kriptovalutákhoz kötődő vállalkozásokból gyarapította vagyonát a második elnöki ciklus kezdete óta. A republikánusok körében ugyanakkor 70% elfogadhatónak tartja a család kriptovaluta ügyleteit. A Fehérház szerint nincs összeférhetetlenség, mert Trump befektetéseit független pénzügyi intézmények kezelik. A felmérés szerint az amerikaiak 49%-a a republikánus pártot, 41%-a pedig a demokrata pártot tartja korruptabbnak. Az elmúlt héten 6 nő vesztette életét Olaszországban férje vagy élettársa által elkövetett erőszak következtében, az ANSA olasz hírügynökség szerint. A legutóbbi esetek között van egy 72 éves nő, akit férje egy kővel vert agyon Kalabriában, valamint egy 50 éves lengyel nő, akit tunéziai férje késelt halálra gyermekük jelenlétében. Egy Velence környéki nő halálát volt férje okozta, annak ellenére, hogy a nő korábban többször is jelezte a hatóságoknak a bántalmazást. A belügyminisztérium szerint az év eleje óta 34 nő halt meg családi erőszak vagy más bűncselekmény miatt, szemben a tavalyi év azonos időszakának 54 áldozatával. Olaszországban 2025. decemberében lépett hatályba a nőgyilkosság elleni törvény, amely bizonyos esetekben életfogytiglani szabadságvesztéssel bünteti az ilyen jellegű bűnelkövetést. Mintegy 15 milliárd forintot hagyott a magyar gazdaságban az idei 5-napos Szigetfesztivál. Noha a szervezők számára még mindig veszteséget termel a rendezvény, a GKI Gazdaságkutató ZRT kérdőíves felmérése szerint a szigeten kívüli költések jelentős turisztikai forgalmat generálnak. Mintegy 50 ezer külföldi turista kifejezetten a fesztiválra érkezett. Bank Dénest, a GKI igazgatóját hallják.
3: A Sziget Fesztiválnak az egy, mindenképp egy hozzáadott értéke, ami nem vitatható, hogy rengeteg külföldi jön a Sziget Fesztivál miatt, akik egyébként nem jönnének Magyarországra. A mi felmérésünk szerint ez több mint 50 ezer fő, és ők nem csak a szigeten költenek, hanem a szigeten kívül is költenek még Magyarországon, jellemzően Budapesten és környékén. Tehát ez a bevétel, ez a forgalom nem jelenne meg, hogyha nem lenne a Sziget Fesztivál. Nagyjából az átlagos külföldi fejenkénti költéssel számolva nagyságrendileg 15 milliárd forintot hoz a magyar gazdaság számára, ami egy olyan pénz, amely a fesztivál nélkül nem érkezne ide.
2: Az elmúlt években több mint a 20-szorosára nőtt az e-SIM kártyás telefonok eladása. Ha a fizikai SIM kártyák nagysága folyamatosan csökken, az alaplapra forrasztott új megoldás sokkal biztonságosabb, lopás esetén nem lehet ugyanis eltávolítani. Az online aktiválás kényelmi funkciót ad, ráadásul a kártya hiánya helyet szabadít fel az akkumulátorok számára. Koi Tamást, a HVSV informatikai hírmagazin szakújságíróját hallják.
4: Komoly előnynek számít a biztonság is, hiszen mivel ez egy beágyazott technológia, ez a chip ez rá van forrasztva fizikailag a telefon vagy az okosóra alaplapjára, ezért nem lehet kivenni fizikailag a chipet. Ez milyen esetben jelenthet plusz védelmet? Ez például akkor jelenthet plusz védelmet, hogyha a készüléket adott esetben ellopják. Egy fizikai SIM az ugye sok helyet foglal el, még így is, hogy ilyen viszonylag pici a készülék alaplapján, és ezt a helyet például, ha felszabadítják, akkor oda lehet adni az akkumulátornak.
2: Horvátországban őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárságú férfit, akit a német hatóságok az északi áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásával hoznak összefüggésbe. A Volodymyr Z-ként azonosított búvárvizsgával rendelkező férfit Pulában fogták el európai elfogató parancs alapján. A német ügyészség szerint tagja volt annak a csoportnak, amely a vezetékekre robbanó eszközöket helyezett el. A gyanúsítottat korábban Lengyelországban is őrizetbe vették, de a Varsói Bíróság nem engedélyezte kiadatását, mert elégtelennek ítélte a német hatóságok által átadott bizonyítékokat. A német ügyészség júliusban már vádat emelt egy másik ukrán férfi, Szerhij Kuznyecov ellen, akit a szabotázs akciót végrehajtó csoport vezetésével gyanúsítanak. A 2022. szeptemberi robbanások súlyosan megrongálták az Oroszországot Németországgal összekötő északi áramlat 1 és 2 vezetékeket. Csipolvasókkal segítik az elkóborolt kutyák azonosítását a MOL benzin kutyain. A MOL mintegy 350 töltőállomásán érhető el kutyacsip leolvasó az augusztus 20-ai tűzijátéktól megijedt és elkóborolt kutyák azonosítására. A társaság arra kéri az embereket, hogyha biztonságosan meg tudnak fogni egy gazdátlanul kóborló állatot, vigyék olyan helyre, ahol le tudják olvasni a mikrocsipjét, például egy MOL kútra. Az autópályák menti töltőállomások kivételével szinte minden MOL kútól rendelkezésre áll a szükséges eszköz. A gyors hazajuttatáshoz fontos, hogy a mikrocsiphez tartozó gazdai adatok, különösen a telefonszám és az e-mail cím napra készek legyenek. Eljött az igazi lecsófőzés ideje, beért a májusban a kiskertekbe vagy nagyobb birtokokra ültetett paradicsom és paprika, amelyeknek összehasonlíthatatlanul gazdag a bízviláguk van az üvegházas technológiával termelt növényeknél. Simon Attila agrárszakértő szerint az a baj, hogy szabad földön kevés terem, pedig az aszályon kívül nagyon sok ellensége nincs a növényeknek. A vízhiány viszont tönkre tudja tenni, ezért fontos a rendszeres öntözés.
5: Az aszályt nem bírja a paradicsom, sok mindent kibír, de meg a paprika sem, illetve minden zöldségnevének szükség van a napi öntözésre. Ettől lehetnek a bulgárkerteszek valamikor jók is ilyen boltoltak nagy terület Magyarországon, a piacokon és a termesztés körében, hiszen ők ez az árkos öntözésre oldották meg, hogy minden nap megvenni oldva az öntözés. Ezt mindenkinek meg kell csinálni, kinek mennyi ideje van, de akinek van házi kertje, az ez a pár 10 perc, ami szükséges, és meg tudja oldani esténként vagy korahajnalban.
2: Tovább súlyosbodik az aszály, katasztrofális termés várható a Hungaromet szerint. A hét eleji eső csak kevés helyen hozott 5 mm-nél több csapadékot, az ország nagy részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. A kukorica öntözetlen állományai csak nem teljesen elszáradtak, és a napraforgó is rossz állapotban van. A nyári kapás növényeknél már megkezdődött a kényszerérés és a száradás, ezért a betakarítás is a szokásosnál korábban indulhat.
0: Tőzsde hírek.
2: Tegnap az augusztus 20-ai államalapítási ünnep miatt, ma pedig pihenőnap miatt még nincs kereskedés a budapesti értéktőzsdén. Szerda este viszont a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 148.659 ponton stagnált. A részvénypiac forgalma 27,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a MOL kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest. A MOL árfolyama az olajár emelkedése miatt tudott emelkedni 1,8%-kal 5015 forintra. Az OTP 4%-kal 45300 forintra csökkent, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2542 forintra esett. A Richter 4%-kal 12880 forintra gyengült.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a másodfokú hőségriasztás a hosszú hétvége alatt. Ma is kánikula lesz és tovább fokozódik a meleg, a 30-38 fokos csúcsokat erős, zivatarok környezetében viharos, sőt erősen viharos déli-délnyugati szél kísérheti. Záporok, zivatarok, néhol heves zivatarok ismét az ország északnyugati, északi felén alakulhatnak ki. A hétvégén némileg mérséklődik a hőség, szombaton 27-36, vasárnap 27-35 fok várható, a csapadék esélye pedig továbbra is az északi ország részben lesz a legnagyobb.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Samodi Evelin vagyok. Folytatjuk hétvégi válogatásunkat a Digiturizmóval, a Trend FM előremutató turisztikai magazinjával. Prinzinger Péter és Marsall Szilvia műsora.
2: A vendégünk pedig Csapodi Bence, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója és szálloda vezető a Kis Tücsök Food & Roomba, és hát tulajdonképpen ugye továbbra is az a kérdéskör, ami minket foglalkoztat, vagy amiről beszélgettünk itt az elmúlt nagyjából 20 percben, hogy milyen szerepe van egy kis és közepes méretű vállalkozásban a mesterséges intelligenciának és a digitalizációnak. Nagyon fontos kérdés, és úgy gondolom, hogy nem csak az én fejembe fordult már meg, hogy mennyire tudja mesterséges intelligencia kiváltani, vagy felváltani az emberi munkaerőt?
3: Igazából a vendéglátás területén én úgy látom, hogy pontosan azokat a hiány szakmákat nem fogja tudni kiváltani, amiről sokszor szó esik.
2: Például egy szakács?
3: Tehát igen. Az ő munkájukat nagyon meg tudja könnyíteni. Erre már vannak is példák, van olyan, ahol AI alapú séf dolgozik, van egy ilyen dubai étterem, de igazából ott sem a kétkezi munkát váltja ki, hanem a kreatív vonalat, tehát az, hogy különböző adatbázisok alapján megalkot új recepteket, de az ételt azt nem fogja elkészíteni. Ugyanúgy vannak olyan részei mondjuk a szállodai működésnek, amit nem fog tudni a közeljövőben még kiváltani. Robotizációs megoldások vannak, de azért még azok is kevésbé fejlettek, nem tudják azt a minőséget megvalósítani, ami mondjuk sokszor szükséges. Amit viszont nagyon jól, hát mondhatni, hogy már ki is tud váltani, azok az irodai pozíciók, akár mondjuk a marketing területén, most már látszik, hogy ez egyre inkább segíti a munkát.
4: Egy nemrég elkészült kutatás szerint a Balatonnál működő vállalkozók, vendéglátóhelyek, szálláshelyek, attrakciók üzemeltetői körében a három legégető probléma a munkaerő, és nyilvánvalóan a szezonalitás, meg a növekvő működési költségek. Miben tud az AI alapú megoldás, vagy miben tudnak a szoftverek, a digitalizációs megoldások munkaerőt kiváltani? Munkaszervezési folyamatokat megváltoztatni? Tehát, hogy valójában hol van a szerepe a digitalizációnak a munkaerőgazdálkodás témakörében?
3: Hogyha elég adat áll rendelkezésünkre, úgy gondolom, hogy akár a digitális munkaerő vagy munkaidő nyilvántartásokra, hogyha ezeket AI alapon tudjuk elemezni, illetve forgalmi adatokat, tehát itt a különböző előrejelzések szempontjából, hogy látjuk azt, hogy erre már vannak olyan megoldások, ami tehát akár mondjuk a szállodai árazás esetében tudja segíteni a dinamikus árazást, hogy olyan mintázatokat keres, ami miatt a forgalom akár magasabb, akár alacsony a forgalom várható, és ehhez alakítja már az árakat, és nyilván ehhez kapcsolhatjuk már akár mondjuk egy munkaidő beosztást is, tehát hogy...
4: Okay, tehát HR kapacitás tervezés, munkaerő beosztása,
3: igen.
4: Azok.
2: Tehát akkor nincs még abban a stádiumban ez a dolog, hogy embereket vált ki egy ilyen jellegű szolgáltatás.
4: Végsősoron, de lehet, mert ha jól értettem, akkor a munkaerő működésének a hatékonyságát is tudja elemezni, amiből adott esetben kipottyanhat olyan következtetés, hogy bizonyos számú munkakört kevesebb kollégával is el lehet látni, mint amennyivel korábbiakban ellátták. Vagy ezt rosszul gondolom?
3: Abszolút, ez is működik. Tehát egyrészt úgy látom, hogy az egyéni teljesítményre való visszajelzéseket nagyon jól tudja kimutatni a különböző AI alapú megoldások. A másik oldalon pedig ez, hogy tehát az időbeosztást azt lehet vele még hatékonyabbá tenni.
2: Hol van mindenféleképpen szükség az emberi kontrollra?
3: kontrollra én úgy gondolom, hogy mindenhol. Tehát akár a vezetői döntéseket egy magában nem váltják ki ezek a megoldások, hanem a döntés előkészítést tudják segíteni, de végső soron a vezetőknek kell meghozni egy-egy döntést. Én így gondolom egyelőre, és nyilván, hogyha most a kisebb méretű szálláshelyekről, vagy kisebb méretű éttermekről beszélünk, akkor azt a személyességet, ezt nem tudjuk kiváltani AI-jal. Akár ezeket a háttérfolyamatokat, vagy a foglalási tájékozódási folyamatokat, ezeket jól lehet vele kezelni, akár egy jó chatbot, hogyha AI alapon működik. Én úgy gondolom, hogy az attól még nem lesz kevésbé személytelen, vagy kevésbé személyes a szolgáltatás nyújtásunk, inkább segíti a vendégek tájékozódását, de ott a vendégtérben, amikor eljön hozzánk elfogyasztani egy ebédet, vagy mondjuk foglal egy szobát, akkor viszonylag, illetve azt mondom, hogy ott az AI-nak egyelőre korlátozott szerepe van.
2: Te hogy látod, túlbecsülik, vagy alulbecsülik az AI jelentőségét ezek a kis vállalkozások?
3: Úgy gondolom, hogy egyelőre sokszor túlságosan alul értékelik, tehát én nagyon sokszor kaptam olyan megjegyzéseket, amikor akár így a kutatásokról, vagy különböző AI alapú megoldásokról beszéltünk, vagy a cikkeket írtunk, hogy utálják ezt, és nem értik, hogy miért kell ezzel foglalkozni a vendéglátásban. Na most ez kicsit olyan, mint az ipari forradalom idején, amikor a gépeket rombolták, igen, hogy ezzel, tehát most már ezt nem fogjuk tudni megakadályozni, és szerintem nem is szabad, tehát ezek olyan lehetőségek, amiket ki kell használnunk, és erre volt egy kutatás, ami nagyon jól összefoglalta azt, hogy nem azokat nem fogja elvenni az átlag munkavállalónak a munkáját az AI egészen addig, ameddig ő megtanulja azt jól használni. Tehát, hogy igazából azokért fogja elvenni, akik nem haladnak a korral, és nem tanulják meg használni, és azok lesznek lépéserőnyben, akik viszont ezt már olyan fejletten tudják alkalmazni a mindennapi munkavégzés után, ami összességében a saját hatékonyságukat sokkal, de sokkal megemel.
4: Ha most kilépünk a vállalkozásnak a szűkebb belső világából, és ránézzünk a településen, a mikrotérségben, a desztinációban működő többi turisztikai szolgáltatóra, akkor el lehet azt már mondani? Egyetlen cél az, hogy ezt elmondhassuk, ezt nem is tudom, hogy a vállalkozók egyre inkább a digitális térben találkoznak, működnek együtt, olyasmiket csinálnak, amit egyébként korábban hagyományos analóg módon vagy személyesen tettek, vagy ez nem jellemző annyira?
3: Én ezt úgy látom, hogy részben igaz, tehát hogy az, hogy mondjuk az együttműködéseket az online megoldások nagyon segítik, az biztos, tehát nagyon nagy szerepe van annak, hogy akár mondjuk amikor egy Tészbalaton fesztivált szervezünk, akkor nem kell minden egyes alkalommal egy helyen összeülni az egész csapatnak, nehezen is megvalósítható, viszont az online térben nagyon gördülékenyen megy az együttműködés. Másik oldalon viszont azt látom, hogy akár egy első találkozásnál nem váltja fel azt, hogy tehát a személyes nem tudom, készfogásnak vagy bemutatkozásnak a jelentősége az még mindig sokkal nagyobb, mint az, hogy mondjuk az online térben ismerkedjünk meg.
4: Lehet, hogy nem volt tökéletesen pontos a kérdés, és pont a Tészbalatonos példát juttatta eszembe, hogy még egyszer nekifutok. Például a Tészbalaton az egyúttal egy médiaprojekt is. Van weboldal, van közösségi média, vannak fotók, vannak videók, lehet online foglalni, stb. Tehát ebben az értelemben akkor mégiscsak az van, hogy valami az online térben zajlik a projekt körül, egy csomó tevékenység az online térben valósul meg, de akkor ez a marketing, ez a kommunikáció és a marketing, és nem maga az üzleti együttműködés, ha jól értem a dolgot.
3: Igen, abszolút. Tehát itt inkább a szervezés oldal okay. Az, ami a...
2: De ez cél lenne egyébként az online térben zajló összefogás, tapasztalatcsere, kommunikáció?
3: Én szerintem abszolút van helye a desztináció szempontjából.
4: Még egy picit hadd rugózzak ezen a Tész-Balaton témán, tulajdonképpen egy új termék. Tehát egy új turisztikai élménycsomag, vagy élménytermék, egy 10 napig tartó gasztrofesztivál. Ha így nézem, akkor nem tudom, hogy ez az online megoldások nélkül, hogy mennyi idő, lehet, hogy megvalósult volna, vagy megvalósulna, de vajon mennyi idő alatt épülne föl egy ilyen klasszikus személyes szervezési menetben?
3: Biztos, hogy sokkal lassabb lenne, és ilyen megoldások, vagy ilyen eredményt nem lehetne elérni az online tér nélkül.
4: Tudsz-e mondani olyan példát nekünk, amit korábban nem gondoltál volna rá, hogy a digitális vagy az AI alapú megoldásokkal meg lehet csinálni, végre lehet hajtani, ki lehet fejleszteni, és amikor jött a digitális megoldás, akkor meg úgy kellemes meglepetés volt, jaj, de jó, hogy ezt most már meg tudjuk csinálni. Vagy ilyen reveláció még nem jött szembe.
3: Nekem inkább így a saját munkám tekintetében az, amikor a ChatGPT-nek a fejlődése eljutott oda, hogy saját agentet tudtam létrehozni, és a saját munkámat könnyíti meg az, hogy egy asszisztenst létrehoztam, és ezt folyamatosan fejlesztem igazából annak megfelelően, hogy miben kell, hogy segítsen nekem.
4: Mondj egy példát, legutoljára miben segített?
3: Igazából ami nagyon sokat, tehát itt a különböző szövegeknek a megfogalmazása, vagy akár az, hogy van egy hosszú e-mailezés, amit hogyha nem szeretnék mondjuk végigolvasni, akkor összefoglalja, és akkor ebben is segít. Igazából rengeteg időt meg tudok vele spórolni.
2: Meg visszatértünk az időkérdés.
4: Még egy kérdés ennek kapcsán, most már nem engedlek ki ebből a kérdésből, hogy iratsz tartalmat? A mesterséges intelligenciával? Fogalmaztatsz vele szöveget?
3: Tartalmat ritkán, inkább átfogalmaztatása, vagy az, hogy akár, tehát mondjuk az egyetemi munkámat abban nagyon megkönnyíti, hogy a nyelvi lektorálást azt megspóroljuk ezáltal, tehát anyanyelvi szinten, akár mondjuk egy brit-angol nyelvi lektorálás azzal működik, és ez a kiadóknál abszolút elfogadott most már, hogy nyilván tartalmat nem generálunk vele, viszont ezt a folyamatot, ezt sokkal gyorsabb is, és költséghatékonyabb.
4: Oké. A marketingre gondoltam, amikor azt kérdeztem, hogy iratsz-e vele szöveget. Nekem az egyik kedvenc funkcióm, én a Google Gemini-t használom, hogy egy bizonyos szöveget másmilyen stílusokban újra lehet vele iratni. Tehát adott esetben egy eseménynek a magázódó, hivatalos hangvételű meghívóját, megkérem, hogy most ezt alakítsd át, légy szíves, Facebook vagy Instagram kompatibilis poszt szövegé, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát rendkívül sok időt spórol. De azért szerintem ennek van egy tök nagy veszélye, hogy előbb-utóbb ezek nem a szerző szövegei lesznek. Tehát az ilyen, nem tudom, létezik ez a kifejezés, hogy az AI túlhasználata, mondjuk szöveges tartalmak előállításában, hogy ettől szerinted nem kell tartani, hogy egy idő múlva semmi nem olyan lesz, mint amit ember fogalmazott. Vagy olyan ügyes az AI, hogy nem veszük észre, hogy nem ember fogalmazta.
3: Én úgy gondolom, hogy egy jó prompttal most már annyira emberi a megfogalmazás, hogy azt nem lehet észrevenni, illetve nekem is volt már olyan, hogy valamilyen szövegtervezetet kiadott, de utána mondjuk még belenyúltam, de hogy nem
2: százszerzőkösen. A jó prompttal annyi idő elmegy, amennyivel már saját magad is meg tudnád írni azt az adott szöveget. Ezt gyakorlatból mondom nektek, tehát, hogy valóban tud olyan szöveget csinálni, amiről szerintem nem biztos, hogy megmondod, hogy azt a mesterséges intelligencia készítette, hogyha jól van instruálva. Márpedig lehet őt jól instruálni.
4: Ebből a szempontból is ez valószínűleg generációs dolog. Én az AI segítségével készített szövegeket mindig átírom. Tehát a vége az mindig az, hogy végül is ember adja ki a kezéből. Oké. Egyetemi oktatásban hogy használjátok az AI-t?
3: Én konkrétan elkezdtem már úgy, hogy a prompt írásra megtanítani a hallgatókat, illetve akár azt a folyamatot, hogy akár, tehát hogyha mondjuk egy éttermi működéssel van szó, hogy hogyan tudják úgy nem is megírni a promptot, mert a legjobb az, hogyha ők megíratják már a promptot is az AI-jal, és akkor kapják meg a legjobb eredményt a különböző elemzésekhez, és ezekre szoktam felhívni a figyelmet. Nagyon sok oktató elítéli az AI használatát, de úgy gondolom, hogy ezt helyesen kell megtanítani, illetve át kell állni arra a működésre az egyetemeken is, hogy lehet, hogy a hagyományos szakdolgozatírás az már annak az utolsó éveit éljük, és át kell állnunk sokkal gyakorlatilasabb megoldásokra.
4: Most feltáró jellegű beismerő vallomás következik. Ezek szerint én egy dinoszaurusz vagyok. Az, amit az előbb említettél, hogy megíratja a promptot az AI-jal, ezt létszi magyarázd el nekem egy picit?
3: Tehát igazából már a promptot is az AI segítségével érdemes megíratni.
4: Adok egy promptot arra, hogy írjon egy promptot?
3: Igen. Uh-huh. És a különböző, tehát azokat a kérdéseket ezzel ki lehet küszöbölni, aminél félrecsúszhat egy tartalomgenerálás. Tehát, hogy feltesz olyan kérdéseket, amiket tisztázunk, és akkor utána már olyan prompttal íratja meg, olyan részletességgel, olyan akár mondjuk a formai elvárások, vagy a tartalmi elvárások, hangnem, stb., amit egyeztetve utána tényleg egy olyan szöveg jöhet ki, amit elvárunk tőle.
1: Ez volt mára a Digiturismo Prinzinger Péterrel és Marshall Szilviával. Vendégük Csapody Bence volt, a Balatonszemesi Kistücsök Food and Room szálloda vezetője. Maradjanak velünk, mert az utolsó órában már az egészségünk lesz a téma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. I'm 100% sensitive to get you to the only heaven there is, a planet.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Az utolsó órában Egészségkód című műsorunkból jön egy rész. Kutasi Judit interjújában ezúttal a tejérzékenység válfajait járja körül. Ez gyakorlatilag már a népbetegség, de sokan csak azt hiszik, hogy a tej okozza problémáikat, vagy nem is tudják, hogy egyes tejtermékeket gond nélkül fogyaszthatnának. Szakértői tanácsok jönnek.
2: A mai műsorban olyan emésztő rendszeri kérdésekről beszélgetünk, amelyek nagyon sok embert érintenek, mégis rengeteg a félreértés, az internetes tévhit és az önjelölt tanács. Tényleg mérege a tej, vagy inkább egy félreértett élelmiszerről van szó? Mi a különbség a tejfehérje allergia, a laktózérzékenység, vagy éppen az ételintolerancia között? Majd a műsor második felében a Crohn betegségről és a kolitiszről beszélgetünk. Kiket érinthetnek ezek a betegségek, milyen tüneteket okozhatnak, és hogyan lehet együtt élni velük a mindennapokban. Vendégünk a stúdióban Füstös Diana, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának dietetikusa.
3: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
2: Valamint itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium ügyvezetője, aki mindig hoz egy újabb érdekes témát, vagy egy jó kérdést, úgyhogy Robi, örülök, hogy te is itt vagy.
4: Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt vagyok, köszöntöm a hallgatókat én is.
2: És akkor vágjunk is bele, nagyon sok ember fejében teljes a káosz a tej körül, valljuk be. Van, aki szerint ez egy alapélelmiszer, mások viszont azt gondolják, hogy ez gyulladást okoz, és emiatt sokan teljesen elhagyják. Végül azt még hozzátenném, hogy sokszor diagnózis nélkül teszik ezt. Kezdjük az alapoknál, és kérem segítsen ebben eligazodni, mit jelent pontosan a tejfehérje allergia, ehhez képest mi a laktózérzékenység, vagy az intolerancia?
3: A tejfehérje allergia tulajdonképpen egy immunválasz, ez egy autoimmun folyamat, antitesteket termel a szervezet a tejfehérje ellen. Ezek olyan tünetekkel járhatnak, mint csalánkiütés, akár durvább esetben fulladás, vagy akár anafilaxiás sok, de járhat egyébként gastrointestinális tünetekkel is, haspenéssel, hasi görcsökkel, de jellemzően ilyen bőrtünetek, fulladás talán mondom, durvább esetben előfordulhat. Ezzel szemben a laktóz intolerancia az nem ennyire durva, vagy nem ennyire veszélyes, ott igazából csak a laktázenzim hiányzik, nem tudja megtermelni a laktáz, egy elegendő laktázenzimet a szervezet, hogy lebontsa a laktózt, a tejcukrot, és ezáltal hasi panaszok, puffadás, hasi görcs, haspenés léphet fel.
2: Te akkor megerősíti, hogy sok a félreértés ezzel kapcsolatban.
3: Így van.
2: Tehát napi szinten akkor önök is találkoznak ezekkel a félreértelmezésekkel, vagy esetleg álhírekkel.
3: Így van, pontosan, és nagyon sokan hiszik azt egyébként, hogy tejfehérje allergiások, pedig egyébként a lakosságnak, a felnőtt lakosságnak kevesebb, mint 1%-át érinti. A gyerekeknél inkább gyakoribb, de gyerekek is, hát gyerekeknél én úgy tudom, hogy körülbelül 2-3%-ot érint, de ők könnyen kinövik az allergiát, vagy elég gyakran kinövik, és mondom, a felnőtt lakosságban kevesebb, mint 1% aki érintett, úgyhogy azok, akik azt gondolják, hogy ez ténylegesen tejfehérje allergiások, azok valószínűleg nem biztos, hogy tényleg az, hanem akkor ez más irányba érdemes.
4: Kettő függetlenül szerintem az 1%-nak a 10-szerese vagy a 20-szorosa gondolja saját magáról, hogy neki ez van.
3: Igen, valóban.
4: Fogyaszt a klasszikus tehén tej helyett mindent, ami folyadék és fehér színű, de hogy valójában mi van benne, azt vajmi kevéssé tudjuk szerintem. Erről mit gondol egyébként, erről az egész trendről?
3: Hát eleve még arra szerettem volna visszakanyarodni, hogy ami miatt még gondolhatják azt az emberek, hogy ők tejfehérje allergiások, hogy nagyon gyakori a különböző, akár allergológiákon, nagyon sok helyen ezek az IgG alapú tesztek, amik nem, azt nagyon fontos kiemelni, hogy ezek nem diagnosztikus alapú tesztek, amit nagyon, nagyon drágán lehet elvégezni ezeket a teszteket, és tényleg nagyon sok állásfoglalás, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége is kiadott erről állásfoglalást, nagyon sokan mások, hogy ez nem diagnosztikus értékű, és akkor lehet, hogy kap a paciens egy listát, hogy mi mindenre jött ki neki, pozitivitás, a tej, a tojás, mindenféle, de hogyha ez tényleg IgG alapú, akkor ez nem az fontos, hogy ezt akkor ne vegyek komolyan, csak az IgE alapú ételallergia teszt az, ami tulajdonképpen komolyan vehető.
2: És akkor visszakanyarodva. Bocsánat, igen. Robi kérdéséhez, amit köszönjük szépen. Tehát, ha jól értem, azt mondtad, hogy boldogtalan mindennel helyettesíti a tejet.
3: Így van.
2: De
4: csak
2: lehet, hogy ezzel, magának egy sokkal rosszabb tünet együttest okoz.
3: Igen. Hát azt vesszük észre mi is, hogy nagyon kerülik az emberek a tejet, nagyon

0: Semmit nem tehetnek egyébként a tejtermékekbe, ugye maga a tartósítás is, meg a csíramentesítés is tulajdonképpen csak hőkezeléssel történik, úgyhogy az fontos kiemelni, hogy tényleg amúgy a tej, meg a tejtermékek tulajdonképpen nagyon sok szempontból egészségesek, és nem szabad rájuk, vagy nem szabad őket így démonizálni tulajdonképpen.
1: Mi a helyzet azokkal a szintén tejnek nevezett fehér folyadékokkal, amelyek szójából, meg mandulából, meg...
2: Erre gondoltam én.
0: Igen.
1: Mi mindenből gondoljuk, hogy tejet készítünk, ezeknek mi köze a tejhez valójában?
0: Összetételben tulajdonképpen nem sok közük van.
1: Fehér és folyadék,
0: így van. A tápanyag összetételük ugye teljesen más. A tejben vannak értékes fehérjék, tejzsír, tejcukor, kalcium forrás, B12 forrás, D-vitamin forrás. Ezzel szemben ezek az alternatív italok, amiket ugye hivatalosan tejnek sem lehet nevezni, ezekben maximum hozzáteszik pluszban a D-vitamint, vagy a B12-t, vagy a kalciumot, de azok nem is hasznosulnak annyira jól, amit hozzátesznek, meg tápértékileg sem nem tartalmaznak annyi fehérjét, nem tartalmaznak annyi jófajta tápanyagot, amit a tej és a tejtermékek. Úgyhogy igazából ezzel csak egy hiányállapotot tudunk elérni, hogyha csak ezeket fogyasztjuk, és nem a rendes tejet és a tejtermékeket.
2: Ugye sokszor felnőtt korban derül ki egy érzékenység. Ennek mi lehet az oka, miért fordul ez elő?
0: Hát maga a laktóz intoleranciánál jellemző ez, ugye, hogy egyre idősödik az ember, úgy egyre csökken a laktázenzim termelése, úgyhogy igazából vagy ez lehet az egyik oka, a másik pedig, hogyha valaki nagyon rendszertelenül eszik, mondjuk nagyon sok antibiotikumos kúrán esik át, vagy hogyha rossz minőségű ételeket fogyaszt, feldolgozott ételeket, akkor a bélflórája meg tud úgy változni, hogy akár egy irritábilis bélszindróma, vagy egy valamilyen diszbiózis alakulhat ki, ami szintén okozhat ilyen tüneteket.
1: Tehát nem a tej okozza alapvetően.
0: Tehát nem feltétlenül, igen, ott hihetjük azt, hogy a tej okozza, de nagyon sokszor inkább csak egy bélflóra megváltozás okozza ezt az egészet, ami természetesen, hogyha ilyen panaszok vannak, akkor az első, hogy a gasztroenterológushoz kell fordulni.
2: És onnan indultunk, hogy ugye nagyon szélsőséges vélekedések vannak a tejjel kapcsolatban, de beszéljünk azokról az esetekről, amikor tényleg kerülni érdemes.
0: Hát magát, az összes tejterméket akkor kell kerülni, amikor tényleges allergiát diagnosztizálnak. Ugye ezt lehet, mint említettem, a vérvétellel, lehet bőrtesztekkel, illetve terheléssel is diagnosztizálni, és ennek ugye maga a kezelése az eliminációs diéta, tehát hogy teljesen el kell hagyni mindent, ami tej származék, mert hogy ugye tényleg nagyon extra esetben ez akár anafilaxiás sokhoz is vezethet. Más esetben egyébként nem nagyon szoktuk javasolni a tejnek az elhagyását. Ugye mivel én gasztroenterológián dolgozom, gyulladásos bélbetegekkel is, ott vannak olyan speciális diéták, amikben átmenetileg elhagyhatjuk, vagy elhagyhatjuk velük a tejtermékeket, hogy hát ha egy kicsit a bélrendszerük ettől megnyugszik, de hosszú távon egyébként másnál nem szoktuk javasolni a tej és a tejtermékeknek a fogyasztását, csak allergiában.
2: Ami nekem egyetlenül eszembe jutott az előbb említett laktózérzékenység kapcsán, hogy létezhet-e átmeneti érzékenység, valamilyen betegség, antibiomkezelés hatására, nem tudom, csak hogy ha ez előfordul, akkor hogyan vezethető vissza az étrendbe a tej?
0: Létezhet, persze, amit az előbb is említettem, akár hogyha egy diszbiózis alakul ki, akár egy gyulladásos bélbetegség, hogyha az adott bélterület gyulladt, akkor természetesen kialakulhat egy átmeneti laktózintolerancia. Hát ott ugye meg kell várni, amíg szépen lemegy a gyulladás, vagy amíg helyre nem áll a bélflóra, és akkor fokozatosan, hát először talán a fermentált tejtermékekkel érdemes kezdeni a visszavezetést, a joghurttal, a kefirrel, és ráadásul inkább a soványabbak, tehát azt is nagyon fontos kiemelni a tejtermékeknél, hogy mindig a sovány tejtermékeket választjuk.
2: Nem a
0: tejföllel, meg nem a sajtokkal, meg nem a tejszínnel, ezek amúgy is telített zsírokban gazdagok, tehát hosszú távon túl nagy fogyasztásuk, azok azért szíverendszeri betegségeket vagy legalábbis hozzájárulhat a szívérendszeri betegségeknek a kialakulásához, tehát emiatt sem, meg ugye nehezebben emészthetőbb, hogyha zsírosak ezek a tejtermékek, úgyhogy sovány tejtermékekkel kell kezdeni kis mennyiségben, és először talán inkább a fermentáltakkal.
1: Van különbség a tehéntejből készült sajtok, vagy bármiféle készítmények, és mondjuk a kecsketejből készült termékek között, kecskesajt például, igen, én imádom, egy kedvencem.
0: Más a

0: A tej fehérje összetétele, nagyon sokaknál hallom, hogy a kecske tejből készült termékeket jobban is bírják, jobban tolerálják, bár sokszor az a hátrányuk, hogy ezek lehetnek azért zsírosabb termékek, de igen, itt egyébként ugye a boltokban is lehet már kapni különböző tejfehérje típusokat, például az A1-es, meg az A2-es tejeket, ott is a kutatások azt mondják, hogy sokan tényleg azért lehet, hogy csak az A1-es típusú tejeket nem bírják annyira, de az A2-eset már igen. Úgyhogy a kecsketejnél is
1: hasonló. Hogy az A1, A2, ez pontosan mit jelent?
0: Ez különböző, igazából a tejfehérjének a típusai. Az A1-es is egy tejfehérje, egy kazein, és az A2 is egy kazein, csak más-más. Az a különbség a kettő között, hogy az A1-es tejben az A1-es kazein van, de azt hiszem A2-es is van benne egy kevés, viszont az A2-es tejben csak A2-es kazein van, ami könnyebben emészthető, és az másfajta tehéntejből van kivonva, mint az A1-es klasszikus tehéntej.
2: Tehát lehet, hogy az egyikre valaki érzékeny, még a másikra nem, és mert kazein érzékenységről is van. Lehet hallani, és akkor ez is lehet akár megoldás, de akkor ezt meg kell vizsgálni.
0: Így van. Kecsketejet
1: lehet venni a boltban. De provokatív kérdés.
2: Nem tudom, hát, lehet, hogy inkább piacon, vagy nem tudom.
1: Sajtot az igen. Persze.
0: Lehet egyébként itt-ott megtalálni, de egyébként tényleg nem annyira jellemző, hogy még az A2-es tejek sem annyira elterjedtek egyébként.
1: Egyre bővül a
0: paletta.
1: Fel egyébként, hogy ez a megkülönböztetés létezik, valószínűleg nem nézem nagyon gyakran.
0: Igen, de tényleg napról napra bővül a paletta, ugyanúgy, ahogy a tejtermékeknél, ugye nem tudom, gluténmentes termékeknél mindenhol. Úgyhogy
2: gyakori kérdés például a fogászati beavatkozások esete, lehet-e tejet vagy tejterméket ilyen esetben fogyasztani, illetve mikor nem ajánlott?
0: Itt is megoszlanak a vélemények. Ahogy én néztem a magyar, meg a külföldi ajánlásokat, fogászati beavatkozások után néhány napig nem szokták javasolni, pont azért, mert a tejtermékekben lévő baktériumok, azok el tudnak szaporodni, ezek gyulladást tudnak esetleg okozni, de nem mindenhol ilyen szigorú egyébként a szabályozás, úgyhogy ez nem teljesen egyértelmű. Igen, szoktuk javasolni néhány napig, de egyébként nincsen kőbevés, vagy teljesen szigorúan el kellene hagyni a tejtermékeket, hogyha ilyen műtéti eset van, ami még ugye probléma lehet az, hogyha altatásos műtét van, ugye, hogyha ne adj Isten, mondjuk félrenyelne a beteg, aspirálna úgy, tehát hogy a tüdejébe bejuthat a tej, és a tejnek a fehérjéje az is szintén tüdőgyulladást tud okozni, úgyhogy igazából így az altatásos műtétek körül előtt után átmenetileg nem szoktuk ezeket javasolni.
2: Beszéljünk a gyerekekről, mert eddig többnyire a felnőttekről, meg általános tévhitekről és kérdésekről beszélgettünk. Gyerekek esetében mire kell különösen odafigyelni, mikor érdemes esetleg kivizsgálást kérni?
0: Gyerekeknél általában a tejfehérje allergia az, ami ugye gyakori, ez véres széklettel szokott talán a leginkább előfordulni, vagy hogyha ekcémás bőrtünetek jelentkeznek, vagy hogyha mondjuk nehéz légzés alakul ki a gyerkőcnél, akkor mindenképpen azonnal kivizsgálás szükséges.
1: A gyermekeknél hány százalékban fordulhat elő ilyen?
0: Hát tejfehérje allergia. Hát összességében a tejfehérje allergia 2-3%, a súlyosabb az ennél azért kevesebb, ami nagyon súlyos.
1: És meg szerencsére ebből 2-3%-ból lesz 1%, amikor a...
0: Valami ilyesmi lehet, de az a szerencse, hogy ezt ki tudják nőni a gyerekek a tejfehérje allergiát egy néhány év alatt, és akkor felnőtt korban ez már nem lesz probléma.
2: Kamaszkorban előfordulhatnak ilyen érzékenységek, ugye akkor nagyon sok minden változik.
0: Igen, kamaszkorban is, hát maga az allergia már nem feltétlenül, de ezzel a rendszertelen étkezéssel, a bélflóra megváltozással természetesen kialakulhatnak átmeneti ilyen érzékenységek. Igen. De ez is, hogyha áttér mondjuk egy rendszeres étkezésre, mediterrán jellegű étkezésre, akkor ezek egyébként könnyen el tudnak múlni, vagy javulnak a tünetek. Én nagyon javaslom azoknak a fiataloknak, akik mondjuk nagyon rendszertelenül étkeznek, és az egész napjuk csak feldolgozott élelmiszerekből, meg nasikból áll, hogy nézzék meg az okos tányérnak az ajánlását, ez a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az ajánlása, és ott benne van az ajánlásban, hogy hányszor kellene enni, miből mennyit, és ha ilyen gastrointestinális panaszokat tapasztalnak magukon, akkor érdekel érdemes ezt követni, de ez persze nem az allergia része, hanem hogyha csak ilyen már ki van vizsgálva, hogy nincsen allergia, hanem csak hogyha valamilyen intoleranciát gyanítanak.
2: Mennyire határterület ez a kérdés? Tehát mennyire kell együttműködni társterületekkel, immunológussal, vagy bármilyen másik területtel a dietetikusnak?
0: Allergológussal mindenképpen. Én ugye, mivel gasztroenterológián dolgozom, én gasztroenterológusokkal szoktam együtt dolgozni, és nyilván nálunk inkább a laktóz intolerancia az, ami jobban előfordul, illetve az irritábilis bélszindróma, meg a különböző gyulladásos bélbetegségek, amik nagyon jellemzőek, és ahol előfordul az, hogy valaki nem tolerálja jól a tejet, vagy a tejtermékeket.
2: Laktóz esetében a tabletta jutott eszembe, ami most már bárhol beszerezhető. Igazából ez már jó ideje van, de hogy ennyire elérhető, szerintem azért ez újdonság, nem?
0: Igen, tulajdonképpen igen, és nagyon jól megoldható egyébként. Nagyon sokan megijednek akkor, amikor kapnak egy ilyen diagnózist, hogy laktózintolerancia, ez tulajdonképpen nem is egy, nem még csak betegségnek sem biztos, hogy lehet hívni, ez csak egy állapot igazából. Nyugodtan, hogyha átváltanak laktózmentes tejtermékekre, akkor ugyanúgy lehet egy teljes értékű étkezése. Úgyhogy,
2: vagy hogyha ez nem biztosított, akkor van ott egy ilyen laktáztabletta,
0: akkor így van a laktáztabletta és a laktázcsepp, úgyhogy azokat is nyugodtan lehet használni, így van.
2: Mit tanácsolna azoknak, akik úgy érzik, hogy valami nem jó a tejtermékekkel kapcsolatban, de mondjuk nem szeretné feltétlenül kizárni vizsgálat nélkül, milyen vizsgálatokra hogyan érdemes elmenni?
0: Aha, tehát, hogyha valamilyen
2: felmerül a gyanú.
0: Bélpanasz, vagy hasmenés, bármi ilyesmi. Hát először háziorvos, és a háziorvos után pedig gasztroenterológushoz kell menni, hogyha ilyen jellegű panaszok vannak, és természetesen dietetikushoz. Táplálkozási naplóval, mondjuk egy hetessel érdemes leírni, hogy mi az, amit evett ugye a napok során, milyen panaszok fordultak elő, és akkor együtt megpróbáljuk kitalálni, hogyha esetleg már ki volt vizsgálva korábban gasztroenterológus által, és még mindig nem tudjuk, hogy mi a probléma, akkor ilyet is szoktunk csinálni.
2: Szükséges-e ilyenkor allergiavizsgálat, vérvétel, vagy ez inkább egy konzultáció először?
0: Hát persze, ez gasztroenterológushoz elmegy, ott mindenképpen konzultáció is van, vérvizsgálatok, akár endoszkópos vizsgálatok, természetesen, és akkor utána, ha már vagy megvan egy diagnózis, vagy nem találtak semmit, és minden negatív, akkor a következő lépés a dietetikai konzultáció.
2: Nagyon szépen köszönöm, folytatjuk hamarosan innen, viszont Kovács Róbertnek, a Semmelweis Premium ügyvezetőjének megköszönöm, hogy velünk tartott.
1: Köszönöm, hogy itt láttam.
2: Izgalmas témával folytatjuk, mert hogy a Crohn-betegségről és a kolitiszről lesz szó. Füstös Diana dietetikus, a Semmelweis Egyetem sebészeti transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának munkatársa a vendégünk.
3: Kutasi Juditot hallották, most egy rövid szünet, majd folytatjuk a beszélgetést a Crohn-betegséggel és a lehetséges megelőzéssel.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Szombaton országos véradó napot tartanak. Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtök délután. Országjárásra indul a kormányfő és több miniszter is. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Szombaton országos véradó napot tart az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsapa Vérellátásért Alapítvány, hogy a betegek számára a 4 napos ünnepi hétvége alatt is folyamatosan rendelkezésre álljanak a szükséges vérkészítmények. Augusztus 22-én országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon 1 órát a véradásra. A helyszínekről, a pontos nyitvatartásról és az időpontfoglalás lehetőségéről az ovs.hu/véradónap oldalon található részletes tájékoztatás. Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön délután az előzetes adatok szerint. Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord. 15 városban tart országjárást, hamarosan Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a kormányfő a Tisza-szigetek csütörtöki találkozóján a Margit-szigeten. A vidéki helyszínek után Budapest lesz az utolsó állomás. A pontos dátumok még nem ismertek, de a kormányfő azt is bejelentette, hogy több minisztere, például Ruf Bálint, Kapitány István és Orbán Anita is országjárásra indul augusztus végén. Együttérzését fejezte ki az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel turistabusz sofőrje az érintetteknek és hozzátartozóiknak, tájékoztatta a sofőr ügyvédje az MT-t, rámutatva ugyanakkor arra, hogy az eset körülményei jelenleg is tisztázás alatt állnak. Gerván Dániel azt írta, a sofőr tudatában van annak, hogy a veszteséget és a hozzátartozók fájdalmát semmilyen szó nem enyhítheti, emellett tisztában van a baleset körülményeivel és azok súlyával is. Hozzátette, a buszvezetőjét rendkívül megviselték a történtek, amelyek feldolgozásában szakemberek nyújtanak neki segítséget. 2 évvel ezelőtt elektromos zárlat miatt tűzütött ki a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben, ami miatt be kellett zárni a helyet. A barlangjáratokban lévő fürdő felújítása mintegy 1,5 milliárd forintba került, de most elkészültek a munkálatok, így ismét várják a látogatókat. Miskolc polgármestere a megnyitón azt mondta, egy hosszú és nehéz úton kellett végigmenni a városnak ahhoz, hogy ma újra megnyithassák az Európában is ritkának számító természetes fürdőt.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutas Judit műsorából az egészségkódból most azt a részt vettük elő, amikor a gyulladásos bélbetegségeket járta körül dietetikus segítségével. Étkezési és életmódbeli jó tanácsok a baj redukálásához és a megelőzéshez.
2: Folytatjuk a beszélgetést Füstös Diánával, a Semmelweis Egyetem Sebészeti Transzplantációs és Gastroenterológiai Klinikájának dietetikusával, és hát beszélgettünk az előző fél órában arról, hogy ígyunk vagy ne ígyunk tejet, illetve milyen tünetek esetén érdemes szakorvoshoz fordulni. Viszont van egy másik nagyon fontos témánk, amit érdemes kiveséznünk, hogy sokan hallották már a Crohn-betegség, illetve vagy a colitis nevet, de kevesen tudják pontosan, hogy mit jelentenek ezek a diagnózisok a mindennapokban. Mi a legfontosabb különbség ezek között?
3: Ugye mind a kettő gyulladásos bélbetegség, a Crohn-betegség az egész bélrendszert érinti a szájtól egészen a végbélig, a colitis ulceróza ezzel szemben, a colitis ulcerózában csak a vastag bél az, ami érintett. Mind a kettőre jellemző, hogy aktív, gyulladásos időszakok is vannak, illetve remissziós, nyugalmi időszakok is. A Crohn-betegségben ugye bármelyik szakasz begyulladhat, ez mondom, a szájtól egészen a végbélig bármelyik szakasz lehet. A egyéb külső nem gasztrointesztinális tünetekkel is járhatnak, illetve sipolyokkal, tájogokkal, úgyhogy ez egy...
2: Semmiképpen nem hangzik jól.
3: Semmiképpen nem hangzik jól, igen, ezzel szemben a colitis ulceróza, ott pedig ott ezek a tájogok, sipolyok kevésbé jellemzőek, ott inkább ilyen fekélyes elváltozások vannak a vastag bélen. Ami még nagy különbség talán a kettő között, hogy a colitis ulceróza az tulajdonképpen azzal gyógyítható, hogyha kivágják az egész vastag belet, és akkor...
2: Hát átmenetileg azt a szakaszt, az érintett szakaszt.
3: Nem, hát...
2: Nem a teljes?
3: A teljeset, hogyha eltávolítják, mert vannak olyan extra esetek, amikor tényleg már mindig visszatér ez a gyulladás, tehát ez tulajdonképpen hosszú távon úgy gyógyítható, hogyha teljesen kivágják a vastagbél szakaszt. A Crohn-betegségnél is persze mindig, hogyha valamilyen erős szűkület van esetleg, akkor azt, hogy ne adj Isten bél elzáródás, akkor azokat a szakaszokat is ki tudják vágni, de az hosszú távon csak gyógyszeresen kezelhető. A colitis ulceróza is természetesen, de mondom, annak legalább lehet egy ilyen végleges megoldása.
2: Mik azok a jelek, amelyeket semmiképpen nem szabad félvárról venni?
3: Hát a legfőbb tünetei a nagyon hirtelen fogyás, illetve hát ez állandó hasmenéssel, akár véres hasmenéssel is járhat, tápanyaghiányokkal, gyengeséggel, erős hasi fájdalommal, hasi görcsökkel jár, úgyhogy ha ez hosszabb ideig fennáll, és akár napi 10-20-30 széklettel is járhat egy aktív időszak, úgyhogy az már azért elég
2: kellemetlen és kóros is, ha jól értem. Viszont sok ember éveken át él együtt a panaszokkal, mielőtt orvoshoz fordul. Miért nehéz sokszor ezeket a betegségeket felismerni?
3: Hát felismerni, igazából nagyon sokan tényleg nem mennek el időben, illetve vagy nem mennek el időben orvoshoz, vagy hihetik azt esetleg, hogyha csak elmegy a házi orvoshoz, hogy ez csak valamilyen bélfertőzés például, és akkor kiír rá valamilyen gyógyszeres terápiát, de lehet, hogy nem küldi tovább gasztroenterológushoz, és lehet, hogy évekig csak bélfertőzésre van kezelve a beteg, és valójában lehet, hogy egy Crohn vagy egy colitis okozza a panaszait.
2: Milyen szakorvoshoz kell fordulni, említette a házi orvos, de hogyha valaki tartós emésztőrendszeri tüneteket tapasztal, akkor hova menjünk?
3: Akkor mindenképpen gasztroenterológushoz kell tovább menni.
2: És ugye genetikai eredetű betegségekről beszélünk, illetve életmód tényezők is szerepet játszhatnak, gondolom, de hogy
3: igen,
2: milyen
3: tényezős
2: arányban, ezt nem tudom.
3: Több tényezős, és nem is tudjuk egyébként pontosan, ugye nyilván a genetika is, az immunfolyamatok, az életmód is mind-mind hatással lehet ezeknek a betegségeknek a kialakulására, akár amit ilyen vagy amit kiszoktak emelni a nagyon, vagy amire tényleg van kutatás, a kevés zöldséggyümölcs bevitel, vagy akár a túlzott telített zsír, vagy állati zsírfogyasztás, akár a feldolgozott élelmiszereknek a túlzott fogyasztása, a mozgásszegény életmód, a dohányzás, ezek mind-mind hatással lehetnek akár egy ilyen betegség kialakulására, viszont hát ezzel szemben ugye a védőfaktor, az például maga az anyateljes táplálás is védőfaktor lehet, a mindennapi zöldséggyümölcs fogyasztás, ugye említettem korábban az okostányér ajánlást, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az ajánlását, vagy akár említhetném a mediterrán diétát is, tehát hogyha ezt az étrendet tudjuk követni, és leszokunk a dohányzásról, és elkezdünk aktívan mozogni, akkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne alakuljon ki ez a betegség.
2: Milyen korosztályt érinthet a Crohn, vagy a colitis valóban egyre több a fiatal beteg?
3: Nagyon gyakori, hogy ez fiatal korban alakul ki, igen, akár kicsi gyerekeknél is. És ez azért külön izgalmas dietetikusként, mert ugye nagyon sokszor, hogyha ez a betegség aktív, akár Crohn, akár colitis ulcerosa, de most itt a Crohnra kiélezve ezt az egészet, ugye ezt szteroidokkal szokták kezelni, hogy lemenjen a gyulladás, hogyha aktív a betegség, és ahhoz, hogy a gyerkőc ne kapjon szteroidot, ami egy nagyon erős gyógyszer, mi ezt étrendileg is, diétával, többek között tápszerekkel is tudjuk kezelni, ami nagyon jól fel tud érni akár egy szteroidos terápiával.
2: Tehát akkor vannak lehetőségek? Említett, hogy meg lehet előzni a betegségeknek a kialakulását, például az étkezéssel, meg
3: hát,
2: a
3: ha nem is teljesen megelőzni, de hogy tehetünk de, hogy érte.
2: Tehetünk,
3: hogy
2: érte vagy ellene.
3: Bízunk benne, igen.
2: Viszont, hogyha már kialakult a betegség, és ezért is kérdezem, mi segíthet abban, hogy valaki hosszú távon tünetmentes vagy tünetmentesebb legyen?
3: Az a baj ezekkel a betegségekkel, hogy nagyon sokszor látjuk azt, hogy hiába esznek nagyon ügyesen, nagyon szépen,
2: okosan,
3: nagyon céltudatosan, igen, mediterrán diétát követve, akkor is ugyanúgy visszajöhet ez a gyulladás, ez az aktív szakasz. Úgyhogy természetesen, hogyha nem figyel oda, és nem egy mediterrán diétát követ a paciens, hanem eszi a feldolgozott és ultrafeldolgozott élelmiszereket, nem eszik zöldséget, gyümölcsöt napi szinten, kerül bizonyos élelmiszercsoportokat, össze-vissza étkezik, akkor sokkal nagyobb eséllyel esik vissza egy ilyen gyulladásos fázisba, úgyhogy igen, a megoldás, vagy a megelőzés, ha már megvan a betegség, hogy ezek, tehát minél kevesebb feldolgozott élelmiszert vegyünk, és minél jobban egészségtudatosabban táplálkozzunk. Tehát tényleg, amire vannak kutatások, azok a kész csomagolt élelmiszerek, a kekszek, a sütik, a levesporok, ezek a fagyasztott, kész, panírozott ételek, ezeket mind-mind kerülni kell ahhoz, hogy ne legyen nagyobb baj.
2: Mennyire egyénre szabott ma a kezelés vagy a diéta?
3: Nagyon. Nagyon. A kezelés is nagyon, nagyon sokféle gyógyszeres terápia van, már nagyon sok biológiai terápia is van, de ugye immunszupresszánsokat is ugyanúgy alkalmaznak, az ugye még egy korábbi lépés, és természetesen a diétás kezelés is mindenkinél teljesen egyéni, mert mindenkinek az egyéni reakcióira kell fókuszálnunk, van akinél ugye okoz problémát a tej és a tejtermék, van akinél nem, van akinél okoz problémát mondjuk a rostos zöldségek, puffasztó zöldségek, valakinél nem, és akkor nyilván nem egy kaptafára javaslunk mindenkinek mindenfélét, hanem először fontos, hogy felvegyük az anamnézist, hogy mi az, amit egyáltalán tolerál, mi az, amit nem tolerál, és akkor annak megfelelően kell egy egyéni étrendet kitalálni az adott paciensnek.
2: És hát említette, hogy egyéni étrend szükséges, akkor nem mondhatjuk azt, hogy létezik kifejezetten Crohn diéta vagy colitis diéta.
3: Lehet egyébként, tehát vannak ilyen étrendek, ezek inkább az aktív szakaszban jellemzőek, mert amikor nem annyira aktív vagy nem aktív a szakasz, akkor egyéni, viszont aktív szakaszban többféle opciónk is lehet. Ugye, amit említettem, a gyerekeknél is van olyan, hogy akár csak vagy tápszeres táplálással kiválthatunk egy szteroid terápiát, ugyanúgy felnőtteknél is van. Hát ez az opció is lehetséges aktív szakaszban, hogy csak tápszeres táplálást próbálunk 6 hétig, de ennek van egy felnőtt változata, és ezt úgy hívják, hogy CDD, ez most a Crohn-betegekről beszélek elsősorban, CDED, Crohn's Disease Exclusion Diet, ezt is több fázisból áll ez a diéta. Az első egy 6-7-es fázis, az a legszigorúbb. Itt egyébként többek között a tejet és a glutént is kizárja az étrend, és utána fokozatosan egyre bővítjük az étrendet együtt. Emellé tápszeres kiegészítést is kap a páciens, és akkor ezáltal jelentősen csökkenthető a gyulladásos érték.
2: Bizonyos ételeket említett, amiket érdemes elhagyni, hogy az állapotunk jobb legyen, viszont vannak-e olyan életmódbeli szokások, tényezők, amelyek gyakran ronthatnak egy beteg állapotán?
3: Természetesen, amit ugye említettem már az előbb is, a feldolgozott élelmiszerek mindenképpen ronthatják a beteg állapotát, a túlzott zsíros ételek, tehát akár a zsíros húsok, maga a bő zsiradékban sütés, az, hogyha mondjuk inkább állati zsírokat használnak ételkészítéshez, és nem növényi zsírokat, hogyha nagyon kevés zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak, ezek mind-mind rosszabbá teszik az ő állapotukat.
2: Férfiak vagy nők betegsége inkább, akár a Crohn, akár a kolitisz?
3: Hát szerintem ebben nincsen különbség, hogyha így végig gondolom, nagyon vegyes. Nagyon vegyes. Én ilyen 50-50%-ra gondolnék.
2: És inkább a felnőttek vagy a gyerekek esetében gyakoribb, mert a gyerekeket is említett.
3: Így van, így van. Gyerekkorban gyakori, hogy akkor már kiderül. Felnőtt korban is, meg idősebb korban is kialakulhat, de talán amikor fény derül erre, az inkább a fiatalabb kor.
2: Ezek a betegségek mennyire befolyásolják a mindennapi életet, a munkát, a társas kapcsolatokat?
3: Hát, amikor aktív a betegség, akkor nagyon, természetesen nagyon nem mindegy, hogy hányszor kell mosdóba szaladgálnia az adott paciensnek.
2: Hogy és milyen akkor fájdalmakat tapasztal.
3: Meg hogy milyen fájdalmakat él át, és akkor így bejárni, dolgozni, és állandóan azon gondolkodni, hogy hol van a legközelebbi mosdó, és hogy mennyire fáj a hasam. Ez nagyon-nagyon megnehezíti az ő mindennapjaikat természetesen. Egyébként úgy tudom, hogy van már egy olyan lehetőség, hogy ha kiváltanak egy kártyát, akkor nagyon sok helyre beengedik őket a mosdóba. Úgy tudom, hogy erről lehet tájékozódni a Magyar Kronkolitiszes Egyesületnek az oldalán.
2: Mert ez nagyon sokszor egy kényszerhelyzetet okoz.
3: Mert hogy nagyon sokszor igen, sétálnak az utcán, és nem tudnak csak úgy beszaladni valahová, mondjuk egy kávézóba, de ezzel egyébként van rá lehetőség.
2: Igen, mert sokszor ugye fogyasztáshoz kötik a mosdó használatot az egyes helyeken, tehát ez nagyon hasznos,
3: erre
2: amit
3: is, újra
2: felhívja a figyelmet.
3: Népszerűbb lesz ez a kezdeményezés, igen.
2: Milyen új kezelési lehetőségek vagy szemléletváltás jelent meg az elmúlt években, akár a Crohn-betegség, akár a kolitisz esetében?
3: Hát egyre több, ugye amit említettem, többféle gyógyszeres terápia is van. A legújabbak ezek a biológiai terápiák. Ebbe részletesebben azért nem mennék bele, mert ez inkább gasztroenterológiai vagy gasztroenterológusi feladat, de ami még szintén új és nagyon jó kezelés, ez tényleg ezek a diéták. Az egyik, amit említettem, a teljes tápszeres diéta, a másik ez a CDD, Crohn's Disease Exclusion Diet, és ugyanilyen egyébként, ami még újabb, ez a Tasty and Healthy Diet nevű diéta. Ez annyira új, hogy igazából még a klinikumban mi itthon még nem is nagyon kezdtük el, csak így beszélgetünk róla, hogy húha, már jó lenne ezzel is foglalkozni. Ez egyébként tápszert sem tartalmaz, hanem igazából tehát nagyon arra fókuszál, hogy semmilyen feldolgozott élelmiszer ne legyen az étrendben, hanem tényleg csak alapanyagokat, megengedett alapanyagokat vásároljunk, és mindent magunknak készítsünk otthon.
2: Ami meg itt hirtelen eszembe jut, hogy vannak olyan betegségek, ahol nagyon hosszú idő, mire megszületik a diagnózis. Uh-huh. Akár felhozhatnánk példának egy endometriózist, ahol uh-huh. a hölgyek esetében akár hosszú évek, mire tudatosul a betegben, hogy igazából mi is a problémája. A Crohn betegség vagy a kolitisz esetében is vannak nehézségek, vagy azért ez hamarabb kiderül?
3: Talán hamarabb kiderül azért, mint egy endometriózis.
2: De úgy látom a szemén, hogy azért ez se egy olyan egyszerű
3: igen,
2: helyzet.
3: Igen, igen, igen, azért mondom, a diagnózisban, tehát én már általában akkor találkozom a beteggel, amikor már megvan a diagnózis. Most az, hogy mennyire nehéz diagnosztizálni, azt tényleg inkább gasztroenterológusnak, vagy ez az őtőlük kell megkérdezni, hogy milyen nehézségekkel találják magukat szembe, amikor egy ilyen diagnózis előtt áll.
2: Meg a betegek visszajelzéséből lehet erre következtetni, hogy de jó, hogy végre megvan az, hogy mi a probléma,
3: igen,
2: és mi
3: igen,
2: lehet
3: igen,
2: a megoldás.
3: Igen, igen, igen. Lehet, hát azért néhány év el szokott telni, míg ugye nagyon sokáig ugye a beteg sem megy el feltétlenül kivizsgálásra, hogy hát jó, egy kicsit megy a hasam, kicsit puffadok, kicsit fáj, de amikor
2: majd
3: már
2: elmúlik.
3: De amikor már durvábbak a tünetek, és már nagyon régóta fennáll, akkor azért előbb-utóbb el szoktak menni, és akkor vérvételből, székletvérmintából, endoszkópos vizsgálatokból, képalkotókból, szövettamból ezeket elég könnyen diagnosztizálni lehet. Akkor már igen, akkor már gyorsabb.
2: És a megoldás, illetve remélhetőleg a megoldás. Igen. Mit üzenne azoknak, akik most szembesülnek először egy ilyen diagnózissal? Meg kell ijedni?
3: Nem, természetesen nem kell megijedni. Nagyon sokan azt, legalábbis ahogy én a pacienseimmel beszélgettek, amikor kiderül, akkor ugye ez egy aktív szakaszban, vagy aktív fázisban lévő betegség, de hogy nem szabad azt hinnünk, hogy ez örökké aktív marad, tehát hogy lesz az majd még sokkal jobb is, lesz az majd még remisszióban is, csak meg kell találni a megfelelő terápiát rá, és akkor utána ugyanúgy, amikor elmúlik a gyulladás, akkor remélhetőleg vagy nem is jön vissza, vagy nem tudom, ha esetleg vissza is jönne, hogy Isten, akkor majd újra vissza tud térni egy remisszió fázisba.
2: De akkor minél előbb szakemberhez fordulni.
3: Pontosan, pontosan, igen, igen, tehát nem szabad megijedni, azonnal el kell menni házi orvoshoz, tovább gasztroenterológushoz és dietetikushoz, így van.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt velünk.
3: Nagyon köszönöm.
2: Füstös Diana, dietetikus, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinikájának munkatársa volt a vendégünk.
1: Kutasi Judit műsorát hallották az elmúlt órában. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét kívánok. A szerkesztőt Somodi Evelint hallották.
0: Ez volt a Menetrend. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az újraindult M1-en mondott beszédet az új államfő a nemzeti ünnepen, jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a Dunából Budapestnél, viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Komárom-Esztergomban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A csütörtökön újraindult M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében Baka András kiemelte, hogy az újrakezdés önmagában nem elég. Nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az emberek bizalmát. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Arena melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság a Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyóból. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Viharkárok elhárításán dolgoztak csütörtökön éjjel a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Tatabányán a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt két nagy fa. Egy vastag kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 117-es főúton, Kesztölc és Vaskapu pusztak között. A 13-as főúton pedig két sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében, írta a katasztrófavédelem. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények közül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzés terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csak nem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
2: pont ide értem, pont bekapcsoltam, pont felnyomtam, minden a legnagyobb rendben. Köszöntünk mindenkit, nagyon nagy szeretettel, Soul Session Magyarország első számú szólműsora. Lehet nézni, hallgatni minket, lájkolni minket, osztani az oldalainkat, nagyon sokat segítetek vele. Egy különleges este, egy picit másképp, mint ahogy alapvetően terveztem, hiszen a mai nap Gene Carne és Teddy Pendergrass óránk van, két fantasztikus születésnap miatt. Csak tegnap este készültek el az interjúk, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy az angol nyers interjúkat, ha megengeditek, nem közöljük, majd csak az angol adásban a Soul City Radio-n, itt csak a dalokkal, illetve majd az én hangommal kell beérjétek a második órába. Szóval köszöntök mindenkit, nagyon nagy szeretettel örülök, hogy itt vagytok. Invitálok titeket a mai alkalommal is két óra zenehallgatásra, közízlés formálás veletek, olyan zenékkel, amit elsősorban, vagy lehet mondani csak és kizárólag a Soul Session-ön keresztül hallhattok, érhettek el. Ígérem, a mai alkalommal is lesznek olyan előadók, dalok, amik nagyon-nagyon ritkák. Lehet, hogy a magyar éterben először szólalnak meg, meg olyanok is, amit már lehet, hogy ismertek, de nem lesz baj, ha okozok egy kis déjà vu-t a mai alkalomra. A második órában, meg ahogy már az imént említettem nektek, csak és kizárólag ilyen back-to-back alapon Gene Carne és Teddy Pendergrass dalok, hiszen Gene Carne nemrégiben a 78. születésnapját ünnepelte, hál' Istennek még jó egészségben velünk, és 75. születésnapját ünnepelné nem sokára a legendás Fekete Elvis, azaz Teddy Pendergrass. Ő már sajnos nincs közöttünk egy jó pár éve. Szóval Soul Session, ahogy megszokhattátok, két órában szól és funky, olyan zenéken keresztül, amit csak és kizárólag itt hallhattok. Artu Panderrel indulunk, Lonely Girl, egy nagyon ritka kislemez, japán utánnyomásban. Enjoy!

0: tovább robog a szólvonat. Ez a Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Szóval a mai alkalommal tartom azt a jól bevett szokást, hogy ilyen visszafogott melló szólokkal, kicsit lassabb dalokkal indulunk és próbálunk melegíteni. Ne felejtsétek, hogy a tracklistát hétről hétre újdonságként az aktuális poszt alatt megtaláljátok a Facebook oldalunkon. Ha még nem tettétek, akkor lájkoljátok a YouTube oldalunkat, meg kövessétek be, tegyétek ugyanezt a Facebookkal, meg osztogassátok a különböző meglévő posztokat, hogy minél több emberhez eljusson, hogy milyen muzsikák szólnak itt a Soul Sessionben hétről hétre. Köszöntünk minden új hallgatót, köszöntök minden régi törzs hallgatót minden felületünkön, és hát próbáltam az első órában összeválogatni nektek egy-két ritkaságot, hogy aztán a második órán oda csapjunk majd a szülinappal, és ahogy a bevezetőben említettem nektek, az angol eredeti interjú részletek majd csak a Soul City Radio eredeti rádió műsorában, tehát a jövő heti Soul Sessionben lesz majd hallható, ha szeretnétek majd ezt esetleg mellé hallgatni, akkor megtehetitek. Egy Albert Jones nevű 1977-ben kiadott lemezzel megyünk majd tovább. Albert Jones az előadó, természetesen Kanadában jelent meg ez a csodás lemez. You Just Can't Turn Me Loose, ez lesz a dalnak a címe, ami megtalálható nem csak a nagy lemezen, hanem megjelent külön kis lemezen is. Mind a kettő nagy ritkaságnak számít, akár a kislemezről, akár az LP-ről beszélünk. Aztán pedig Dennis Lassell, rég volt már a műsorban, nagy-nagy kedvenc hölgyem, a gospel stílusból érkezik. Here I Am Again, ez a dalnak a címe, a 75-ös LP-ről, ami talán az egyik legjobban sikerült lemeze. Egy igazi, számomra koszos, funky zene, de abszolút ideillik, és ez a warm-up jelleg, hogy tartsuk továbbra is a midtempót, abszolút ideillő. Szóval, hogyha engeditek, akkor Albert Jones-szal megyünk tovább, aztán pedig Dennis Lassell, Here I Am Go. Örülök, hogy itt vagytok velünk.

Bogyó Tomi köszönt mindenkit nagy-nagy szeretettel. Van egy YouTube-unk, ahol nem csak hallgatni, hanem nézni is tudjátok az adást a csatornánkon keresztül. Hozok mindig egy pár lemezt, amire rá is irányítunk egy kamerát, úgyhogy látok gyönyörű borítókat, illetve olyan lemezeket, amik épp az adott adásban forognak. Van egy Facebook oldalunk, ahol egy aktuális poszt alatt kitettük, vagy kiteszem folyamatosan a tracklistát, hogyha valakit érdekel, hogy mi szól mellette, természetesen próbálok meg is jelölni olyan zenészeket, akinek épp aktuálisan szól a dala. Van egy Donabli oldalunk, ahol tudtok minket támogatni, és bátorítunk mindenkit, hogy támogassatok minket. És ne felejtsétek, már az elmúlt adásban is mondtam, hogy a hónap végére tervezett kitelepülésünk egy későbbi időpontra csúszik, részben az időjárás, részben a helyhiány miatt, úgyhogy erről is majd időben értesítünk titeket. Ha valaki most csatlakozott a Soul Sessionhöz, akkor itt ez történik, ilyen és ehhez hasonló muzsikákkal próbálom a közlést formálni az elkövetkező közel még 2 órában, amely adásnak a második órája viszonylag speciális, hiszen Gene Karn és Teddy Pendergrass születésnapja köré építettem a második órát, úgyhogy ilyen back-to-back jelleggel egy-egy dalt játszom majd mind a két legendás zenésztől. Megyünk majd tovább, és most egy ritkaság ismét, Touch of Class, ez lesz a formáció, és a P-Wine Records egy japán csodálatos kiadó jóvoltából, akik rengeteg nagyon-nagyon ritka lemezt adnak ki újra, ráadásul mind a mesterszallagról, mert hogy a P-Wine csak így csinál újra lemezeket, nagyon-nagyon szuper minőségben. Ezt a ritkaságnak számító Touch of Class LP-t is kinyomták. Love Means Everything, ezzel a dallal jövök majd, és szeretném nektek megmutatni. Aztán pedig, hát mert azt gondolom, mondhatom, hogy mindenki által ismert Dennis Williams és a Turnaround talán egy kevésbé ismert dal. Ez lesz a 2 következő nótánk. Ne felejtsétek, hogyha akartok, akkor tudtok üzenni a különböző felületeken, meg reméljük, hogy élvezitek a jó zenét.

Van egy olyan perverzióm, hogy gyűjtjük a feliratkozókat, úgyhogy ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok föl, meg segítsetek, hogy minél több feliratkozónk legyen megosztásokkal, ilyen-olyan marketing tevékenységgel, amit tehettek a social media felületeken, a sajátaitokon. Mi pedig próbáljuk zenékkel meghálálni nektek, hogy itt vagytok velünk hétről hétre, és közösen hallgatunk, azt gondolom, elsőrangú szól és a funky muzsikákat. Számomra is még mindig megdöbbentő, hogy milyen elképesztően sok zene került kiadásra a 70-es években, és azok az előadók, azok a énekesek, zenekarok, akik kevésbé lettek ismertek, mert kevesebb pénz volt mögöttük, kevesebb marketing, vagy olyan menedzsment, akik nem biztosítottak elég koncertet Amerikában a 70-es években, vagy nem tudták elhagyni az adott államot, tudjuk, hogy ez mennyit jelent, hiszen amikor Luther Vandross egyik legjobb barátjával készítettem interjút tavaly, vagy tavaly előtt Kevin Owens-szel, aki ugye a Ray Goodman and Brown nevű formáció egyik tagja, elmondta, ez mennyit jelentett, és gyakorlatilag ez volt az egyik fő pozitív vagy negatív ok arra, hogy valaki befutott, vagy kevésbé lett ismert ebben a műfajban, ebben a szakmában. Hát most jön egy olyan banda, aki aztán igazán sokra vitte, pedig hasonlóképpen egyéb nagy minőségű zenekarokkal voltak azért nehézségeik. Ez az Average Y Band, és választottam egy olyan dalt, ami talán kevesebben ismernek itt hazánkban, ez lesz a Shine. Aztán egy olyan hölgy, aki már volt a Soul Sessionben nem egyszer, interjúoltam is őt, ő Brandon Russell, I Want Love To Find Me, ez lesz annak a dalnak a címe, és egy Atlantic Starral búcsúztatom majd ezt a blokkot. A második órában jön majd Gene Karn és Teddy Pendergrass felváltva, úgyhogy a philadelphiai hangzásvilág igazán kijön majd a második órából, de ne szaladjunk ennyire előre, mert jön egy olyan zenekar, bár fehérek voltak a többségük, mégis a zenéjük valami őrület. Blue White Soul, funky, minden egybe, ez az Average Y Band, a dal a Shine, Soul Session!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

Ha tehetitek és még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy kövessétek a Facebook oldalunkat, ahol különben viszonylag új dolog, hogy egy aktuális poszt alatt, ha látjátok, nézitek, megtaláljátok a tracklistát, ha valaki szeret mazsolázgatni, gyűjteni, utána nézni, infókat szerezni bizonyos előadókról, akkor megteheti. Köszöntünk mindenkit különben itt a Soul Sessionben, a most csatlakoztatok. Itt ez fog történni még 1 óra 20 percig, hogy ilyen zenéket mutogatok, úgyhogy reméljük, hogy hétről hétre többen vagyunk. Ne felejtsétek, hogy nem sokára a Philadelphia Records 2 talán legnagyobb ágyúja, Gene Carne és Teddy Pendergrass egy-egy dalával felváltva jön egy teljes óra, mert hogy 78. születésnapját ünnepelte nemrégiben Gene Carne, és 75 lenne jövő héten a fekete Elvis, azaz Teddy Pendergrass, úgyhogy emiatt választottam dalokat, hát gondoljátok, hogy mennyire nem volt könnyű dolgom. Csináltam interjút is Gene Carne-nal, illetve még egy meglepetés vendéggel, és hát azok az interjúk majd a londoni Soul Sessionben lesznek hallhatók, vagy fel fogjuk tenni külön a YouTube csatornánkra, úgyhogy mai alkalommal itt csak a dalokat halljátok, illetve beker érjétek velem. Köszöntök mindenkit továbbra nagyon nagy szeretettel. Egy picit puskázva Ludovic van Gorp és Timothy van der Hoist jön majd itt a Soul Sessionben, nagyon durva. Martin and Grapp egyetlen egy lemez 2020-ból. Úgy van be stilizálva, hogy AOR Funk és Acid Jazz. Hát kíváncsi vagyok, mit szóltok a két holland úriemberhez, akik nem akármilyen lemez dobtak össze a 2020-as év elején. Természetesen szerencsénkre adtak ki belőle vinilt is. És ha már adtak ki vinilt, akkor engedjétek meg, hogy előre hozzam a minden, ami modern rovatot ide az első óra második felére. Először a Pushing Away, aztán Giving Up On Love. Nem volt könnyű választás a lemezről. Egyet mondhatok, szinte az összes dal csoda ezen az AOR klasszikuson.

Na mit szóltok, Martin Grubb, 2020, két holland úriember, csodás lemeze és még vinilen is megjelent. Nagy-nagy örömére a Soul Sessionnek köszöntünk mindenkit nagyon nagy szeretettel. A második órában még szóljatok egy pár embernek, aki esetleg szereti Chin Karnt vagy Teddy Pendergrast, mert jön egy csodálatos születésnapi óra. Back to back, egy-egy dal, 11 lemez, 11 dal, 11 vinil a stúdióban. 1976 és 81 közötti időszakból fogunk mazsolázni Chin Karn és Teddy Pendergrasszel kapcsolatban, pedig sok mindent lehet mondani, de elsősorban majd dalokat kell hallgatni. Ennyi lesz a feladata mindenkinek, aki itt lesz velünk a második órában, velünk tart. Egyetlen egy dalunk maradt itt az első óra végén, egy Jazzanova nevű formáció, ez is viszonylag új, új alatt én még a 4-5-10 évest is értem. Let Me Show You featuring Paul Randolph, ez a dalnak a címe. Sajnos csak CD-n ez a csodálatos muzsika. Kíváncsi vagyok, mit szóltok, ezzel zárnám az első órát nagy bátran. Nagyon-nagyon remélem, hogy sokan leszünk a második órában is. Ne felejtsétek a különböző csatornáinkat, ahol nézni, hallgatni tudtok minket, hozzászólni, és várunk természetesen minden kommentelőt, hozzászólót, támogatót, ötletet, kérést, kérdést, szívküldit, mert már volt olyan is. Szóval lényeg, egy Jazzanova dallal búcsúzik az első óra, és aztán a második órában pedig Chin Karnra és Teddy Pendergrass születésnapjára emlékezik a Soul Session a sajátos maga módján. Az első óra végén pedig egy ilyen szösszenetes kedvenc Bogyó Tomi válogatásából Let Me Show You featuring Paul Randolph. Hú!

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen, kisbusz csapódott az árokba az M3-as autópályán. Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Bak András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kisbusz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófavédelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. Négy rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága a polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormány határozata az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat három kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatban van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: Tovább robog a szólvonat. Ez a Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: 1947. március 15. Columbus. Egy 5 oktávos énekesnő. Talán az egyik legfantasztikusabb énekesnő szerén, véleményem szerint itt a második óra nyitányában, és mellette még sokszor a Soul Session jó barátja, személyes jó barátom, fantasztikus énekesnőnk Jean Carnt hallottuk itt a nyitásban, a nyitányban, de még mielőtt tovább mennénk, képzeljétek el, hogy van egy támogatónk, egy szuper fantasztikus lángosos. És kitaláltuk, hogy lesz Soul Session lángos, ami azon fog, vagy abból fog állni, hogy magyar alapokon extra amerikai feltétekkel fogunk csinálni egy olyan extra lángost, ami fel fog kerülni a ottani kínálatra, menülapra, úgyhogy egy picit erre is megmozdult a Soul Session, hogy a zene mellett most már a gasztróba is bemegyünk ezerrel. Örülünk, hogy itt vagytok. Hát, ahogy említettem itt az első órában, a második óra fantasztikus dalokkal és elsősorban, sőt, csak és kizárólag a Philadelphia Records jó voltából kiadott lemezekből fog állni, bár Teddy egy idő után kivált, Teddy Pendergrass, de maradjunk még Gene Carnál, mert hogy még egy dal jön az 1976-os lemezről. Arra gondoltam, hogy szépen így haladunk egymás mellett, és egy Gene Carn, egy Teddy Pendergrass, próbáltam ugyanabból az évből választani, amikor kiadtak lemezeket. Úgyhogy majd a Free Love-val indul Gene Carn, aztán Teddy Pendergrass, Were I All My Friends, ugyanúgy a 76-os lemezről, és akkor majd így megyünk 77-78 Gene Carnnal és Teddy Pendergrass-szel. Ugye Gene Carnot tudnotok kell, hogy de a Carn mellett, a férje mellett a 70-es évek elején kezdett már aktív lenni, és aztán az Earth, Wind & Fire és Normal Connors háttér énekesnője volt egészen addig, amíg 1976-ban nem jön az első szólólemez. Ott már természetesen McFadden, Whitehead, Gamble & Huff, a Philadelphia Records a háta mögött, és hát abból az időszakból választottam az első

Ne felejtsétek, van egy YouTube csatornánk, amire ha még nem iratkoztatok fel, akkor kérlek tegyétek meg, vagy kövessétek a Facebook oldalunkat, ahova a tracklistát közzéteszem. Indítottunk egy ilyen kis újdonságot, hogy egy adott poszt alá beteszem a tracklistát, hát ha kíváncsiak vagytok rá. Közben pedig itt a második órával folytatódik a Soul Session, vagy már szépen zakatolunk benne, és egy Gin Karn, egy Teddy Pendergrass dal váltakozik a két legenda szinte egybeeső születésnapja miatt. Nagyon örülök, hogy itt vagytok a mai alkalommal, reméljük mindenki jól érzi magát, és a zenéken keresztül egy picit közelebb tudom hozzátok juttatni ezt a klasszikus 70-es évekbeli amerikai soul funky feelinget, amire a Soul Session oly nagyon büszke. Megyünk tovább egy újabb Gin Karn dallal, egy hölgy, akiről talán itt a felvezetőben elmondtam, hogy 5 oktávos énekesnő, nem sok ilyen van a világban. A karrierje 1976-os debüt LP-vel indult, ahol már természetesen a Gamble & Huff Duo és a McFadden & Whitehead szerzőpáros ott volt mögötte. 9 nagylemez, rengeteg duett, köztük a Temptations-szel, Glenn Jones-szal, óriás legendákkal, Al Johnson-nal, a Night Flight-tal, szóval tényleg lehetne külön egy estet csinálni csak Gin Karn duettekből, de most maradunk a születésnapjánál. Szóval egy fantasztikus énekesnő, és mellette egy úriember, T.P. Teddy Bear, Teddy Pendergrass, vagy ahogy amúgy volt nickname is nála, a Fekete Elvis Teddy Pendergrass-re is emlékezünk a mai alkalommal, aki ugyancsak egy jó darabig ugye a Philadelphia Records legendája volt. A Harold Melvin and a Blue Nuts nevű formáció dobosaként kezdte a 70-es évek elején, aztán természetesen lead singer lett utána, picit összekülönbözik Harold Melvinnel, így nagy szerencsénkre elkezdi szóló karrierjét, és hát őrületes muzsikák a különböző kiadóknál jellemzőek, és hosszabb is a pályafutás, még a 80-90-es években is, amikor már Gin Karn kevésbé volt aktív, vagy mással foglalkozott, akkor is ad még ki lemezeket Teddy Pendergrass, bár a mai alkalommal elsősorban a 70-es évek második fele, és 80-as évek elejére fókuszálok a dalok tekintetében, úgyhogy ha engeditek, akkor megyek is tovább, egy újabb Gin Karn és egy újabb Teddy Pendergrass dal. Kíváncsi vagyok, ezekhez mit szóltok?

Az alkotó, gondolkodó, cselekvő ember maga az energia. Az egyediség, a valóság, a csoda. A Soul Session stábja kiáll az eredetiség és az egyediség mellett. Ezért sem a műsorban, sem egyéb felületeinken nem használunk mesterséges intelligenciával készült tartalmat.

Teddy Pendergrass és Gene Karn egy-egy dala felváltva itt a teljes második órában. Két Philadelphia Recordsos legenda. Gene Karnnak nemrég volt a születésnapja, Teddy Pendergrass pedig jövő héten lenne, ha még velünk lenne 75. A legendára emlékezünk, és mellette Gene Karnnal közösen beszélgettem egy nagyot, fantasztikus énekesnő, képzeljétek, tavaly vagy tavaly előtt, amikor Ray Parker Jr.-ral készítettem interjút, és beszélgettünk, akkor mondta, hogy a 70-es években sokszor volt olyan gondolat, hogy szeretne úgy gitározni, mint ahogy Gene Karn énekelni tud, ami szerintem egy elég hízelgő mondat Ray Parker szájából, aki talán minden idők legnagyobb gitárosa. És mellette el kell mondani, hogy ha már itt szóba hoztuk Gene Karnt, és azt, hogy hogy énekelt, és azt, hogy 5 oktávot tudott kiénekelni, egyszer csak természetesen, mert ez mindenhova eljut, megcsörren a telefon, és Quincy Jones az, hogy hát Michaelnek kéne szerénykedni egy picit, és kéne neki segíteni abban, hogy különböző vokálokat hogy kell kiénekelni, vagy egy picit másképp énekelje, hogy még jobban tetszen Quincy Jonesnak az adott dalban. Úgyhogy Michael Jackson elutazik Gene Karnhoz, és aztán több mint 3 éven keresztül együtt dolgoznak, nagyon közeli és jó barátságba kerülnek. Rengeteg Michael fellépésre Gene Karn az egész családdal meg van hívva, erről különben osztottunk meg már képet nektek a YouTube csatornánkon, úgyhogy egy fantasztikus énekesnőről van szó, aki mellette el kell mondjam nektek, hogy olyan kedves, annyira aranyos és olyan segítőkész, hogy kevés ilyen nyitott és őszinte barát embert ismerek, mint Gene Karn, mert hogy nagyon közeli kapcsolatba kerültünk azon keresztül, hogy felkerestem sok-sok éve, még az első interjú alkalmával. Szóval megyünk is természetesen tovább két csodálatos dallal, egy Gene Karn óta, mert hogy majd így szól 1978 Gene Karn tekintetében Lonely Girl in a Cold Cold World, és aztán Teddy Pendergrass, egyik nagy személyes kedvencem, When Somebody Loves You Back. Sokszor elmondtam, hogy volt egy olyan, vagy van is egy olyan koncertfelvétel, egy olyan koncert DVD Teddy Pendergrass-től, ahol már tolószékben van a 80-as évek elején, szétjön a függön egy philadelphiai koncerten, és elindul a When Somebody Loves You Back instrumentál része, amire bejön a tolószékkel, elmondhatatlan érzés nézni, látni és hallani közben a zenét, azt a képet, valami elképesztően felemelő, hogyha tehetitek, akkor nézzétek meg, de ha megengeditek előtte, ha már nemrég volt a 78. születésnapja, maradunk a hölgynél, akinél lehet, hogy nincsen nagyobb énekesnő, legalábbis számomra. Lonely Girl in a Cold Cold World, természetesen továbbra is a képzeletbeli színpadán a Soul Sessionnek a jó barát, Gene Karn, amely dalt egy Teddy Pendergrass nóta követ.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
0: A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

Na hát szóval megyünk tovább egy újabb Gene Kahn dallal. 1981-et írunk. Elővettem egy lemezt, elővettem egy dalt, ahol Paulinho da Costa perkázik, ahol természetesen Nathan East van a basszusgitárnál, amely dalt Norman Connors producerkedett össze, ahol természetesen Gene Kahn vokál mellett van egy kis háttérvokál, az meg mi lehetne más, mint a legendás Jones Girls. Szóval egy nem akármilyen dal, Gene Kahn születésnapja itt a Soul Sessionben, amelyet meg mi más, mint egy Teddy Pendergrass dal követ majd, ugyanebből az évből, Do Me, ez lesz a dalnak a címe. Szóval egy újabb blokk, ami után majd mesélek egy érdekességet.

a műsor, amelynek van YouTube csatornája, Facebook oldala. Kérünk titeket, hogy kövessétek, jelöljétek be, tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy minél több emberhez eljussanak a szól és funky muzsikák, az általunk szeretett csodálatos szól és funky zenék. Köszöntünk mindenkit szeretettel, egyetlen egy dal maradt a mai műsorban, itt a második órában, ugye Gene Carne és Teddy Pendergrass közös születésnapi bulit tartunk, és back-to-back alapon egy-egy dalt játszok mind a két legendás zenésztől. Egyetlen egy dal maradt itt a műsor végén, kevesebb dal van a második órában, mert próbáltam végighagyni a dalokat,

Nehéz ezeket lekeverni. Hát egy olyan dallal búcsúzunk, Teddy Pendergrass nevéhez fog fűződni, amelyet lehet, hogy sokan ismertek, talán az egyik legcsodálatosabb gyertyafény, minden egyes Soul Session dalt ideértve ez lesz a búcsúdal. Nagyon örülök, hogy itt voltatok a mai alkalommal velünk, nagyon-nagyon köszönöm a háttérmunkát mindenkinek, aki segített a mai műsorba. Ne felejtjétek, hogy jövünk hétről hétre, jövő héten egy elképesztő kislemez ritkasággal jövök, és hamarosan egy soha meg nem jelent dalt fogunk újra majd premizálni itt a Soul Sessionben, csak hogy egy pici szösszenetet menjek előre. Szóval nincs más hátra, mint előre búcsúzom egy csodálatos dallal itt a második óra végén. Egy olyan dallal, amelyet küldünk mindenkinek és mindenhova, ahol gond van a népsűrűséggel, mert szerintem amikor a Love TKO elindul, akkor mindenhol tud változni a népsűrűség. Szóval, lényeg a lényeg, köszönöm szépen a figyelmet. Az elmúlt két órában Bogyó Tomit hallottátok, Teddy Pendergrass, Gene Card, meg egy csomó érdekességet az első órából. Ezzel a dallal búcsúzik a Soul Session, jövünk jövő héten. Kizárt, hogy lekeverjem, megy végig, Teddy Pendergrass, Love TKO. Ez volt a Soul Session. Ciao, ciao.

0: Magyarország első hivatalos soul műsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Maradjanak velünk, mert hamarosan jönnek a legfrissebb élő tőzsdei információk itt a Trend FM-en. Árfolyamok, elemzések, piaci hullámzás. A műsor támogatója az Opus Global Enyerté. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen, kis busz csapódott az árokba az M3-as autópályán. Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. 4 rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága a polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során 4 rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A magyar közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározat az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatban van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Kiállítás.
2: Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának évfordulója alkalmából látható tablófotó kiállítás Amerikából jöttünk címmel a múzeumkertben. A válogatás a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtárában őrzött fényképekből az amerikai magyar kapcsolatok előtt tiszteleg. Célja, hogy a múzeumba és a múzeumkertbe látogatók ízelítőt kapjanak a két ország közös történelméből a 19. század végétől egészen a rendszerváltásig. Legyen szó a függetlenség eszméjéről, az életmódról, a modernitáshoz vagy a technológiához való viszonyról, a látogatók megismerhetik, hogy az amerikai kultúra hogyan jelent meg Magyarországon ízekben, hangokban, tárgyakban és olykor segítségnyújtás formájában. Az október 1-ig látható kiállítás egyes témái a múzeum kerten belül található emlékekhez is kötődnek, így a tablókat egymástól távolabb a park különböző pontjai helyezték el.
0: Koncert.
2: A Magyar Jazz Szövetség és a Magyar Zeneháza idén negyedik alkalommal rendezik meg a Magyar Jazz ünnepét. Augusztus 23-án délután 2-kor kezdődő ingyenesen látogatható programsorozat keretében szabadtéri koncertek és beltéri előadások várják a műfaj kedvelőit. A szabadtéri színpadon a népszerű Dixieland örökzöldeket és feldolgozásokat játszó Debrecen Dixieland Jazzben nyitja a programot, majd a Barabás Lőrinc Quartet következik. Az instrumentális popzene és a jazz mellett számos stílust emelve be a műsorába. A harmadikként fellépő Hodek trió a precíz ritmusok, a mély groove-ok és a virtuóz hangszeres játék ötvözetével várja alá hallgatóságot, míg a John Coltrane halálának 50. évfordulója alkalmából alakult Coltrane Legacy a legendás szaxofonos életművének emlékezetes darabjaiból állította össze műsorát. A jazz ünnep végén Gájer Bálint és zenekara idézi meg a swing, a jazz és a rock and roll klasszikusainak világát.
0: Koncert.
3: Különleges formában érkezik a Margit-szigeti színház színpadára az Amadeus. Milos Forman legendás, 8 Oscar-díjjal jutalmazott alkotását élő zenekar kíséri. A Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring énekkara kelti életre Mozart műveit Ernst von Thiel vezényel. A sötét hangulatú kerettörténetben az idős Antonio Salieri visszaemlékezéseit a drámai erejű 25. szimfónia kíséri, még az apjával való feszültségeket a Don Giovanni megrendítő részletei erősítik. A történet csúcspontja Mozart titokzatos megrendelésre komponált, befejezetlen mesterműve, a Requiem. A filmkoncert eredeti szöveggel és magyar felirattal augusztus 22-én este a Margit-szigeti szabadtéri színpadon lesz látható.
4: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Magyarország vár. Laza és romantikus túrázások a Bükkben. Körtúra libegővel. A könnyebb túrákat kedvelők figyelmébe ajánljuk azt a látványos körtúrát, amely a festői Lillafüredről indul, és a Bükk magaslataiba vezet fel, a 250 méteres szint különbséget pedig szó szerint lábat lógatva a libegővel győzhetjük le. A negyedórás úton a Színvapatak völgyéből a Fehérkő mellett elterülő Jávorhegyi rétre érünk fel, a csúcsról pedig számos túraútvonal indul minden irányba. Bejárhatjuk jelzett úton a 7 kilométeres oxigén sétakört, amely elvész Fehérkő lápáig, de elidőzhetünk kicsit a lélekforrás kis barlangjában is, amelynek geológiai sugárzásáról úgy tartják, hogy jótékony hatást gyakorol testre és lélekre. Barlangok bűveletében. Lillafüreden kötelező látnivaló az egész évben nyitva tartó Szent István barlang, amely gyönyörű cseppkő képződményekkel és gyógyító levegővel várja a látogatókat. A lillafüredi vízesés mellett található Anna barlanghoz hasonló csak kevés van a világon. A ritka szépségű méztufa barlang sejtelmes, labirintusszerű járataival, csipkefinomságú kőformáival ejti rabul a szemlélődőt. Mindkét barlangot csak vezetett túrákon tudjuk bejárni. Érdemes felmászni a Lillafüred feletti szelet a tetőhöz is. Itt több mint 300 méteres magasságban nyílik a szelet a barlang, hazánk legjelentősebb őskori barlangi lelőhelye. Bejáratához barlangjelzés vezet, szabadon látogatható, de megtekintéséhez elemlámpa szükséges. Szerelmesek fája. A legenda szerint, aki a hatalmas bükkfa árnyékában fogad örök hűséget, annak kapcsolata olyan erős és kitartó lesz, mint maga a fa. Lillafüredi állami erdei vasút, az ország legszebb vonalvezetésű kisvasútja, amely meredek hegyoldalakon, különleges völgyhidakon és alagutakon keresztül kanyarog. Miskolcról indul, érinti Lillafüredet és a Fazolakohót, végállomása pedig Garadna. Zsófia kilátó. Érdemes felkapaszkodni a kilátók királynőjéhez, hogy a tóban és a bükk vonulataiban fentről is gyönyörködhessünk. A több mint 120 éves első vidéki kilátótorony ma újból régi pompájában tündököl. 2022-es felújítása évében az év kilátója címet is elnyerte.
1: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
6: Az ötletednek nem kell nagynak lennie, csupán a világot kell megváltoztatnia. A kezemben lévő könyv jelentős része az elhivatottságról, kiváló üzleti érzékről és valódi kreativitásról szól. Mielőtt ebbe belemegyünk, következzen néhány mondat egy növényről, ami mintha mindig is a magyarok élet volna. A paprika Közép- és Dél-Amerika trópusi vidékeiről érkezett, ahol a helyi őslakosok gyógyításra használták. Egy Kolumbuszt második expedícióján elkísérő orvos szakmai érdeklődésből számos olyan növényt begyűjtött, amelyet a helyiek gyógyhatásúnak tartottak, úgyhogy így került Európába 1494-re a paprika, ahol nem csupán lázas betegségek ellen használták, hanem dísznövényként is terjedni kezdett. De hogyan honosodott meg Magyarországon az egyébként vörös törökbors néven ismert fűszer? Nem csak a paprika sztoriát, hanem számos más fűszernövény útját, hatását megismerhetjük abból a könyvből, amiről ma beszélünk, mégpedig egy olyan család történetét végigkövetve, amelyhez a minőségi fűszereket köthetjük, majdnem másfél évszázada. A Kotányi dinasztia, utazás a fűszerek világában, ízek, receptek, történetek. Ez a kötet címe, szerzője Zirig Árpád, beszélgető társam pedig Szűcs Ágnes, a Kotányi Hungária Kft. Marketing menedzsere. Derüljön ki akkor, miért született meg most ez a különleges könyv?
7: Igazából az apropóját azt idén tudunk neki találni, mert idén 145 éves a cég, de valójában ez egy szerencsés egybeesés, mert ezen a könyvben már nagyon-nagyon régóta dolgoztunk. Ennek az alapját egy családtörténeti kutatás adta, amit Csiki Sándor végzett el a számunkra, mert ugye a Kotányiról, a Kotányi alapítójáról nagyon sok információ föllelhető, de nem volt igazán konzisztens az az információ, ezért bíztuk meg őt, hogy legyen egy teljesen hiteles forrásokkal alátámasztott családtörténetünk, viszont ez egy olyan szerteágazó és részletes íromány lett, amit azért próbáltunk inkább a nagy közönség számára is érthető és emészthető formába tenni. Különböző fűszercsoportok köré csoportosítottuk a családtörténetet, és akkor így indul egy paprikás fejezettel, ami tulajdonképpen a cég alapításának is tényleg a legfőbb terméke volt, majd utána a bors, zöld fűszerek, keleti nyitás, ilyen különböző fűszerkeverékek, így zárul a könyv, és minden fejezet köré tettünk egy kicsi családtörténetet is, tettünk egy kicsi fűszertörténetet, amit az alap fejezetnek a névadója ihletett, és minden fejezet receptekkel zárul, mert hát hiszen mit is várnának egy fűszergyártótól leginkább a fogyasztók, mint nagyon klassz recepteket, úgyhogy így áll össze a könyv, és pont emiatt nem is muszáj egyszerre leülni és végigolvasni, hanem fejezetenként is lehet benne tallózni, akár lehet csak a recepteket megnézni belőle, vagy lehet akár fűszerismeretet kicsit inspirálódni.
6: Fontos, hogy a hagyományos receptek mellett a trendi receptek ugyanúgy ott vannak. Ez is mutatja a korszerűségét? Tehát, hogy a Kotányi állandóan meghallja az idők szavát, sőt, mint ami a családtörténetből kiderül, meg is előzi a korát sok esetben?
7: Szerettünk volna igen egy olyan keresztmetszetet mutatni, ami az egészen tradicionális, tehát, hogy van olyan recept a könyvben, amit még maga Kotányi János alkotott. Ő egy ilyen ösztönös marketing zseni volt, és alkalmazta korának a szakácsnőit, akár mai szóval élve influencernek is nevezhetnénk, akiket betanította a saját paprikájának a használatára, és gyakorlatilag elküldte szerte az országba ezeket a szakácsnőket, hogy tanítsák meg az embereknek, hogy hogyan kell a kotányiféle paprikát használni. És emeltünk át ezekből a nagyon régi receptes könyvekből, ami egyébként ugye a magyar konyha, vagy a magyaros konyha ételeit tekintve ezek mind a mai napig a lehető legnépszerűbb termékek, különböző paprikások, gulyás, ilyesmi receptek lehetők föl abban a szokácskönyvben, de szerettük volna azt is megmutatni, hogy igen, a Kotányi mindig megpróbál rezonálni az adott kornak a kihívásaira, és ezért több korból származó, modern, akár vegán, akár bármilyen újkori kihívásnak megfelelő recepteket is beleválogattunk, mindig az adott fejezetnek megfelelő módon, úgyhogy ezzel is egy ilyen színes palettát próbáltunk mutatni, hogy mi mindenre jók a fűszereink.
6: Az egész családtörténeten át húzódik az, hogy hogyan reagált a piaci változásokra Hans Kotányi, hogy amikor háború volt, a háború után az újjáépítés volt, ezért sokszor föl kellett állni ennek a családnak. Miközben hihetetlen sikeresek voltak, mégis azért a történelem viharai megtépázták némiképpen az ő üzletüket.
7: Igen, ez kétségtelen, hogy az újrakezdésről és mindig a korhoz való adaptálásról, adaptációról is szól ez az egész, de mivel mégiscsak az emberek napi életéhez kapcsolódó termékről beszélünk, a fűszerekről, ezért én azt gondolom, hogy az a név, amit megismertek, és aminek az ismerete megvolt az emberek fejében, talán egyszerűbbé tette az újrakezdést, mert mindig egyet jelentett a Kotányi név a jó minőséggel, és hogyha valaki jót akart főzni, akkor ez a márka ismeret, ez a ragaszkodás a jó minőséghez, aminek a garanciája volt a Kotányi márka név, ez mindig is megmaradt a évek viharain keresztül is.
6: Már a századforduló idején szó van arról, hogy a márka ereje a láthatóságban rejlik, hogy ezt vallja ugye a családfő, és aztán pedig, hogy a történetek milyen fontosak. És ugye ma beszélünk arról, hogy a marketing szempontjából a sztori, a történet mennyire fontos, és akkor itt látjuk az 1900-as évek elején a Kotányi családot, ahol erre építenek.
7: Kotányi János, amit említettem, hogy ő tényleg egy ösztönös zseni volt, tehát ő mindig nagyon jól föl tudott ülni az adott, akár politikai hullámokra is, és például ilyen viclapokban, mint a Borszem Jankó jelentek meg neki az adott napi történésekre, vagy adott heti történésekre rezonáló hirdetései is, ugye háború kapcsán ő háborús beszállító is volt, és ez nagyon érdekes, hogy tényleg a mai világban, amikor azt gondoljuk, hogy most már milyen modern kommunikációs technikákat alkalmazunk, ő ezt mind csinálta Facebook és egyebek nélkül, de az akkori adottságoknak megfelelően ő mindig próbált rezonálni akár a napi aktualitásokra is.
6: Beszélhetünk arról, hogy hogyan módosult az üzletpolitikája, tehát a paprika, kávé, tea és rum szállítója volt a monarchiának még az 1900-es évek elején, és aztán volt például egy japán kultúra felé nyitás, és ez is nagyon érdekes, és hogy ez mi befolyásolta, miért gondolta, hogy kell a profilbővítés?
7: Rózai oka volt, hogy ő miért kezdte el szélesíteni a kínálatát, ugye a rózsa paprikával, a szegedi paprikával indult a karrier, de gyorsan ráérzett arra, hogy szélesebb körben is szeretné kiszolgálni a császári és királyi udvart, aki egyébként értékelte is az ő jó minőségű termékét, és a másik, hogy szeretett utazni. És hogyha belegondolunk, hogy honnan jönnek ezek a termékek, akár csak a fűszerek is, azok mind lehetővé tették azt, hogy ő akár a világ összes táját bebarangolja, és személyesen kössön akár üzletet ezeknek a termékeknek a beszállítását illetően, és én azt gondolom, hogy az ő személyes kíváncsisága és a kifogyhatatlan érdeklődése az új tájak, új világok felfedezése iránt volt az, ami oda vezette, hogy akár ilyen egzotikus a gyarmatárukon túl, akár ilyen egzotikus lakberendezési termékekkel is bővítse a kínálatát. Ezek szerintem egy ilyen izgalmas, és akkoriban egyébként különösen érdeklődtek is a orientális kultúra iránt az emberek, és ő pedig lehetővé tette azt, hogy tőle vásárolják meg ezeket a kiegészítőket is.
6: Melyek azok a legfontosabb fűszerek, amelyekről az olvasó olyasmit megtudhat, amit esetleg máshonnan nem? Mert nagyon koncentráltan, nagyon szépen a gyógyereje bizonyos fűszereknek, a származási helye, ahogyan elkészítik, ahogyan földolgozzák, szóval nagyon-nagyon sok információ.
7: Igazából, ha a fűszerekről szerettünk volna írni, önmagában megtöltötte volna a könyvet. Úgy igyekeztünk kiválogatni a megszólaltatott fűszereket, hogy a legnépszerűbbek, illetve akár a saját értékesítési számaink alapján is a Magyarországon legtöbbet fogyasztott fűszereket válogattuk be az egyes fejezetek alá, és igen, fontosnak gondoltuk azt is elmondani, hogy a borsoknál is beszéljünk mindenféléről, hogy mi a különbség egy zöld, egy fehér, vagy akár egy rózsabors között, ami utóbbi nem is bors igazából, hogy tanuljanak az emberek, és a könyvben található receptek mögé, hogyha van kedvük, akkor olvassák el azt a hátteret, amivel még akár ezeknek a fűszereknek akár a gyógy hatásával is megismerkedhetnek, mert hogy kínai vagy indiai konyha gyakran akár gyógy növényként is alkalmazza a fűszereket, nem csak az ízesítésre.
6: A Kotányi dinasztia. Utazás a fűszerek világában, ízek, receptek, történetek. Szűcs Ágnessel, a Kotányi Hungária Kft. Marketing menedzserével beszélgettünk erről a rendkívül színes és inspiráló könyvről, amelyet a Booklab kiadó gondozásában jelent meg.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.

0: 94.2.
1: Gazdaság és kultúra.
0: Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen, kis busz csapódott az árokba az M3-as autópályán. Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Bak András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. Négy rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága a polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A magyar közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározata az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat három kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több százezer eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatban van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről beszélünk. Eddig egy picit ilyen személyes márkaépítés vagy marketinges irányból beszéltünk jobbára, most egy teljesen másik kontextust fogunk érinteni, és egy talán komorabb témát, majd meglátjuk, hogy mire jutunk vele, vagy mennyire lesz ez komor, ugyanis traumákról és traumatizáltságról fogunk beszélgetni, akit vendégül hívtam, Víg Sára gyerekpszichológus, nagy szeretettel köszöntelek.
2: Én is téged köszönöm a meghívást.
1: Néha szoktam azzal indítani, hogy most egy komor téma jön, és akkor néha kiderül, hogy nem, néha pedig mégis. Szerintem beszéljünk arról, hogy mikor beszélünk egyáltalán, mit hívunk traumának, mi az a trauma?
2: Maga a téma valóban komornak tűnik, de hogyha elkezdünk róla beszélgetni, akkor remélem, hogy kiderül, hogy vannak, azt nem mondom, hogy könnyedebb, de talán emészthetőbb, vagy elfogadhatóbb, kommunikálhatóbb aspektusai, és
1: célozzuk,
2: szerintem ez
1: ezt
2: fontos, hogy erről szó legyen, úgyhogy ezért is köszönöm, hogy itt lehetek. Azt hívjuk traumának, a trauma azt jelenti, hogy sérülés, és ez fizikai, mentális és pszichés értelemben is ugyanezt jelenti. Tehát egy hirtelen bekövetkező vagy tartósan fennálló esemény vagy esemény sorozat, ami veszélyezteti az egyén és a személyiség integritását, egy olyan negatív hatás, ami meghaladja a személy normális megküzdését. Ez a hivatalos definíció.
1: Igen, ezt hallottam rajta, hogy a hivatalosnak tűnt. Bontsuk ezt le konyhanyelvre, amennyire lehet.
2: Azt még hozzá akartam tenni, ami nem a hivatalos definíció része, de a mostani mainstream kutatásoknak egy fontos része, hogy nagyon attól függ, hogy mi az egyén személyes megélése. Tehát ugyanaz a bántás, vagy ugyanaz az életesemény lehet az egyik embernek egy, azt nem mondom, hogy semmiség, de egy nehéz élethelyzet, amit mondjuk megold, és a megküzdési stratégiái, meg az én ereje, erről majd még lesz szó később, az én ereje függvényében egy másik embernek lehet egy komoly trauma, ami azt jelenti, mintha fizikailag úgy tudom egy olyan példával bemutatni, hogy valaki elesik, és aztán föláll, leporolja magát, és tovább megy, és egy másik ember, akinek mondjuk nem olyan az izomzata, nem olyan a testfelépítése, nem olyan az erőnléte, az elesik, és ugyanazzal az eséssel mondjuk egy csonttörést vagy egy komolyabb sérülést szenved, és aztán ezt a sérülést komolyabban kell kezelnie.
1: Ezt a példát továbbvíve olyan is előfordulat feltételezem, hogy valaki, ez már persze sántítani fog a példa, észre se veszi, hogy elesett, ez az egyik, tehát hogy nem érzékeli azt, hogy ő vele trauma történik, akkor térjünk vissza ez a szóhoz. A másik verzió pedig, és azt hiszem, hogy ilyen is van sok, hogy jóval később tudatosul benne, hogy ő elesett.
2: Így van. Mind a kettő, illetve a kettő néha ugyanaz, tehát hogy lehet, hogy ott akkor abban a helyzetben nem tűnik fel neki, vagy pont az a megküzdési stratégiája, ez egyébként egyéni és társadalmi szinten is igaz, hogy nem törődik vele, hanem tovább kell menni, mert az élet ezt követeli tőlünk, hogy nehéz helyzetekben is tovább menjünk. És akkor utólag esetleg a hosszú távú hatásait érzékelve, vagy hirtelen betörve, majd erről is lesz szó, hogy hogyan jelenik meg a későbbiekben a trauma hatása, így hosszú távon, hirtelen szembesül azzal, hogy hoppá, ott velem valami nagyon rossz dolog történt, amit akkor nem konstatáltam.
1: Ilyen esetben egy ugyanolyan súlyos traumát képzeljünk el? Tehát amikor mondjuk 20 évvel később valaki betöréssel rájön, vagy bevillan neki, hogy ott ő akkor valamilyen helyzetben volt, akkor ugyanolyan nehéz feldolgozni, mint hogyha frissen történik ez, vagy azért ilyenkor ez már ilyen időbuborékban van.
2: Vagy még nehezebb. Szóval pont fordított logika alapján zajlik. Ugye a temetetlen érzések, ez a Freud nagy mondás, hogy a temetetlen érzések azok felerősödnek, azok sokkal jobban élnek velünk a tudatalattunkba, és ugyanígy igaz ez a traumára, hogy aki akkor nem foglalkozik vele, az gondolhatja azt később, hogy amit sokszor meg is kapnak trauma áldozatok, vagy túlélők, hogy hát ez régen volt, miért nem tudsz túllépni rajta, pont azért nem tud túllépni rajta, mert akkor nem dolgozta fel.
1: Még azon gondolkozom, hogy ugye azt is szokták kutatni, meg tudjuk, hogy az emlékek azok azért nem teljesen pontosak. Tehát még egy ilyen esetben, hogyha most maradjunk ennél a jóval későbbi eszmélésnél, lehet, hogy ugyanazt a szituációt azt nem is úgy eleveníti fel, mint igen. ahogy volt.
2: Igen. Illetve ilyen kettős hatása van az illetve sokszoros hatása van az emlékezetre, de két fő hatása lehet, az egyik egy ilyen elhalványító, tehát ugye nagyon arra törekszik a psziché, hogy lenyomja a felejtésbe a traumatikus eseményt. Kiskorban, gyerekkorban nagyon-nagyon erősen hat ez, de felnőttek is nagyon sokszor ezzel a megküzdéssel élnek, hogy nem foglalkoznak vele, elfelejtik, és aztán annál erősebben tud betörni, amikor viszont valamilyen emlékeztető körülmény előhívja ezt az emléket.
1: Milyen formái vannak, hogyha ezt bántalmazásnak hívjuk most ebben az időszakban? Olvastam nálad, hogy mondjuk az elhanyagolás is lehet ilyen, amire én például nem gondoltam volna. Tehát hogy képzeljük el a különböző típusait ennek a traumát okozó bántalmazásnak?
2: Hát alapvetően ugye, hogyha így a bántásra gondolunk, akkor a legkönnyebb a fizikait elképzelni, és az a legészrevehetőbb is. Tehát egyrészt azért, mert vagy van fizikai jele, vagy azért, mert az egy jól definiálható, körülhatárolható, most főleg gyerekekről mondom, de felnőttekre is igaz, hogy ha valakit bántanak, megütnek, megvernek, megszorítanak, akkor azt el tudja mondani, arra vannak szavai. A pszichés, manipulációs traumaokozásnak vagy bántalmazásnak, aminek része verbális bántalmazás, de csak egy nagyon-nagyon rossz hangulat egy családban az is bántalmazó tud lenni, hogyha hosszasan fennáll, vagy egy olyan alaphangulat egy családban, ahol mondjuk mindig leértékelik a gyereket. Nem feltétlenül szavakkal, hanem gesztusokkal, utalásokkal, arckifejezésekkel.
1: Tehát nem kap motivációt, vagy nem kap elismerést.
2: Nem ismerik el, nem motiválják, nagyon-nagyon degradálják, ezt nagyon sokszor egyéni terápiákban azért ezzel így szembesülnek a már felnőtt kliensek. És akkor ezt sokkal nehezebben tudja egy gyerek, de akár egy felnőtt is megfogalmazni, hogy engem úgy bántottak, hogy nem kaptam azt, amire szükségem lett volna, ami járt volna nekem gyerekként, hogy szeretettel forduljanak felém.
1: És akkor ez, amitről most beszélünk, ez feltételezheti azt is, hogy mondjuk fizikai értelemben mindent megkap, tehát ellátást, ruhát, tisztálkodási lehetőséget, csak azt a közeget, nem idézőjelben mondom a csakot, ami a biztonságos létezéséhez szükséges.
2: Így van. És ezért beszélünk arról, hogy az elhanyagolás is pszichés bántalmazás, pszichés értelemben is, tehát nem csak aki nem kap enni, inni meleg ruhát, hanem aki azokat az igényeit, azokra az igényeire nem kap megfelelő választ, ami minden gyereknek joga.
1: Milyen hatásai vannak ennek, akár rövid távon, akár hosszabb távon?
2: Most külön beszélünk a gyerekekről, meg a felnőttekről. Vannak hasonlóságok, de gyerekeknél a gyereknek sokkal kevesebb szava van rá, illetve a gyerek alapvetően egy családban is, meg a közösségekben is, a gyerekközösségekben is egy alárendelt szerepben van a felnőttekhez képest, tehát egy gyenge szerepben, és van egy ilyen alapfelállás a világban, hogy a felnőttnek igaza van, a felnőtt tudja, hogy mi a világ rendje.
1: A legjobban azt hittem, hogy maradj csendben, még a felnőttek befejezik.
2: Pontosan, tehát hogy a gyereknek nincs szava, valaki ezt felnőtt korában is megkapja mondjuk a szüleitől, ahol így nagyon-nagyon erősen beálltak ezek az erőviszonyok, ilyen aszimmetrikusan, de mindesetre a gyerekek azért általában azt fogadják el a világ alapvető működésének, amit otthon látnak. És nagyon nehezen tudják ezért úgy értelmezni, hogy ez nekik miért rossz.
1: Tehát hogyha természetesnek tekintik?
2: Igen, azt veszik alapnak, azt veszik természetesnek, és hogyha közben rosszul érzik magukat, akkor annak általában azt találják meg okaként, hogy ők tehetnek arról. Ők rosszak, ők nem elég jók, tehát egy gyerek, aki mondjuk az előző példánál maradva, akit nem motiválnak, nem dicsérnek, nem ismerik el a jó tulajdonságait, az nem azt fogja gondolni, hogy na hát nekem van X jó tulajdonságom, és ezt az apukám, meg az anyukám, vagy a tágabb családom nem ismer fel, hanem azt fogja gondolni, hogy nekem nincsenek jó tulajdonságaim. És ezt gyerekként észrevenni, és leírni, akár magának megfogalmazni, akár pláne másnak, az majdnem lehetetlen. És ezért ezek a gyerekek később, jó esetben kamaszkorban, fiatal felnőttkorban, de van, aki sokkal később szembesül ezzel.
1: És akkor mit kezd vele?
2: És akkor sok mindent kezdhet
1: sok
2: vele.
1: Sok mindent kezdhet, oké.
2: Okay. Tehát, hogy na, visszatérve az előző kérdésre, hogy van egy ilyen rövid távú hatás, hogy ott a helyzetben egy gyerek, akit így vagy úgy bántanak, az rosszul érzi magát. De nagyon eltér egyénileg, hogy erre hogy reagál, mert van olyan gyerek, aki rosszul érzi magát, és akkor nagyon tünetel, így mondjuk a terápiás szakirodalomban, hogy mindenféle viselkedéses tüneteket mutat. Ezek lehetnek tudatosak, meg tudattalanok, tehát lehetnek alvással kapcsolatos problémái, evéssel kapcsolatos problémái, kisgyerekeknél nagyon sokszor szobatisztasággal, vizelet, széklettartással kapcsolatos problémák, tehát ezek mind olyan mutatók, amit hogyha mondjuk egy szakember lát, nem pszichológus feltétlenül, hanem egy óvónéni vagy egy tanítónéni, akkor ott felmerülhet, hogy mi van ezzel a gyerekkel otthon, vagy mi történik vele, amikor nem az óvodában, iskolában van. Lehetnek egyéb szomatikus, tehát különböző betegségeket produkálhat, aminek nincsen feltétlenül orvosi háttere. Nagyon sok hasfájós gyerek, tehát ezek a szorongó gyerekek, akik ilyen hasfájásra, fejfájásra, különböző fájdalmakra, ilyen testi fájdalmakra panaszkodnak, ott nagyon sokszor a szorongás mögött valamilyen lelki vagy és vagy testi bántalmazás van.
1: És akkor ezek mind olyan tünetek voltak, amik ugye nem verbálisan jelennek meg, így hanem van. Észreveszi valaki.
2: Tehát nem bemegy az óvodába és azt mondja, hogy engem otthon bántanak, vagy engem otthon elhanyagolnak, vagy engem otthon nagyon sokszor nagyon durván leszidnak, hanem azt mondja, hogy mindig fáj a hasa mondjuk elalvás időben. Most ez egy konkrét példa, hogy nem régen egy kisfiút hoztak hozzám így, hogy neki mindig fáj a hasa, és már minden kivizsgáláson túl van, és semmi orvosi, fizikai baja nincs. És akkor ennek a szorongásnak a hátterét azt így fel lehetett göngyöríteni, hogy őt kibántja. Egyébként őt az óvodába bántották a többiek, nagy titokban. Az egy másfajta bántalmazás, hát az is bántás. Tehát, hogy nem csak a nem csak otthon lehet bántani a gyerekeket. És akkor van mindenfajta érzelmi reakcióban megjelenő tünetelés. Nagyon sokszor. Igen. Nagyon sokszor nem tudnak jól kapcsolódni, tehát kifejezetten visszahúzódóak vagy szorongóak. Nagyon sokszor ennek az ellentéte, hogy nem tudják az érzelmeiket kontrollálni, dürohamuk van, agresszívek. Tehát ezek mind olyan viselkedéses jelek, ami mögött valamilyen, nem feltétlenül bántás, de valamilyen pszichés diszfunkció van.
1: Tehát ezek ilyen, hát nem tudok jól használni, markerek mondjuk, ilyen valami, lehet, hogy ezt most itt jól el lehetett csütni ezt a szót. Tehát a lényeg az, hogy valami észrevehető zavar lép fel a működésében, ami lehet biológiai, meg lehet pszichés is, és akkor ilyenkor beszélhetünk arról, hogy itt valami észrevehető vagy látható, de akkor még nem tudjuk, hogy mi, tehát érdemes elkezdeni valakinek nyomozni.
2: Igen.
1: És milyen lehetőségek adódnak egy különböző korokban, tehát mondjuk nyilván 18 éves korig nézzük most ezt, hogy beavatkozzon akár a intézményrendszer, akár a társadalom, tehát hogy hol vannak beavatkozási pontok?
2: Uh-huh. Hát az egyik a ilyen prevenciós vagy érzékenyítő beavatkozás lenne ilyen társadalmi vagy intézményes szinten, tehát szerintem minden olyan szakembernek, aki gyerekekkel foglalkozik, legyen az egy védőnő, egy óvónéni, egy dadús, egy tanítónéni, kéne ezekkel valamilyen szinten találkozni, tehát hogy ezt valahogy így a társadalmi közbeszédbe, köztudatba így beemelni ezeket a jeleket, hogy meg egyáltalán azt a tényt, hogy sokkal több gyerek ki van téve ilyenfajta, valamilyen fajta bántalmazásnak, vagy pszichés túlterheltségnek, amit egyáltalán nem feltételeznek. Egyébként erre nagyon nincsen felkészülve a rendszer, tehát semmilyen fajta ellátórendszer, mert időhiány van, emberhiány van, figyelemhiány van, tehát hogy ennél sokkal komolyabb vagy.
1: Hát meg
2: vagy
1: ismerethiány, ezek szerint.
2: És ismerethiány is van, és azt remélem, hogy az elmúlt mondjuk 10-15 évben ez egy kicsit csökkent, tehát ezzel elkezdtek foglalkozni magával ezzel a ténnyel, hogy van ilyen, és előfordul, és hogy ezzel kéne valamit kezdeni, de hát tudjuk, hogy milyen számok meg arányok vannak, hogy nem tudom, 8 iskolára jut egy iskolapszichológus bizonyos kerületekben. Tehát, hogy az, hogy ezzel komolyan szakmailag foglalkozzanak, megfelelő mértékben és megfelelő módon, ahhoz azért a teljes apparátusnak az átszervezése kéne.
1: Ja, azért ez nagy hívás. Azon gondolkoztam miközben, hogy az is egy kihívás lehet, hogy ugye mondom, nagyon kényelmetlen valakinek jelzést tenni, vagy beavatkozni, tehát, hogy már önmagában az is lehet egy ilyen gátló tényező, hogy hát valamit én itt észlelek, de hogyha szólok, akkor az már családsegítő, nem tudom, hogy nem is kell ezt az egész intézményrendszert most feltárnunk, de hogy egyszerűbb félrenézni.
2: Igen. Ami általában is igaz, tehát hogy az egyéni, meg társas szinten is igaz, hogy minden, ami rossz, ami betegség, bántalmazás, ami így idézőjelben büdös, azt nem szeretjük, arra nem szeretünk reagálni, azt nem szeretjük észrevenni.
1: Nem az én dolgom.
2: Nem az én dolgom, más családja, és akkor mindenki azon a szinten, vagy addig próbálja kezelni, ameddig rátartozik, tehát az óvónéni azt gondolja, hogyha ő kibírja, hogy ez a kisgyerek mondjuk minden nap fájlalja a hasát, és akkor azt mondja, hogy jó, hát megint fáj a hasad, te egy ilyen hasfájós gyerek vagy, és nem csinál semmit, akkor azzal ő lehet, hogy kipipálja, hogy hát ő végül is megtett mindent, neki ott van a másik 20x gyerek a csoportban, és akkor ő ennyit tud tenni. De hogyha már egy kicsit elkezd figyelni, kicsit elkezdi, nem tudom, beszélgetni azzal a gyerekkel, szeretgetni, és hogyha nem múlnak a dolgok, akkor egy kicsit utána menni, beszélni a szülőkkel, felderíteni, hogy mi van az otthoni háttérben. Ilyenkor nem feltétlenül nagyon komoly bántalmazás derül ki, az is lehet, hogy csak valami diszfunkció felmerült a családban, vagy olyan nehéz élethelyzet, ami miatt. És akkor onnantól, hogy érthető, onnantól tényleg lehet tovább menni, vagy nem az, hogy legyinteni, de akkor meg lehet nyugodni.
1: Ha megvan a kiváltók.
2: Ha megvan a kiváltók, vagy a feltételezett kiváltók, tehát hogyha egy valamivel össze lehet kapcsolni. És ami még itt szerintem fontos, hogy mindenki, aki figyel ezekre a jelekre, és észreveszi, az igazából már a gyógyulást segíti. Tehát, hogyha egy gyerek rosszul érzi magát, és az bárki észreveszi, és reagál rá, akkor az már is gyógyítja azt, hogy máshol nem jól reagáltak rá.
1: Hát ezt még egy mondatba fejtsed ki. Hogyan jelenti ez a gyógyulás útját?
2: Úgyhogy az érzelmi bántalmazásnak mindenképpen, de szerintem a többi bántalmazásnak is nagyon fontos része, hogy egyedül van benne a gyerek. Tehát, hogy nem, hogy pont az, aki általában azok, akiktől pont, hogy szeretetet meg jó szándékot kéne tapasztalni, azok nem tudják adni, és hogyha nem tud segítséget kérni, akkor ezzel teljesen egyedül marad, és magányos lesz, és bezáródik, és bárki, aki ezt a felhúzott, önkéntelenül felhúzott falat áttöri, és észreveszi, legyen ez egy nem tudom, zongoratanárnéni, vagy egy edző, vagy egy kedves nagynéni, tehát, hogy
1: akit érdekel. Körülötte,
2: akit ő érdekel, és aki észreveszi, hogy neked valami bajod van.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, Víksára gyerekpszichológussal beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szemekéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Jaj, a heli, jaj, a heli, szemekéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger,

remélem egyszer még az enyém lesz. Jaj a heli, jaj a heli, jós a páros közepiben lakik társ bérletben, a drágán él ez a gyönyörű lány. Hát fogok egy taxit és oda megyek, szemet, ha nevet, én oda leszek, befűtve a jó kis szobába.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat, Víksára gyerekpszichológussal beszélgetek, és az imént említettél egy fontos kifejezést, az én erőt, ami alatt sokfélét érthetünk, meg sokfélét remélhetünk. Milyen értelemben használod te, és miért fontos behozni, hogy erről beszéljünk?
2: Én erőnek azt megküzdési képességet hívunk. Tehát úgy kell elképzelni, hogy mint ahogy az elején említettünk egy ilyen fizikai példát, hogy valaki, akinek jobb erőnléte van, fizikai erőnléte, az kevésbé zargatják, vagy zavarják fel a fizikai sérülések. Ez ugyanígy igaz pszichésen is átvitt értelemben, akinek van én ereje, tehát aki kapott olyan érzelmi muníciót gyerekként, családtól, közeli hozzátartozóktól, és aztán később a közösségekből, akkor önértékelése van, önbecsülése van, tudja kezelni az érzéseit, tud kapcsolódni másokhoz, ki tud állni magáért, van egy saját értékrendje, és nyilván ez életkorral egyre erősödik.
1: Ez az egészséges felnőtt.
2: Tehát az egészséges személyiségfejlődés során ezeket az ilyen én erőpontokat így összeszedegeti az ember, és hogyha van elég erőforrása, külső erőforrása, akkor azokat mind beépíti, és akinek nincsen elég erőforrása, az meg hiány van ezeknek.
1: És akkor elérkezünk ahhoz a felnőttkori léthez, amikor valamilyen korábbi trauma ugye nehézségeket okoz. Ha összekötöm ezt a kettőt, akkor hogyan lehet ezt az én erőt picit építgetni, vagy utólag hozzá csipegetni valamit a meglévőhöz?
2: Itt az a jó hírem van, hogy én szeretem azt hirdetni pszichológusként is, meg terapeutaként is, hogy nem csak terápiában lehet gyógyulni én erőt szempontból.
1: Innen üzenjük a hallgatót.
2: Innen üzenünk mindenkinek, igen, hogy ez egy jó hír, hanem mindenféle jó építő emberi kapcsolatból, legyen az szakmai, vagy egy iskolában, tehát így a tanulmányok során szerzett, vagy egy jó támogató közösségből én erőpontokat gyűjteni, vagy későbbiekben egy megtartó, bizalmas, egy jó minőségű párkapcsolatból. Tehát ezek mind nagyon tudják erősíteni a normál menetben is, normál esetben is az én erőt, és akinek pedig valamilyen hiányossága volt, vagy valahogy bántották őt az életének egy bizonyos pontján, vagy pontjain, az is tud visszaszerezni én erőt, vagy töltődni, vagy gyógyulni ezekből a sérülésekből így, ezekben a kapcsolatokban.
1: Hogyan lehet ezt tudatosítani, hogy sérültem, vannak korábbi eltemetett fájdalmak, és akár ezzel az én erő hiányosságaival, nem tudom milyen kontextusban kell használni, de hiányoznak ilyen én erő pontok. Hogyan lehet ezzel szembesülni, tudatosítani, és valamiféle aktív módon tenni, hogy ez javuljék?
2: Uh-huh. Mindenfajta ilyen önismereti munka, tehát minden olyan tevékenység, most nagyon kitágítva az önismereti munkát, úgy értem, hogy...
1: Hobbi?
2: Bármi. Akármi, amiben jól érzi magát az illető, amiben megéli azt, hogy ő erős, ügyes, kompetens, a jó tulajdonságait ott ki tudja bontakoztatni. Ez ugye nagyon nehéz, mert aki nem tudatos arra, hogy neki van sok jó tulajdonsága, az nagyon kis önbizalommal, nagyon olyan elveszetten tud neki vágni, tehát hogy nem választ hobbit, ugye nagyon sokszor látunk ilyet kamaszoknál, fiatal felnőtteknél, hogy hát engem úgy semmi nem érdekelt. Miben vagy ügyes? Semmi. Nagyon érdekes, én mindig fel szoktam tenni terápia elején, vagy ilyen ismerkedős beszélgetésekben klienseknek, hogy mondjon 5 jó tulajdonságot, ugye miben nagyon jó. És akkor valaki sorolja, és akkor látom, hogy neki vannak én erőpontjai, és valaki meg ott ül, és hát igazából egyet se tudok mondani. Tehát, hogy akkor innen, és akkor innen szép indulni, meg innen szép nyerni, hogy akkor...
1: Akkor jó helyen van.
2: Akkor egyrészt jó helyen van, és akkor ezen közösen lehet gondolkodni mondjuk egy terápiában, egy terapeutával, de lehet, hogyha őt megtalálja egy olyan, nem tudom, rajztanár az iskolába, aki azt mondja, hogy te gyere el rajztakörre, mert te nagyon ügyes vagy, akkor ott már elkezdődhet egy ilyen önbizalomépítés. Tehát nagyon kis elemekből, vagy ilyen kis kapukon lehet megnyitni ezeket az utakat.
1: Én szoktam olyan felnőttekkel találkozni, meg beszélni, akiknél már ez ilyen átfordult, tehát a gyógyulásnak a megtörténte, ha van ilyen, akkor átszokott abba, hogy nagyon tudatosan mondják azt, hogy én ilyen voltam, de most már soha többet, tehát egyfajta ilyen énerő pajzsként használják. Lehet ilyet azonosítani, akinél ilyen nagyon talán még erősebb is ez a védvonal?
2: Uh-huh. Igen, de az jó, hogy védvonalnak hívod, mert akkor tényleg valamit meg kell védeni. Tehát általában akinek ebből valami deficitje volt, azután a visszaépíti, vagy felépíti, és akkor az büszkén hordozza, mint egy pajzsot, hogy na, akkor most már meg tudom magam védeni a külvilág veszélyei ellen.
1: Annak az időnek már vége van, uh-huh. hogy velem ezt meg lehessen csinálni, ugye ilyesmi.
2: Egyébként nagyon sok trauma túlélő, ugye nem szeretik, hogyha áldozatnak hívjuk őket. Túlélő gondolja azt, hogy ő ettől erősebb lett, ami igaz, és hogy ezt valamilyen büszkesége. Ugye a traumatizáltságnak az egyik fő érzése a szégyenérzet, meg ez a kisebbségi érzés, és hogyha ezt meg lehet gyógyítani, akkor vagy gyógyulva ki lehet jönni ennek a másik oldalán, akkor meg valamilyen büszkeség, vagy ilyen megmutatása ennek, hogy én ezen túl vagyok, én ezen túltettem magam, és legyőztem.
1: De érdekes, azért ámulok ilyen nagyon, mert ez így nem állt össze, hogy tulajdonképpen azt, hogy valaki ezt szóba hozza, akár kéretlenül, vagy rákérdezés nélkül, inkább így mondom, ugye az azért nagyon fura érzés szokott lenni nekem hallgatni, mert ugye olyan témák jönnek ilyenkor be, amit úgy magunktól nem szoktunk bedobni egy beszélgetésbe, és hogyha ilyennel valaki úgy magától előjön, akkor ezek szerint az már egy nagyon erős üzenet arra, hogy ő ezt feldolgozta.
2: Igen.
1: És üzen, gondolom, a többieknek is.
2: Igen, és hogy ez erre ő büszke, ezt ő kívül hordja már, és akkor azzal ő újabb ilyen önerősítő mechanizmusokat indít el, hogy ezt szóba hozza mondjuk. Igen, ez kívülről furcsa lehet, vagy egy kicsit ilyen szokatlan lehet, de ő neki ez még ugyanúgy a gyógyuláshoz hozzátartozik, hogy akkor, amikor viszont már megvan, akkor azt ki lehet tenni.
1: Még egy példamutatás is, ugye? Tehát, hogyha valaki már felvállal egy ilyen ügyet, hogy én nem áldozat voltam, hanem túlélő, akkor ez egy mintaadás is tud lenni azoknak, akik ilyen helyzetben vannak.
2: Igen, igen, és ez is nagyon fontos, hogy szerintem mindenfajta bántalmazást túlélő áldozatnak, vagy egyénnek, az külön fontos, hogy más későbbi áldozatok, vagy ilyen veszélynek kitett gyerekek, vagy esetleg felnőttek, azokon hogyan tud ő segíteni, vagy hogyan tudja őket támogatni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az ilyen sorstárs közösségek vagy csoportos feldolgozás az mennyire messzire tudja vinni ezeket a bántalmazott gyerekeket vagy felnőtteket.
1: Nagyon sokféle helyzetben használnak most már ilyen csoportos feldolgozást, most hívjuk csak így. A traumák esetében ez mennyire működik jól, hogy működik, amikor így összeülnek emberek és megvitatják, vagy összejárnak leginkább? Uh-huh.
2: Nagyon jól működik, tehát alapvetően ez a válaszom, de nagyon kell figyelni arra, hogy és ez egy nehéz feladat szerintem a szakembereknek. Az a jó, hogyha ezeket a csoportokat azért valamilyen szakember koordinálja, vagy vezeti, vagy legalábbis részt vesz benne. Mert az fontos, hogy nagyjából ugyanolyan szinten legyenek a résztvevők.
1: Tehát már életszakasz tekintetében,
2: vagy traumaszakasz, életszakasz, a traumák súlyossága szempontjából is, tehát hogy ne legyen mondjuk egy valaki, aki mindig, csúnyán mondom, elviszi a sót, vagy aki mondjuk olyan érzékeny szakaszában jár még a feldolgozásnak, hogy nem tud a többiekkel lépést tartani. Tehát, hogy ez egy ilyen érzékeny téma, hogy kiket lehet összeereszteni, de maga az az élmény, hogy másnak is van ilyen sérülése, sértettsége, bántalmazásos élménye, az önmagában nagyon gyógyító, mert ezt a magányt, ezt az egyedül bezártságot a traumába, azt nagyon oldja.
1: Akkor ezt a műfajt belesorolhatjuk az ilyen kiút vagy kezelés
2: abszolút,
1: témakörökben. Mi az, ami még ilyen támogatást tud lenni? Hogyan látod?
2: Igen, akkor is sorba szedve, tehát, hogy bármilyen saját magával foglalkozó önismereti tevékenység vagy folyamat, bármilyen csoportos tevékenység, ahol ő azt éli meg, akkor is, hogyha nem a traumáról van szó szerint, vagy kifejezetten, hanem bármilyen közösségnek a tagjaként ő jól érzi magát, legyen az egy, nem tudom, zenekar, vagy egy kiránduló közösség, tehát hogy amikor valami közösségnek a részévé válik, az nagyon-nagyon gyógyító tud lenni. Az egyéni kapcsolatok is, amit mondtam, hogy bármilyen kapcsolat, ahol ő bizalmat tud építeni, ezek között nyilván része ennek a terápiás kapcsolat, hogyha az illető eljut terápiába, akár gyerek, akár felnőtt korban, és ezek a kifejezetten traumafeldolgozó csoportok.
1: Beszéltünk arról, hogy egy gyerek vagy fiatalkor hogyan tünetel, most ezt megtanultam tőled, felnőtt korban milyen módon lehet látni, észrevenni azt, hogy valaki traumatizált, akár gyerekkorában traumatizált volt, vagy egy korábbi életszakaszában, vagy akár a jelenben. Tehát igazából ez három különböző idősík. Milyen jelek lehetnek arra, hogy ezt észrevegyük?
2: A szomatikus jelek között ugyanúgy vannak, nyilván nem úgy, mint egy kisgyereknél, tehát testi tünetképzés az mindig része. Mert a test az sokkal jobban reagál azokra az ilyen elfojtott, vagy a tudatból kiszorított nehézségekre, mint szeretnénk, vagy
1: a vagy mint. Ezt vagy akartam mint. Mondani, igen. Nekem szerencsére nincs, de hogy egyébként, aki érintett, az tudja, igen.
2: Igen, igen. És igen, ezt mindig akivel éppen aktuálisan beszélek, annak nincs, hogy mindenki jól van. Tehát, hogy van egy ilyen szomatikus tünetképzés mindenkinél. Ezt ugye nagyon nehéz felderíteni, a gyerekeknél is ezt mondtam, hogy ez tényleg egy nyomozási folyamat, hogy akkor valakinek van valami tünete, és akkor mi van mögötte, hogy az csak egy szorongás, csak idézőben szorongás, vagy egy önértékelési zavar, vagy egy párkapcsolati probléma, akkor, tehát hogy ennek utána menni, az egy külön folyamat, meg feladat. De ugyanúgy, ahogy a gyerekeknél mondtam, érzelmi reakciók, érzelmi viselkedés, tehát a személyiség működésének a különböző területein lehet olyan sérülés, hogy nagyon szorongó, nagyon visszahúzódó, esetleg a szorongásnak ilyen patológiás megjelenése, tehát pánikrohama van, pánikbeteg, ilyen patológiás szorongóbeteg, és hát nagyon nehezen, általában nagyon nehezen létesítenek bármilyen fajta bizalmi kapcsolatot. Tehát nehezen szereznek barátot felnőtt korban, nehezen illeszkednek be közösségbe, mondjuk új munkahelyen, vagy bármilyen közösségbe, és hát párkapcsolatokban nagyon nehezen tudnak igazán ellazulni, bizalmat érezni, az intimitás, az egy veszélyes. Tehát az, aki főleg az, akit közeli ember, tehát érzelmileg közeli családtag vagy hozzátartozója bántott, akár gyerekként, akár később, annak egy olyan bizalomvesztése van így általában a mások felé, meg a világ felé, hogy nagyon, nagyon veszélyesnek ítéli meg, hogy egy új kapcsolatba belemenjen.
1: Viszont azt talán elmondható, hogy szavak bővebben állnak rendelkezésre, vagy a kibeszélés lehetősége felnőtt korban, nem?
2: Így van, így van. És például az előbb nem mondtam a bántalmazás fajtái között, de a szexuális abúzus, ami egy fizikai bántalmazásnak egy speciális formája, arra például egy gyereknek nincsenek szavai, mert nem kéne egyáltalán, hogy találkozzon ezzel a témával még az életében. És ezért nagyon sokszor, nem csak ezért, de részben ezért felnőtt korban jön rá sok mindenki, hogy vele mi történt, és akkor tudja

0: róla beszélni, vagy rejteni akarja, mert a párkapcsolata olyan, vagy a munkahelyen. Itt hogyan érdemes mondjuk észnél lenni a kívülállóknak, vagy a külső világnak?
1: Ez nagyon nehéz. Igazából azt hiszem, hogy vagy ugyanolyan, vagy még nehezebb, mint hogyha egy gyereknél lát valaki valamilyen jelet, mert szerintem a gyerekek jobban kiváltják a felnőttekből azt, hogy vagy a velük foglalkozó felnőttekből, hogy akarjanak nekik segíteni. Egy felnőttnél sokkal inkább feltételezzük, hogy az illető elszenvedőnek a saját felelőssége, hogy segítséget kérjen, vagy szóljon. Tehát ezekben az esetekben én sokszor azt látom, hogy még aki látja, vagy akinek akár említi, vagy céloz rá, az is elfordítja a fejét, vagy az is azt gondolja, hogy hát akkor kérje segítséget, vagy akkor ugye ez már
0: old
1: így...
0: meg. Elég nagy fiú vagy, old meg.
1: Igen, ez nagyon sokszor van, és itt nagyon számít szerintem az, csak hogy a két életkort így összekössük, hogy akit felnőtt korában mondjuk egy párkapcsolaton belül bántalmaznak, érzelmileg, vagy bárhogy, annak nagyon mindegy, hogy mondjuk gyerekkorában mennyire stabil háttérrel nőtt fel, érzelmileg mennyire stabil, vagyis mennyire énerős, tehát mennyi énereje van, mert akinek nagy énereje van, az nem fogja sokáig elviselni a bántalmazást, hanem az kilép, kiáll maga mellett, és segítséget kér. Aki viszont ahhoz van szokva, és amiről az elején beszéltünk, hogy valahogy ez válik normálissá, vagy ilyen alapvetésé, azok sokszor benne maradnak bántalmazó párkapcsolatokba. Tehát ez például egy ilyen nagyon markáns, érdekes összefüggés, hogy akik hosszasan bántalmazó párkapcsolatban vannak, azokat valószínűleg valamilyen módon bántották az eredeti családjukban is gyerekként.
0: Hogyan tud, és akkor ezt talán picit ilyen pozitívba fordítani itt a vége felé a beszélgetésnek, a nyilvánosság segíteni, vagy arról egyáltalán, hogy szó van erről a témáról, vagy akár egy konkrét ügyet jobban beemelni, ugye gyerekvédelemről most rengeteget beszélünk, ilyen-olyan egyéb okok folytán is. Tehát mi a nyilvánosság szerepe ennek a mondjuk enyhítésében ennek a trauma témakörnek?
1: Hát pszichés értelemben pontosan az, amiről korábban is beszéltünk, hogy ezt a magányt, ami mindig velejárója a bántalmazásnak, meg az áldozati szerepnek. Tehát az egy szégyen, az egy nehezen kommunikálható dolog, az senkit nem érdekel, azt nagyon sokszor nem hiszik el. Ugye van ez a hiteltelenítés témakör, ami egy ilyen másodlagos bántalmazás. Ezt minden szinten, tehát az egyéni, a páros kapcsolatok, a családi és a nagyobb közösségek, tehát mondjuk egy osztályközösség vagy egy iskola és az egész társadalom szintjén is úgy lehet oldani, hogyha ezeket néven lehet nevezni, észre lehet venni, lehet róluk beszélni, és megvan annak a kvázi szolgálati útja, hogy lehet segítséget kérni. Ugye ez nagyon hiányzott eddig, és ez szerintem noha gyermek lépésekben, de azért valahogy így halad az elmúlt években, hogy tudjanak az, hogy legyen szó erről iskolákban alsó tagozatos gyerekekkel, hogyha bajod van, akkor hogyan tudsz segítséget kérni. Ez szerintem nagyon fontos.
0: Tehát a kibeszélést azt támogatjuk akkor maximálisan. Ez volt a Krízisek és pofonok. Víg Sára gyerekpszichológus volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Na hát egy picit a szokásostól eltérő témavezetés volt talán, de próbálunk minél többféle módon foglalkozni ezzel a láthatóság észrevetőség témával. Mára ennyi fért bele a Krízisek és pofonokba. Búcsúzik ez a műsor és Böhm Kornél.
2: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen, kis busz csapódott az árokba az M3-as autópályán. Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. Négy rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága a polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A magyar közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározat az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat három kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei, ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes jármű alkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatban van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Új korszakot nyitott a Volkswagen az elektromos szérában, legújabb autója ugyanis egyben talán a márka a legkorszerűbbje kategóriában mindenképp. Az ID sorozat legújabb darabja az ID Cross, amely az ID Polo-val ugyanarra az MEB Plus platformra épül. Ez annyira új megoldás, hogy szinte mindent felrúg, amit eddig tudtunk a VW villanyosokról. Az ID Crossban ugyanis már előre kerül a győri gyártású vadonatúj kissúlyú motor, amelyet most először teljesen egybeépítettek a Volkswagen első, immár saját fejlesztésű vezérlő elektronikájával. A hátsó dobfékeknek is búcsit intettek, amire szükség is volt, hiszen a kétféle akucsomaghoz 116, 135 és 211 lóerős motorerő társul. A hatótáv is kétféle, 316 és 436 km, az akkuerőségétől függően. Az új VW villanyautó az elektromos világban parádésnak számító töltési jellemzőket ígér. Gyakorlatilag mindegy, mennyire van fogyóban az áram az autóban, minden tartományban közel ugyanannyival képes növelni az akku töltöttségét a rendszer, és ez bizony rövid idő. A habatortán, hogy az újdonságban beépítettek jó párat az ID család nagyobb testvérének felszereltségéből. Például a közlekedési lámpa felismerő asszisztenst, a 360 fokos kamerát, a távirányítós parkoló asszisztenst és az adaptív lengéscsillapítást. A kérdés már csak az, valóban az ID Cross lesz az az elektromos modell, amelyről az átütő Volkswagen sikerekre váró fanok már jó ide álmodoznak? Kérdezem Papp Zoltántól, a Volkswagen magyarországi márka igazgatójától. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz!
1: Rendszerváltás van. Manapság ez a divat, úgy látszik. Itt a Volkswagen-nél is rendszerváltás van a villamos fronton. Szakított egy hagyománnyal a Volkswagen, és most elkezdte az új stílusú, új típusú technológiájú autók építését, kezdve a ID Polo-val, most a ID Cross-szal folytatva.
2: Abszolút így van, és ez egy korábbi megkezdett munkának az eredménye tulajdonképpen, hogy ezek az új modellek érkeznek, hiszen nem is a régtelen egy-két hónapja vezettük be, tettük ki a konfigurátorba az ID Polo-t egy elég agresszív belépőárral, amit minden ügyfél várt is, hiszen ez meg volt ígérve tulajdonképpen. De ugyanakkor nagyon fontos számunkra az, hogy az ID Cross is érkezik, és a következő napokban ki fog kerülni a konfigurátorba szintén. Nekünk egy nagyon-nagyon fontos két termékről van szó. Elsősorban azért, mert ha megnézem a elektromos autópiacot, akkor látható egy folyamatos növekedés, állandóan ugye új modellek, új versenytársak érkeznek, és egyébként, hogyha azokat a szegmenseket nézem, ahol nekünk jelen pillanatban volt modellünk, tehát mondjuk a ID3, ID4 szegmensben, ott kimondottan jól szerepelünk, ott közel 9%-os piaci részesedésünk van. Ugyanakkor az A0 szegmensben, tehát a póló szegmensben mondjuk így, ott jelen pillanatban nem volt, vagy még nincsen értékesíthető modellünk, és bizony azért nagyon komoly darabszámokat veszítettünk az elmúlt időszakban, és ez meglátszott az összteljesítményünkön is, ami így is azért 5% felett van, de hogy mondjuk úgy, hogy nem tudtunk teljes arzenállal csatába menni.
1: Na tehát itt együtt van az új autó, az ID Cross, vagy ID Cross. Ez önmagában egyébként egy nagyon elegáns külsejű, de fiatalosra hangolt autó. 4,15 méter hosszú, tehát egy arasszal hosszabb, mint 4 méter. Ez egy golf osztályba tartozó, mondjuk két generáció ezelőtt gondolom, ez a méret. És ami nagyon érdekes, hogy 1,8 méter széles, tehát ez egy széles autó. Ebben a méretosztályban nem szokott egy 8-as szózó lenni. A magassága 1,58, tehát ez egy alacsony autó. Tehát széles, alacsony és kicsit hosszú. Tehát jó a tömeg képe is.
2: Igen, és valószínűleg emiatt azért a menet dinamikája, vezethetősége és nagyon élvezhető lesz, főleg, hogyha mondjuk ezt hozzáveszem, hogy egy elektromos autó hogyan gyorsul, azért azt gondolom, hogy sokan ezért is fogják megvenni egyébként az autót, ez még hozzájárul egy 450 literes csomagtartó.
1: Ezt akartam mondani, 450 liter. ebben a méretosztályban elképesztő szerintem.
2: Abszolút így van, és azt gondolom, hogy a pólóval együtt, az ID pólóval együtt a Cross egy nagyon erős ütőkártya lesz a mi kezünkben, hiszen maga az SUV kategória azért nem csak a belső égésűeknél, de láthatom az elektromosoknál is egyre nagyobb teret hódít, úgyhogy nagyon-nagyon nagy elvárásaink vannak a két modellek.
1: De van egy Frunk, ki hogy ejti, szóval az első csomagtér, az pedig egy 25 literes. Nem túl nagy, de pont arra elegendő, hogy például a kábeleket elhelyezzük, és ne legyenek problémák, vagy egy női ridikül belefér kis utazótáska.
2: Igen, ha már mondhatnám, hogy nem lesz nagyon szükség a töltőkábelre, hogy akár 420 kilométeres hatótávolságot is tud az ID Cross, úgyhogy, de igen, ugye látható, voltam itt már nálad több alkalommal is, és mindig beszéltünk arról, hogy mennyit fejlődnek az elektromos autók az elmúlt években. És ugye korábban ugye azt kimondtam, hogy nem is autók voltak ezek, hanem inkább szoftverek, de most egyre inkább szerencsére azt gondolom, elindultunk az autók irányába olyan tekintetben, hogy most már elektromos autó az valóban autó is, és úgy is lehet használni, és ezek a fejlődési pontok azért tetten érhetőek, most már azért nem a szoftver a legfontosabb talán, hanem az, hogy minél gyorsabban tudjam tölteni, és tudjak tovább menni, és ugyanazt a komfortot élvezzem, mint egy belső égésű autóval.
1: Hát akkor nézzük meg a küllemét az autónak, mert ez az első, amivel találkozik az ember az úton. Ha egy ilyen autót látnék, én bizisten messziről meg nem mondanám, hogy ez Volkswagen, mert hál' Istennek, vagy sajnos, nem tudom melyik a te szempontodból a jó megállapítás, szerintem nem nagyon hajaz az ID eddigi sorozat stílusára. Tehát egy kicsit eltér ettől. Sokkal nagyautósabb, elegánsabb, nagyfiús lett.
2: Hát annyit ígérhetek, hogy a következő ID modellek hasonlóak lesznek. Tehát, hogy ez egy
1: ez
2: új,
1: a váltás.
2: Ez aha. A váltás, hogy ilyen lesz az új arculatunk.
1: Jól fog állni nekik.
2: Na, igen, és nyilván a Volkswagen azért mindig arról volt híres, hogy azért próbált olyan dizájn elvet használni, ami azért nem megosztó, hanem a legtöbb embernek egy elfogadható, nem megosztó formát erő, és azt gondolom, hogy az ID koncepcióban ez az ID Cross belék, ugye az ID pólóval elkezdődött átalakításba, és ugye a gyári kifejezés, ez a Pure Positive dizájnjelvnek az első képviselői tulajdonképpen ezek a modellek.
1: Pár mondatban mutasd be az autót kívülről. Mit emelnél ki?
2: Hát elsősorban az egyedi orrész, ami egy ilyen síkban simuló vonalakkal rendelkezik. A C-oszlop egy érdekes, mert ott a gyári szándék az volt, hogy valahogy tisztelegjenek a Golf és a Volkswagen busz a Bulli előtt, és a C-oszlopban.
1: Nagyon hasonlít, igen, a megoldás.
2: A C-oszlopban ez látszódik ugye a lamellákkal például, de azért a megvilágított logó elől-hátul azért egy nagyon egyedi, karakteres, de ugyanakkor letisztult kialakítást vagy dizájnt mutat összességében.
1: Ha most rá felhívtad a figyelm, valóban golfos a C-oszlop, az egész hátsó traktus oldalnézetből teljesen golfos, egy ilyen C-betűt formázó, vagy kifli formázó, előre döntött C-oszlopról van szó, pontosan úgy néz ki, mint mindenkori golfnál.
2: Igen, és ugyanakkor meg a sárvédőket, hogyha megnézzük, vagy a kerékjáratokat, akkor az egy nagyon stabil, robosztus megjelenést sugároz. Ami egyébként azt gondolom, hogy tehát aki a Volkswagen iránt nyitott, összességében azért az nem csalódik ebben a formatervben, hiszen az egy megújult, de mégis azért a Volkswagen jegyeket magában foglalja ez a dizájn.
1: Hát, hogyha beülünk a kormány mögé, akkor is egy olyan kép fogad, amit viszont már ismerős az ID sorozatból. Ez nagyon emlékeztet rá.
2: Igen, ugye a legfontosabb, hogy gombok vannak.
1: Ezt így van.
2: Mindig, mostában mindig kihangsúlyozom, mert ez volt a legnagyobb kritika, amit megfogalmaztak a modelljeinkkel kapcsolatban, és talán a legmenőbb tulajdonsága ugye ez a retro műszerfal, ami azért szintén elérhető, ugye a pólóval kezdődött, de ugyanúgy elérhető lesz, és hát reméljük, hogy azért egy ilyen nagyon kellemes romantikus élmények, vagy emlékek jönnek elő, vagy egy olyan hangulatot sugároz, ami azért mostában nagyon nyitottak erre az emberek, és szerintem egy nagyon cool, vagy egy menő érzést ad majd a vezetésnek összességében.
1: Nekem ez a kép, itt kezembe fogok egyet, el kell árulnom a hallgatóknak, ez a kép azt csugalja számomra, hogy kiforrott lett ez a technika. Az ID sorozat ugye jelenleg a 7-esnél tart a számozásnál. Annyi év telt el, és annyi fejlesztési cikluson van túl a gyár, hogy végre letett az asztalra egy teljesen kiforrott belteret, műszerfallal együtt, és ez az.
2: Igen, ugye a gyári koncepció szerint ez egy ilyen lounge stílusú belső tér, magas minőségű anyagokkal, szövettel borított felületek, és a hangulatvilágítás is azért mind ad egy olyan kellemes, már-már ilyen otthonos utazási élményt, ami azért, ahogy említettem, korábban az elektromos autókban nem volt jelen. És azért ez így valóban hozzá tud adni ahhoz, hogy egy teljesen más világban érezze magát az, aki éppen vezeti.
1: Az ID sorozat megjelenésékor, talán emlékeznek a hallgatók, elég nagy hajtépés volt Wolfsburgban, ugyanis legyártottak, hogy 50 ezer autót, de ki kellett tenni őket a repülőterekre, amit kibéreltek, vagy a pusztába, és arra kellett várni, hogy végre a gyár elkészítse a régóta várt szoftverét ehhez a sorozathoz. Hát kellett egy fél évet várni rá. 10 000 ember dolgozott rajta éjjel-nappal, aztán kiforrott. Kérdés az, hogy ebben az autóban milyen a szoftver, mert látom, hogy az egész műszeregység az ID sorozatét hozza, de hát az utóbbi időben nagyon-nagyon felgyorsultak a fejlesztések, és nagyon-nagyon friss lett már a szoftveretek.
2: Igen, önkritikusan be kell mindig vallani ebben a témában, hogy voltak problémáink az indulásnál, és azt gondolom, hogy ennek meg is fizette az árát a Volkswagen, hiszen azért, hogy a tanulópénzt megfizettük ezért, de ugyanakkor az is látszik, hogy az elmúlt években exponenciálisan javultak ezek a problémáink, és igazából szinte mindenhol ezeket ki tudtuk javítani, és most már igazából az új modelleinknél nincsenek ilyen problémák. Sőt, ugye igazából itt arról beszélünk, hogy olyan technológiák, olyan opciók érhetőek el, mondjuk a kisebb modelleinknél, főleg felső kategóriás technológiák, tehát a közlekedési lámpa felismerő rendelkezik, ami hálózatban van kapcsolva, travel assist, vezetés támogató rendszerek, tehát ezek mind már elérhetőek ebben a modellben.
1: Kiszállunk is beparkol például.
2: Igen, hát ez talán a legpraktikusabb, mert én azt gondolom, hogy aki vezet, főleg Budapesten vagy nagyvárosokban, biztos találkozott olyannal, hogy hát ide beférek ugyan ebbe a parkolóba, de kiszállni már nehezen tudok.
1: Viszont igaz, hogy a mellettem lévő meg nem érdekel.
2: Hát igen, ezt általában a saját autónkon látjuk sokszor, de hogy itt meg azt tudjuk csinálni, hogy mi kiszállunk és az autót beparkolja mondjuk az applikáció a telefonunkon, úgyhogy ez én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon kis praktikus dolog.
1: És a futómű, amelyet ugye lehet elektronikusan állítani, az mit produkál?
2: Hát természetesen ugye ez megint csak az új, a Map Plus alvásznak köszönhető, ugye ez is egy fejlesztés, ahol hát nyilván támogatja a vezetési funkciókat, összességében egy még élménydúsabb vezetést tud biztosítani, úgyhogy hiszen a kis autóban is a legjobb és a legmodernebb fejlesztéseket kell ajánlanunk.
1: Azt ne hallgassuk el, hallgatok elő, hogy azért az olcsítás is cél volt a Volkswagennél. Egy csomó dolgot azért is terveztek át, és azért jött ez a kis osztály is a villamos frontra, hogy olcsó autóhoz juttassák az embereket. Az olcsó autó egyik legfontosabb darabja viszont egy fantasztikus technikai csúcs eszköz, egy győri gyártású motor. Ezzel lehetett a költségeket jelentősen csökkenteni, mert a motorral egybeépítették az elektronikát, és egyetlen egységként tudják berakni az autóba is. Ez egy 74 kg-os súlyú motor, amiből napi 2000 készül Győrben. És rögtön az elektronika mellé a akkumulátor csatlakozóra építik rá az invertert, gyakorlatilag azonnali sebességgel képes beavatkozni szükség esetén. A másik különlegesség pedig az akkumulátor.
2: Hát igen, ez egyébként nekünk Magyarországon ez még nagyobb büszkeség, hogy egy Győrben készült motorral tudjuk árusítani ezt a modellt. Mindig irigykedtünk a házon belüli márkáinkra, akik ezt az előnyt már élvezték, és azt gondolom, ez egy nagyon jó dolog, hogy mi ezzel tudjuk értékesíteni ezt az autót. Hát számomra egyébként, ami még nagyon-nagyon jó, ugye nyilván az, hogy maga a teljesítmény azért azt gondolom, hogy elfogadható, hiszen 85, 99 és 155 kilovattos teljesítményekkel, akár 427-420 kilométeres hatótával tudjuk ezt az autót értékesíteni. Nekem talán újabb praktikus megoldás, ugye, hogy azt akár már az autót is tudjuk úgy használni, mint egy töltő. Tehát, hogyha mondjuk az elektromos biciklinket szeretnénk tölteni vele, akkor ez az autóról is megtehető.
1: Ez egyik kollégánk az elektromos autókkal foglalkozó weblapnál kipróbálta a töltést is, és azt leírta nagyon szépen, hogy milyen különlegességgel állunk szembe. 10%-nál azt írja, 80 kW-tól indul a töltés, és egészen 46-47%-ig emelkedik. Ott éri el a 105 kW-os csúcsot, de 45%-tól nagyjából 73%-ig 100 kW felett képes energiát felvenni. Tehát gyakorlatilag mindegy, milyen a töltöttsége az akkumulátornak, minden egyes sávban nagyjából azonos teljesítménnyel képes magába szívni az áramot. Nincs nagyon ilyen a piacon, még tegyük hozzá. Általában begyorsul, aztán lelassul, a végén már alig ketyeg az óra, és az ember ott törül meg. Ez fantasztikus, ha így is működik valóságban.
2: Én azt gondolom, hogy így működik, különben nem tapasztalhatták volna ezt. Én azért kicsit laikusabb vagyok ebben a témában, és ugye nyilván mindig nagyon figyelek az ügyfél visszajelzésekre, vagy ügyfél kifogásokra. Ugye nyilván egy elektromos autó kapcsán mindig ugye a töltési idő, hányszor kell megállnom, mindig egy kritikus pont az ügyfeleknél. Az információink szerint egyébként 23 perc alatt tölti fel az akkumulátor 10%-ra, 80%-ra maga a rendszer. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon-nagyon jó teljesítmény.
1: Bocsánat, szabad vágok, de ez azért lényeges, mert minden márka általában veri a mellét, okkal, joggal, vagy éppen ok nélkül, és az a 25-28-30 perc nem annyi szokott lenni a valóságban, hiszen ahogy mondtam, az elején fölgyorsul, majd lelassul a töltés, és a végén egészen lassú lesz, és éppen ezért fut ki az időből. Hogyha ez, amit most én itt felolvastam, egy kollégának a fizikai próbája, és ez valóban így néz ki majd a gyakorlatban, ez tényleg fogja hozni a 23 percet.
2: Hát akkor remélem, hogy nem fogják megcáfolni a kollégádat, és igaza van. Úgyhogy igen, azért nagyon sokszor, főleg itt az új versenytársakkal kapcsolatban mindig egy kicsit így a nyugati márkák, és a Volkswagen, és akár más márka is kicsit mindig ilyen lehúnyt szemmel járt, hogy bezzeg az új versenytársaknak milyen technológiái vannak.
1: Ott már 5 perces töltésnél tartanak papíron.
2: Papíron, igen. De hát én azt gondolom, hogy azért nem szabad elvitatni azt, hogy azért Európában is készülnek olyan autók, akár elektromos, akár belső égésűek, amik azért méltóak erre a versenyre, és nem szabad egyébként nekünk itt szégyellősködnünk, és azt gondolom, hogy ezekre az eredményekre vagy technológiákra pedig nagyon-nagyon büszkék lehetünk.
1: Kétfajta akkumulátor csomaggal, kétfajta erősséggel, és kétfajta kémiával készülő akkumulátort kapottja az autó, és háromféle változatban lehet majd megvásárolni, ugye az erősségi fokozatot is jelent.
2: Igen, hát itt nyilván itt ugye az ID Polo-nál ugye a GTI volt a legerősebb, de én azt gondolom, hogy igazából a laikusoknak, vagy az átlag vásárlóknak azért azok a teljesítmények, amik előbb mondtam, hogy a 85-99 és 155 km bőven elég egyébként lefedi azt az igényt, amit mondjuk az ID Cross vevő valószínűleg keres majd a piacon.
1: Egy dolgot még nem említettünk, és ez nagyon lényeges, pláne egy kisebb méretű autónál, mert ez nem egy kis autó, azért tegyük hozzá, már egy arasszal több mint 4 méteres, tud vontatni, mégpedig 1200 kilós tömegű utánfutót. Hát mutass nekem 5-öt mondjuk a piacon, amely ezt tudja ebben a méretosztályban.
2: Tudtam, nincs ilyen.
1: Egy sincs.
2: Igen. Úgyhogy ez is egy olyan, megint csak, az elektromos autóknak azt kell tudniuk, mint egy belső égésűnek, ez most már egy egyértelmű igény. Eddig ezt ebben a kategóriában senki nem tudta, vagy tudja jelen pillanatban, úgyhogy el nagyon büszkék vagyunk, és azért nagyon-nagyon sokan ugye vonóhoroggal rendelik az autót, még ha nem is vonta, de mondjuk bicikli tartó egyebeknek azért szükség van.
1: Meg a parkolás segítő eszközként használják.
2: De hogy ebben is azt gondolom, hogy élen járunk, és erre nagyon büszkék vagyunk, mert tulajdonképpen egy elhanyagolható, vagy akár a laikus nem is gondol rá, de egyre többen egyébként, akár még a belső égésűeknél is vonóhoroggal rendelik már az autókat. És egyébként, hogyha egy elektromos autó 1200 kg-ot tud azért vontatni, az egy nagyon-nagyon szép eredmény.
1: Lesznek felszereltségi szintek?
2: Természetesen ugyanúgy, mint bármelyik másik modellünknél, ugye a Trend lesz a belépő modell, ami egy az ID Polohoz illeszkedő, nagyon agresszív árat fog majd magának tudni, és természetesen Life és Style verziókban ott már aztán lehet topzódni a különböző felszereltségekben, kivitelekben és opciókban, úgyhogy mindenki megtalálja magának majd, ami a legjobban neki való.
1: Németországi árat ismerek, nem mondhatjuk nagyon konkrétan, de azt érzékeltetni lehet, hogy valóság szerint a Golf árában hozzá lehet jutni egy elektromos ID Crosshoz.
2: Ez most pontosan így van, de hogyha valaki látja az ID póló belépő árát, ahhoz nagyon fog illeszkedni az ID Cross belépő ára is, úgyhogy nyilván szeretnénk, hogy minden jobban felszerelt autókat vegyenek, azt gondolom, hogy ez az ügyféligény is, és ezért ehhez a belépő árhoz igazodik majd a többi lépcső is, úgyhogy szerintem mindenki megtalálja magának.
1: Ennyi tudást hogyan tudtok ajánlani a vásárlóknak, tehát hány autót tudnátok eladni ebből mondjuk az év hátralévő 4 hónapjában, és mennyit tudnátok jövőre eladni, hogyha az emberek hallgatnának rátok?
2: Hát jövőre körülbelül olyan, azt kell mondjam, hogy 2-300 autóval tervezünk, hogy itt nagyon fontos, ez csak az ID Cross, és úgy ott van az ID Pólónk, ahol szintén hasonló darabszámokat tervezünk összességében. Én azt gondolom, hogy nekünk ez egy plusz darabszám lenne, tehát nem az ID 3-4-től venne el darabszámot, hanem ezek új ügyfelek lennének. És látva egyébként, én főleg mondjuk, ha mondjuk az ID pólót veszem alapul, itt a Renault 5 az, ami feelingben a legnagyobb versenytársunk, hiszen nagyon meglovogott ezt a retro hullámot, és egy nagyon jó autóról beszélünk. Látva az ő teljesítményüket, azt gondolom, hogy ez nem egy elrugaszkodott gondolat, úgyhogy idén igazából ID Crossból nem sokat, 20-30 darabot tervezünk, hiszen azért most, hogy kér az konfigurátorba, még az autóknak be is kell érniük, de jövőre teljes évvel számolunk.
1: És tegyük hozzá, hogy az első kerekes villanyautó Volkswagen-től. Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, önök Papp Zoltánt, a Volkswagen magyarországi márka igazgatóját hallották.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ha eddig csak jó néhány álmatlan éjszakát szereztek a kínai autógyártók az európai konkurenciának, a Geely E2 megérkezésével valóságos rémálom köszönt rájuk. Ez a kis autó ugyanis eddig mindent vitt szegmensében a nemzetközi piacon. A B-szegmensben tartozó villanyautóból ugye annyit eladtak az elmúlt hónapok alatt a kínaiak, mint még senki. Így érthetően hamar a világ legnagyobb darabszámban értékesített kis autójává vált. A hallatlan siker mögött persze gazdag tartalom van. A Geely E2 kétféle akkucsomaggal, négyféle felszereltségi szinttel választható a kereskedésekben. Egy azonban közös mindegyikben. 36 biztonsági és 24 aktív vezetéstámogató funkció segíti a vezetést, mindegy, hogy melyik modellt választjuk. Kis autóról lévén szó, a hatótávja még elfogadható. Akkucsomagtól függően ugyanis 252 vagy 345 km megtételére áll rendelkezésre áram, amelyet a gyár szerint akár 26 perc alatt is pótolhatunk egy nem turizmos DC-töltő segítségével. A 4 méternél arasznyival hosszabb kocsi kategóriájában a legtágasabb belsővel büszkékedhet, és csomagterében is a messze a legjobbak között van. Nagy kérdés, mit kóstál ez a sokat tudó jármű, mert az első hírek szerint ezen a téren viszi be talán a legmélyebb ütést Európának. A részletekről Varga Zsombort, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját kérdezzük a stúdióban. Köszöntelek, szervusz!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Hát ugye konkrét árat nem mondhatunk azért, a törvények ezt nem teszik lehetővé, de azért érzékeltessük már itt elsőként, szögezzük le, hogy ez az autó azért nagyon oda teszi magát, aztán majd kibontjuk az igazság tartalmát.
2: Abszolút, gyakorlatilag el lehet mondani, hogy az egyik legjobb áru kis autó lesz Magyarországon, úgy, hogy alapfelszereltségként is egy nagyon-nagyon gazdag felszereltséggel érkezik, és tulajdonképpen az elektromos autók között is egyetlen egy autó van, ami néhány ezer forinttal olcsóbb nálad, ez egy egyszegmense kisebb autó, tehát gyakorlatilag a legjobb áru kis autó lesz, és azt várjuk, hogy tulajdonképpen ahogyan a sztár EMI, a sláger nagy családi SUV-nk, ugye a szaksajtó, meg hát most már a vásárlók által is gyakorlatilag kategóriát átívelő a legjobb árértékarányú modellnek tartott modell a magyarországi piacon, vagy legalábbis ezek között van. Azt várjuk, hogy az E2 ugyanígy muzsikáljon idehaza, és hát minden esélyünk meg is van, hiszen ugye a világ legnépszerűbb kis autójáról beszélünk, ez azt jelenti, hogy tavaly évben 465 ezer darab talált gazdára világszerte, ugye tavaly mutattuk be, és gyakorlatilag 40 másodpercenként vesz a világon valaki egy Geely E2-t, tehát elképesztő dinamikával hódítja meg a világpiacot, és ugye ez elérte természetesen Kínát, Dél-Amerikát, Afrikát, Európa tudópiacát, ugye most debütált, és pont a héten zajló Sziget Fesztiválon tartottuk az európai premierjét a modellnek, illetve jelentettük be, hogy egyébként a márka nagykövete modellnek pedig Dobó Kata lesz, és azt várjuk, hogy minden korábbinál népszerűbbé tudja ez az autó tenni a tisztán elektromos autózást, tehát nagyon komoly zöldítést várunk ettől a modelltől a magyar piacon.
1: Hát kimagasló technikai háttér és kategórián felüli helykínálat, mondjuk így foglalható össze röviden. Ha körbejárjuk az autót, melbevágó az a különbség, amit az ázsiai autó tervezés és az európai hasonlóság között látunk. Ugyanis ez az autó messze nem kínainak tűnik, hanem egy igazi ízig-végig európai stílusú megjelenésű autó. Mondanék néhány márkát, amit én felfedezni vélek itt ott a karosszéria hajlításokban, mondhatnám, hogy Volkswagen, vagy éppen a Cooper egyes részei tűnnek föl. A lényeg az, hogy nagyon tetszetős, nagyon szép, elegáns modellről van szó. Ebben a méretosztályban nem nagyon van ellenfele.
2: Abszolút, ugye nagyon-nagyon szép a vonalvezetés az autónak, és el lehet mondani, hogy az E5-ösnek, a nagyméretű családi SUV-nak a vonásai köszönnek vissza belőle, csak még vidámabb, még mosolygósabb karakter van az autónak. A dizájnerek azt is mutatják a prezentációkban, hogy az autó front része, tehát ez a grill, ez tulajdonképpen egy ilyen mosolyt idéz, és hát nem csak a kiállásával, hanem gyakorlatilag a színeivel is egy igazi felvillanyozó jelenség lesz a magyar utakon, hiszen hogy elég mátran nyúlt bele a Giulia színekbe, tehát lesz belőle rózsaszín, zöld, tehát elég egészen vagány szereplő lesz az utcaképnek, azt gondolom. És ugye, amit említettél, a hatótávok tekintetében már a kisebb akkumulátorral is, ugye, ami ez a nagyon-nagyon kedvező áru modellünk a Pro felszereltségénél, ott is ugye gyakorlatilag már 250 km, 52 km-es a kombinált hatótáv, viszont ugye a nagyobb, tehát már a Max Plus és az Ultra felszereltségnél mint 345 km-es a hatótáv, a fogyasztás pedig 15,5 kW ugye magasabb felszereltségnél, tehát nagyon kellemes az autónak a fogyasztása is, és említetted, gyakorlatilag egy 25-26 perc alatt tölthető 30-80%-ra, ugye a kisebb, tehát a belépő Pro felszereltségnél 60 kW-os, a nagynál pedig 80 kilovatos maga a DC töltése az autónak. Elképesztően gazdag felszereltség érkezik, alapvetően rögtön már a belépő felszereltségnél vegán bőrrel, rengeteg olyan funkció, amit általában a legtöbb versenytárs márkánál, főleg, hogyha itt az európai vagy japán márkákról beszélünk, ott komoly pénzeket kezdeket fizetni, hogy még pluszban extraként.
1: Nagyon előre szaladtál, még a műszaki kérdésről terveztem, de hát mindegy, elmondtad a lényeget. Még ott tartottam, hogy kívülről hogy néz ki az autó. Mindenesetre kívülről egyáltalán nem elektromos autók ülemű van. Láthatóan az alukerekek sem az a típus, amely messziről látszik, hogy szinte mozgássérült autót rejt karosszéria, szóval ez egy nagyon elegáns és sportos kilenzetű autó. Mondhatnám azt, hogy kicsit még nőies is. Kérdés persze, hogy ti kit célozzátok? Ki az igazi célpontja? Ennek.
2: Hát a feleségem azonnal beleszeretett, és egy rózsaszín váltatott kért, tehát nyilván azt gondolom, hogy a hölgyek között nagyon-nagyon népszerű lesz a modell, de nyilván színe válogatja, mert például egy ilyen bézs színben még abszolút vagy van még egy sötétebb kivitel, az abszolút egy pasis vagány kis autó is tud lenni. Tulajdonképpen az a célunk ez az autó, hogy egy ilyen statement legyen, tehát aki ezt az autót vezeti, az üzenje azt, hogy igen, én környezetudatosan gondolkodom, fontos számomra ugye az éremisszió.
1: Divatos vagyok,
2: vagány vagyok, tehát nagyon jó hangulata van az autónak, ugye gazdag felszereltség, és amit említettél, szerintem ugye az orr részben kialakított plusz 70 literes csomagtartót, az annak köszönhető, hogy egyébként hátsó kerék meghajtású az autó. Ennek köszönhetően maga a vezetési élmény is egy kifejezetten szerethető módon vezethető autó. Tehát amellett, hogy egy elektromos autóról beszélünk, egy igazi szerethető.
1: Ráadásul ugye az európai konkurencia jó része most ért át az orrhajtásra ebben a szegmensben. Talán még a nagyobb szegmensben is előfordul most már. Nyilván sokkal bonyolultabb a hátsó kerékhajtás, mert sokkal jobban meg kell erősíteni a teljes futóművet egy balesetre felkészülve. Tehát egyszerűbb az első kerékhajtás, meg hát más is a vezetési stílus is, meg a figyelem is. De még itt a méreteknél, 4 méternél egy kicsivel több, 13 centivel hosszabb a kocsi. Tehát mondhatnám, egy kis autó, de mégsem, hiszen még nemrégiben a Golf volt ilyen méretű. Egyébként hasonlóságban nagyon hasonlít ez a 6-os Golfra, egy oldalnézetből az autó. Kérdés az, hogy a beltere hogyan idomul ez a hosszúsághoz?
2: Ugye gyakorlatilag azt el lehet mondani, hogy a kategóriában, a B-szegmensben a legnagyobb autó, hogyha itt a top 10 szereplővel összehasonlítjuk, akik eddig a top 10-ben voltak a piacon, tehát minden tekintetben külsőben is a legnagyobb, de ez ugye annak köszönhetően, hogy a padlólemezbe került beépítés az akkumulátor, egy nagyon-nagyon jó
1: ilyen bokkokát. Ez egy új eljárás már, ugye?
2: Így van. Uh-huh. És ennek köszönhetően ugye hihetetlenül tágas, ugye ezt a rugalmasságot megadja az, hogy dedikáltan tisztán elektromos autónak lett fejlesztve, tehát nem egy plusz alternatíva, és ezért hihetetlenül tágas, több mint 30 különböző rekesz, tároló és egyéb dolog kapott helyet benne. Ezt egyébként a feleségem nagyon kedveli a Starénél, meg az E5-nél is, hogy középen, gyakorlatilag középkonzolnál is rögtön be tudja rakni a táskáját. Ami nekem nagyon tetszik az E2-ben, hogy a térképtartó jobb egyben, az ilyen fiókként húzható ki, tehát nagyon-nagyon praktikus, és nem az a...
1: Már ami, kinyitva van a térkép akkor
2: gyakorlatilag. Így van, tehát nem az van, hogy lehajlik, és akkor belemegy a lábunkba, és a többi, hanem nagyon-nagyon kényelmes, és opciósan rendelhető a hátsó ülés alatt is egy ilyen tároló rekesz kialakítás, úgyhogy aki, ugye nekem két kisfiam van, és hát ezzel az autóval járnak majd óvodába, bölcsibe, ugye a feleségemnek köszönhetően, és hát imádnak mindenféle dolgokat gyűjteni, rakodni, pakolni, tehát ők is nagyon-nagyon fogják szeretni, azt gondolom.
1: A vezetőnek nincs nehéz dolga, hiszen nagyon szépen be van rendezve a vezető előtti terület, ráadásul egy hatalmas méretű kijelzőt kapott az autó.
2: Így igaz, egy óriási érintőképernyős monitor van előttünk tulajdonképpen. Természetesen Apple CarPlay Android autó csatlakozás adott az autóval. Ugye a Geely az egyik, vagy talán az egyetlen olyan autó, ugye azon kevés autógyártók egyike, akinek ugye saját mobiltelefon szolgáltatója, mobiltelefon gyártója is van ugye a vállalatcsoport tulajdonában, és ennek köszönhetően ez a Flyme autó rendszert kapta meg, egy nagyon-nagyon intelligens, nagyon jó felbontású, elképesztően gyors és csatlakozó infotainment rendszert kapott az autó, ami megint csak ennek a célcsoportnak, aki ezt a trendi, fiatal dizájnos autót szeret, ez általában nagyon nagyra értékeli ugye ezt a részét is, és hát ott van ugye az említett elképesztő mennyiségű több mint 30 aktív biztonsági rendszervezetés támogató technológia. Ugye a Geely jegyzi egyébként a világ legnagyobb autóipari biztonsági központját és legfettebb központot is, és úgy alap DNS-e a márkának maga a biztonság, és az üzenet az, hogy demokratizálni szeretnénk a biztonságot, tehát minden modellünk esetében legyen szó, az E2-ről, a Star-ről vagy az E5-ről, alapfelszereltségként érkeznek a hét légzsák, az összes vezetést támogató rendszer.
1: És valóban minden felszereltségi színnél azonos ez a kínálat?
2: Abszolút, tehát már a belépő pro felszereltségnél mindent megkapunk. Néhány kényelmi extra, illetve design extra az, amit még a magasabb felszereltségeknél kaphatunk, illetve ugye a biton, tehát a kettős fényezés, vagy fekete tető, illetve ugye más színű ugye maga a karosszér többi része, ezeket, illetve alufelni, ezek azok, amik ugye a magasabb felszereltségeknél belépnek.
1: De a tudás az autónak egyforma.
2: Abszolút, maga az alaptudás egyforma, és nyilván a nagyobb hatótáv az, ami még a magasabb felszereltségnek a sajátja, de itt az elektromos állítható ülésektől kezdve minden az már alapból érkezik a belépő modellnél is.
1: Hát de van itt, valahol azt olvastam, hogy 520 fokos kamera rendszer, amit nem értettem pontosan, 540 panoráma kép. Ez mit jelent, hogy 540 fokos panoráma?
2: Gyakorlatilag egy felső képet kapunk maga az autóról, tehát látjuk nem csak körbe, hanem fölülről.
1: Ja, értem.
2: Meg alánk is, tehát hogyha ha bármilyen szűkös helyre próbálnak beparkolni az autóval, akkor mindent látunk, tehát gyakorlatilag folyamatosan minden irányból látjuk azt, hogy véletlenül se sérüljön meg az autó.
1: Mondhatjuk, hogy ez egy négy lábon, négy keréken járó elektronikus központ.
2: Abszolút, és ugye amit én még kiemelnék itt az összes tech funkció mellett a biztonság kapcsán, hogy ugye most várjuk a minősítést, de minden szint

0: jellemző. És ebben a kategóriában nagyon soknál nincs ilyen első csomagtér. A hátsó csomagtér az valamivel kisebb, mint mondjuk az ember számújtanál, de így is 375 literes, és amit 1320 literre bővíthető.
1: Így van, és a 375 liter, hogyha megnézel egyébként a B-szegmest, akkor konkrétan a legnagyobb csomagtartó ebben a kategóriában, és ehhez jön hozzá még a plusz 70, ugye az orr rész csomagtartóval, tehát önmagában ugye 445 liternyi rakodóterünk van, akkor, hogyha nem döntöttünk le üléseket, ha meglehetődöttük, tehát 300 liter, tehát konkrétan akár nem...
0: Másfél köbméternyi.
1: Mindannyiunk kedvenc bútoráruházából is tudjuk hazahozni az összes rendőrszekrényt, hogyha szeretnénk.
0: Nem véletlenül ilyen nagy tudású az autó, hiszen azt olvastam a gyári anyagban, hogy a lítium-vasfoszfát akut telepet alkalmaz a cég. Az egy új eljárású rendszer, sokkal jobban lehet tölteni, kiegyensúlyozottabb a töltési karakterisztika, meg egy csomó dologban veri a régebbi, például árban a régebbieket.
1: Így igaz, ugye tudni kell a Geely-ről, hogy a vezetőfejlesztője nem csak a tiszta elektromos, hanem a plug-in hibrid, és imáron a hibrid hajtásnak is a világon, egy ilyen Guinness Recorder hibrid hajtással éppen néhány hónapja ott is az élre törtünk, de a tiszta elektromos, ami a Geely-2-ben is visszaköszön, az talán a legnagyobb előnyünk, és ugye ráadásul 6-szor szigorúbban tesztelünk bármilyen akkumulátort, mind az iparákban bárki, és gyakorlatilag talán már láttál erről felvételt, amikor az E5-t, meg a Star-8-t mutattuk be először, hogy konkrétan fölgyújtják, lejtik, úthengerre átmennek, tehát lövik, mindent csinálnak, és ha mindennek megfelelően nem gyullad ki, és nem, tehát tovább működik az akkumulátor, sós vízben áztatják 72 órán, tehát egy tényleg elképesztő extrém teszteknek teszik ki, és hogyha ezeknek megfelel, akkor kerül az csak sorozatgyártásba. Sőt, ugye ebben a biztonsági központban nekem volt alkalmam megnézni ilyen Geely E2 töréstesztet is, ugye Kínában, Ningbo-ban, és brutális az, hogy mennyire szinte érintetlen marad az autónak a szerkezete. Ez is részben annak köszönhető, hogy ez az akkumulátor bekerült a karosszéria szerkezetbe, és az ad neki még egy plusz szilárdságot, és pluszban ugye alulról azt hiszem 7 lemez és különböző pufferétek, amik védik ugye minden irányból, tehát még egy oldalütközésnél teli frontális ütközésnél ugyanúgy gyakorlatilag tökéletesen védve van az akkumulátor.
0: Kiemelten hívta fel a figyelmet, hogy hátsó kerékhajtású autóról van szó, ami számos előnnyel jár. Sokkal egyenletesebb a gyorsulása, ugye a gumironcs élettartama is hosszabbá válik, nem kapar ki könnyen, sokkal élvezetesebb egyébként hatolja az embert az autó, és ami nagyon lényeges, hogy olyan ügyesen állított össze a hajtóművet a gyártó, hogy maga a fékezés is extrának tűnik. Ugyanis ebben a méretosztályban 36,8 méteres fékutat ír a gyár 100 kilométeres tempóról, ami kimagaslóan jó eredmény.
1: Abszolút, tehát kifejezetten ugye ez is megint a biztonságos, és egyébként élvezhető vezethetőség tökéletesen illusztrálja. Ami nekem még eszembe jutott, hogy mondtad, hogy tele van extrém tech megoldásokkal, hogy megint csak nagyon fontos, megint csak apukaként, hogy ugye hátul is megosztható két irányba fordítható klíma áll rendelkezésre, mert ugye üti a hátsó utasokat, illetve elő-hátul ugye A és C típusú USB portjaink is vannak, tehát gyakorlatilag tudjuk tölteni az eszközeinket, vagy csatlakozni tudunk ugye magához az autóhoz, úgyhogy nagyon-nagyon, és nagyon fontos, a hangvezérlés is, ugye 18 különböző területet fed le a hangvezérlés, és több mint 200 szót ismer, és gyakorlatilag a magyar nyelvű hangvezérlés az azt hiszem, hogy szeptember más, tehát mire az autó megérkezik, majd szeptemberben érkezik a kereskedésekbe, addigra megkapja over the air, ugye a magyar nyelv hangvezérlést az autót, az ügyfelek, akik átveszik, azok már rögtön így kaphatják meg az autóikat.
0: Ugye említettük, hogy egy vasfoszfát akkumulátor csomaggal működik az autó, és a nagyon kedvező a töltési karakterisztikája, és az sem mindegy, hogy a 30-ról 80%-os töltöttségi szintre 26 perc alatt sikerül föltölteni az akkumulátort. De, ami még nagyon fontos, hiszen itt az elsősorban városi és városközi kis autóról beszélünk, nagyon fontos a forduló kör. A forduló sugara az 4,95 század méter, tehát nincs 5 méteres a sugár. Az azt jelenti, hogy egy átlagos közúton képes majdhogy nem megfordulni az autó.
1: Abszolút, meg hát ugye akár sikátorokban, bárhol, ugye nagyon-nagyon könnyen parkolható. Egyébként ez jellemző a Star-re is, illetve az E5-re, hogy kategóriákban az egyik legjobb fordulókört produkálják, tehát nagyon élvezetes, meg könnyű tehát leveszi a parkolásnak a stressz faktor részét tulajdonképpen azzal, hogy

0: e tekintetben is ilyen jól kezelhető a Giulia 2.
1: Egy dolog nem volt számomra, szóval nagyon szöget ütött a fejembe, hogy a gyári adatok szerint 60 és 80 kW-os töltővel lehet föltölteni az akkucsomagot. Ugye kétfajta méretosztályról beszélünk, a akkumulátor méretről. Miért csak ilyen kicsi a töltési sebesség?
0: Gyakorlatilag ahhoz, hogy a elképesztően jó árát tudjuk tartani az autónak, ahhoz ugye nincs szükség, vagy lehet fontos szempont azért maga az, hogy bizonyos területen viszont érdemes kompromisszumot kötnünk, de azt tapasztaljuk, hogy ennek az autónak a felhasználói, azok gyakorlatilag ugye rendszeresen a gyors töltéssel dolgoznak, és ugye városi autóról beszélünk, tehát klasszikus városra született autóról, ahol gyakorlatilag bemegyünk bárhova, és mondjuk meginni egy kávét, elintézni majd bevásárolni, stb., és az alatt szinte 100%-ra, tehát ez a, nem tett 20-26 percot a gyors töltése. Ugye a belépő felszerelésén egyébként 60, a magasabb felszerelésén 80-as DC töltéssel pillanatok alatt megkapjuk a teljes hatótávunkat. Meg nem is jellemző ezeknek az autóknak a használatakor az, hogy valaki ugye teljesen lemerítené, hiszen tényleg mi nyilván elmehetünk vele, tehát Bécsig is eljutunk az autóval, hogyha úgy van, ott már természetesen töltenünk kell, hogyha haza akarunk jönni, de hogy alapvetően nem is jellemző az, hogy valaki olyan óriási távokat tenne meg. Ugye a magyar átlagos használat még ingázás esetén is 30-50 km per nap, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy hétig nyugodtan elingázhatunk egy egyetlen töltéssel.
1: Akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a Giulia E2 megérkezésével meg valóra vált az a 10 évvel ezelőtti Európai Uniós célkitűzés, hogy az elektromos autók azonos áron lehessen megvásárolni, mint egy benzines.
0: Konkrétan most így igaz, sőt.
1: Van egy Európa legkedveltebb kisautója, így gyártják Európában, és ez a kisautó háromhengeres benzinmotorra kerül most ennyibe, mint a Giulia E2. Csak elektromosan.
0: Így igaz, elektromosan, és tökéletesen elképesztően gazdag felszereltséggel.
1: Hányat fogtok eladni ebben az évben még a hátralévő 4 hónapban?
0: Megmondom, hogy elég ambiciózus terveink vannak, tehát mi több száz darab értékesítését várjuk még az év végéig, és azt gondoljuk, hogy abszolút forradalmasítja majd a B-szegmenst az autó.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Varga Zsombort, a Giulia közép- és kelet-európai marketing igazgatóját hallották, műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
2: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen. Négy rendőr könnyebben megsérült egy menekülő autós álmokfutása során. Maximálta a kormány az állami cégek vezetőinek díjazását. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Négy rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága a polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A magyar közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározata az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat három kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Megalakult a Hazafiak a Jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai között, közölte a szerveződés az MT-vel. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért, és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira, áll a közleményben. Betiltotta a kerékpáros közlekedést az olaszországi Como polgármestere, miután egy biciklis ütközött a politikussal a belváros egyik utcáján, írja a Guardian. A bejelentés miatt most többen azzal vádolják Alessandro Rapinese polgármestert, hogy személyes bosszúból vezetné be az intézkedést.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Kellemes délutánt kívánunk, ez a Fintech világa a Trend FM-en. Siklós Bence és Kajum Dani, Dániel, a PIG tanácsadói vannak itt a stúdióban. Ünnep után, hétvége előtt, Beyond Banking, kifulladó trend vagy megfontolt megközelítés, ez az irodalmi cím, ezt fogjátok kibontani. Én csak Unterman leszek. Ezen kell most trimolóznunk, hogy ez a dolog kifulladóban van? Ez a filozófia? Ez a magatartás?
2: Hát nem is az, hogy kifulladóban talán, de Dani? Hogy érdemes reálisan nézni a dolgokat. Tehát Beyond Banking számos másik fogalommal együtt, ez egyrészt a tanácsadó cégeknek, vezetőségeknek, sokaknak egy ilyen nagyon kedvenc, vagy nagyon kedvelt kifejezése volt is, meg továbbra is az, de látszik azért az elmúlt év tapasztalataiból, hogy nem elég egy jó kifejezés, kell valamilyen értékteremtés is, és vannak sikeres projektek, vannak kevésbé sikeres projektek, így érdemes ezekre pillantást vetnünk, és beszélni arról, hogy hogyan kezeljük reálisan az ilyen jellegű dolgokat.
1: Emlékeztek, mikor beszéltetek erről sokat a fintech.hu-n? Vagy mikor kezdett ez szárba szökkenni, amikor a legtöbbet beszéltünk, volna visszakerestem. Bence, szerinted mi lehetett az év?
3: Szerintem 2023.
1: 21-22, ma igen. Igen.
2: Hát még 22-ben emlékszem, az egyik tanácsadó cégnek volt egy tanulmánya, hogy 20 ezer milliárd dollár van a nem klasszikus banki megoldásokban, amit fel tudnának oldani a bankok. Ennyit még szerintem nem oldottak fel, de ahogy mondtuk, vannak jó próbák.
3: A hype az leült konkrétan, hát ugyanúgy, mint sok más esetben mondhatnám most a kriptovalutákat, a személyes kedvenceimet, de itt is...
1: Metaverzum.
3: A metaverzum, igen, hogy itt elég nagyok voltak az elvárások.
1: Hát feláll csak kicsit.
3: Utána jött a valóság, és akkor most már csak azok a projektek maradnak életben, amik tényleg értéket teremtenek az ügyfelek számára.
1: Honnan induljunk, a negatív példákból?
2: Hát nevezhetjük negatívnak, vagy kevésbé negatívnak. Én azt mondanám, hogy a fizz.hu az egy nagyon jó, sőt, itthon az egyik legnagyobb próbálkozás volt, vagy kezdeményezés, bocsánat, nem is próbálkozás, kezdeményezés volt a Beyond Banking területén. Tehát az OTP csoport az mert nagyot álmodni, és teljes erőbedobással bele is állt egy erős kezdeményezésbe, egy már máshol bizonyított modellben, ez pedig ugye a fizz.hu elkereskedelmi piactér volt igazából. Itt létrehoztak egy olyan online piacteret, egy olyan online platformot, ahol összefogtak elkereskedőket, online eladó árusító vállalkozásokat, és az ő kínálatukat egy központi helyen jelenítették meg, és hát elsősorban talán a saját ügyfeleiknek, de egyébként mindenkinek az országon elkezdték értékesíteni online a különböző termékeket. Tényleg komplett elkereskedelmi kínálatra kell gondolni, és ebben az online kereskedelmi térben helyeztek el egy-egy megoldást, ami már közelebb húzta az elkereskedelmet mondjuk a bankoláshoz. Ilyen volt mondjuk az, hogy a személyi kölcsöneiket nagyon erősen promotálták, tehát egybekötve az, hogyha valaki vásárol valamit, akkor ezt megteheti kölcsönből is, illetve nagyon jó ügyfélszerző, vagy akár ügyfélmegtartó eszközként használták a kedvezményeket is, tehát akár hogyha a bankhoz vagy a platformra akartak behozni egy új ügyfelet, akkor egy kedvezménnyel dobták meg itt a lehetőségeket, de hogyha már meglévő ügyfelekről volt szó, banki platform oldalról, akkor is ezek a kedvezmények nagyon jó eszközök voltak a megtartás támogatására, mondjuk azt.
3: Itt most csak azért hozzuk fel a fizzt, mert ugye 2026 májusában azt hiszem lehúzták a rolót, viszont ha jól emlékszem, akkor 2024 nyarán indult ez az egész sztori, ami azért érdekes, mert ugye most beszéltük, hogy 2021-2022-ben volt ez a Beyond Banking hype, és hogy ezután igazából két évvel jöttek csak ki az ötlettel, hogy szerinted ez közrejátszott abban, hogy végül nem lett annyira sikeres a történet, hanem hogyha mondjuk 2-3 évvel korábban kezdik el, akkor akkor nem fog így kifulladni a végére?
2: Én nem gondolnám azt, hogy ez egy ilyen időbeli vagy időjellegű dolog lenne. Tehát nézzük, hogy hova lépett be az OTP. Tehát számos más terület mellett, ugye annak idején volt érdekeltségük, azt hiszem a szállás.hu-ban, emellett ugye az engen keresztül az ingatlan szektorban is ott vannak, továbbra is van egy erős beyond banking stratégiájuk, és ezt ki is emelték a fizes hírek kapcsán is, hogy ezt folytatni szeretnék.
1: Csak keresik azt a csápot, keresik azt az utat, ami a legsikeresebb lehet, hiszen hatalmas ügyfélkörük van, hiszen beágyazottságuk van, de önmagában ez még akkor így nem elég a beyond bankinghez.
2: Abszolút. Igen,
3: az ügyfélbázis ez nem azonos mondjuk egy kereskedelmi kereslettel.
1: Tehát nem egy az egybe konvertálható át egyik homokozó a másikba.
2: Hát igen, főleg úgy, hogy az elkereskedelem az magában is egy nagyon, nagyon nagy fokozott versenyen rendelkező piac, nehéz betörni bárkinek. És nyilván ott van egy OTP, vagy beszéltünk bármilyen másik bankról. Bankok, nagy szervezetek, sok erőforrás, több csatornán elérnek rengeteg ügyfelet, de úgy néz ki, hogy nyilván erőből nem lehet átvinni dolgokat, meg kell lennie annak, hogy összeállnak az ügyfél igények, a javasolt megoldás érték teremtődik, és emellett nincs olyan piaci helyzet, ami mondjuk meggátolna egy egyébként bármilyen más helyzetben sikerre hivatott projektet.
1: Tudjátok, az jut eszembe, még nézem itt valamelyik kötőknek a pólóját is, meg a feliratokat is, hogy ez szexinek is kell lenni. És akkor ellenpontként ott tehet, ugye a Revolut, és a Revolut a szexi.
2: Hát nevezhetjük szexinek, ugye? Igen, a Revolutot, letisztult menő brand, mindenhol ott vannak most már. Marketingre híresen sokáig nem költöttek, most pedig ott vannak mindenhol, akár egy magyar nagydíjon, akár a Szigeten. Rengeteg ponton lehet velük találkozni. Mi is megtettük ezt egyébként, amikor itt járt pár vezetőségi tag a Magyar Nagydíjon. Annak a hetén akkor le tudtunk ülni beszélni a Revolut Banking európai vezérigazgatójával, illetve a Revolutnak a nyugat-európai és közép- és kelet-európai növekedési vezetőjével. Ott beszéltek többek között egyébként erről a New Bets, vagy azaz új fogadások modellről. És ez is egyfajta beyond banking, ez is egyfajta alapvető bankoláson túlmutató nézetet mutat, és ez igazából egy működési modell a Revolutnak a DNS-ébe bele van épülve a beyond banking alapvetően. Tehát azt csinálják ennek a modellnek a keretein belül, hogy kisebb kezdeményezéseket kezdenek el a bankon belül, vagy a szervezeten belül, és ezekből rengeteget. Tehát vesznek mondjuk egy 10 emberes csapatot, korábban ilyenekről volt szó, adnak nekik 2-3 millió fontos büdzsét, és 18 hónapjuk van, másfél évük van teljesíteni. Lehet bármilyen ötletük, és megpróbálják, hogyha bejön, megtartják, továbbfejlesztik, ha nem, akkor...
1: Ezt majd a Marcinak mondom a Peaknél, ez egy teljesen jó ötlet. Itt vagytok ketten, kaptok egy ilyen büdzsét, másfél évet, azt utána majd leültök.
3: Én benne vagyok.
2: Hát nem is kell, 2-3 millió font elég másfél azt is, van, tehát megoldjuk kevesebből is, hatékonyak.
3: Amúgy vicces, hogy mondtad, mert én múlt hétig nem is hallottam ezt a New Bets kifejezést, és akkor itt igazából Revolutnál kvázi arról van szó, hogy minél gyorsabban, minél olcsóbban kiiterálják a rossz ötleteket, hogy akkor a jók maradjanak meg. Egy kicsit nekem arra haj az egész, mint hogy amik bejönnek sikeres projektek, azok ellensúlyozzák a költségeit a nem sikereseknek, tehát egy kicsit ilyen szerint.
1: Amik nem most sikeresek, igen, hogy legyünk nagyon finomak.
3: Úgyhogy ez a New Bets, ez egy kicsit találónév, egy kicsit szerencsejátékra haj az ebből a szempontból, de érdekes.
2: Hát igen, és hogyha New Bets-ről nem is hallottál, meglepődnél, hogy HR platformot, jogi eszköztárat és egyéb megoldásokat is gyártanak? Először ugye házon belülre csináltak ilyen kisebb kezdeményezéseket, de most már el is kezdődik.
1: Jó, csörétessel lőnek, ez ilyen egyszerű. És aztán valami leviszi a végén a fácánt, vagy nem viszi, de inkább leviszi a golyós, meg ez inkább a filozófiáját a beyond bankingnek mutatja, nem? Hogy oké, tehát megvan benne a potenciál, előbb-utóbb robban, előbb-utóbb csak ez a DNS-ekkel, amit mondtál, ez a Revolutnak, a klasszikus nagybankoknak nem biztos, hogy van DNS-e. A Revolutnak, ezért mondtam a szexit, az ugyanaz, amit mondunk. Szóval érdekes, de a dolog maga az jó, meg előbb-utóbb beüt, meg beüthet sok helyen, csak most tapogatni kell, hogy hol, ugye?
3: Igen, hát itt ugye nem egyetlen egy beyond banking projektre fókuszálnak, hanem egy széles palettán lőnek sok mindenre, és akkor amik bejönnek, azokat viszik tovább fejlesztésre, amik meg nem, azokat meg nem feltétlenül foglalkoznak vele, vagy fordítanak rá annyi erőforrást.
1: És miért érték ez?
2: Jó kérdés, mert könnyű lehetne azt mondani, hogy csináljunk beyond bankinget, de az mit jelent? Csináljunk meg mindent a világon, ami nem bankolás, tehát hogy legyünk ott mindenhol. Kereskedelemben, ingatlanokban, egészségügyben, személyszállításban, mindenhol. Van olyan vállalkozás, van olyan bank is, ami ezzel próbálkozik, Szingapúrban a DBS, Oroszországban a Sber például, de ez így magában egy ilyen célként nem fogható meg, hogy csináljunk Beyond Bankinget. Nem is csak Beyond Bankinget, tehát ugye a vezetői tárgyalókban egymást követik az olyan kifejezések, hogy digitális ökoszisztéma, lifestyle megoldások, magas hozzáadott értékű szolgáltatások, hát jobb esetben reméljük mindennek magas a hozzáadott értéke, vagy van hozzáadott értéke, de minden ugye arra megy vissza, hogy az ügyfélnek van egy igénye, van egy fájópontja, van egy problémája, és a bank az tud-e olyan módon segíteni egyébként, hogy az a saját üzletét támogatja.
1: Például... A bank tud-e, vagy valaki más nagy szereplő, más teltől érkező nagy szereplő? Tehát a bank elviszi engem ennek a probléma megoldása, hogy rájuk fogok-e voksolni. Tehát őket választom, és ez megint ki visz mindent visz. A nagy tekek visznek, vagy a nagy pénzinte, vagy a neobankok viszik, ez megint erről van szó.
2: Igen, tehát a bank vagy magában, akár saját cégcsoporton belül, vagy pedig partnerekkel együtt tud-e megoldást hozni, de úgy, hogy a végén a banknak is jó legyen, mert a bank bemutathat egy nagyon jó magánegészségügyi szolgáltatónak egy ügyfelet, de aztán mi lesz belőle? Hát vagy átadja, és akkor örülök az ügyfélnek, hogy most már kevesebb problémája lesz, vagy pedig gondolkozunk egy közös biztosítási kapcsolásban, igen. Befektetésekben, ha nem is egészségügyi vonalon gondolkozunk, akkor ott vannak ugye a core alapvető banki termékek, itt a bankszámla az új ügyfélnek, itt van egy jobb bankszámla a meglévőnek, és kártyás költésekben látjuk, hogy mire költ, adatok keletkeznek, jobban megismerjük, jobb ajánlatokat tudunk megadni. Tehát, hogy itt alapvetően jó meggondolások vannak a digitális ökoszisztémák és a Beyond Banking mögött. Nyújtsunk különféle szolgáltatásokat, keletkezzenek adatok, azok alapján pontosabb, helyesebb döntéseket tudjunk hozni, és nyilván itt párosulnia kell az ügyfélközpontú gondolkodással is.
3: Igen, tehát hogy nem feltétlenül az a lényeg, hogy maga a Beyond Banking funkció pénzt hozzon a bank számára. Nyilván az egy jó dolog, de hogy nyilván nem fog annyi bevételt hozni, mint mondjuk amik a hitelből jönnek, vagy egyéb más
4: alapfunkciókból,
3: de hogyha már rá tudja vezetni a felhasználót olyan egyéb funkciók használatára, vagy nagyobb csomagra váltsanak, ami hozzáadott értéket ad a bank számára, akkor már megérte. És pont ugyanebből, hogyha például van egy másik Beyond Banking funkció, ami lehet, hogy minimálisan nyereséges, de összességében több pénzt viszel, mint amit hozna, akkor az még nem feltétlenül egy jó megoldás.
1: Hát igen, mert hozhat egyszer csenghet a kassa, ez a kortevékenység, az régi dolog, aztán jöhetnek az adatok, újabb és újabb rétegei az adataimnak, amit megkap, ugye? Meg az összefűző kapcsok, láncok, amik a bankoláson kívül még a bankhoz köti. Lehet, hogy az önmagában nem cseng a kassa, de az a plusz kötődés, az a plusz vegyérték, az erősíti a mi szimbiózisunkat, és ez a végén aztán majd a kasszánál meg fog jelenni. Tehát ez nyilván előrevetíti ezt a fajta piaci gondolatot, is, hogy most még milyen piaci irányok, elképzelések vannak. De nagyjából ez a három, nem?
3: Igen, amúgy amit látok, hogy inkább egyre jobban előtérbe kerül a Beyond Banking kapcsán, ez az egész user journey-nek a figyelmevétele, tehát hogy a felhasználói út, például mondjuk a Revolut, ami alapvetően úgy indult, hogy olcsó devizaváltás utazóknak, ez volt ugye a fő koncepció, és akkor erre jöttek ugye a további core banking szolgáltatások, de hogy ezt könnyen ki lehet egészíteni olyan egyéb Beyond Banking szolgáltatásokkal, mint mondjuk az eSIM, a kedvezményes launch hozzáférés, meg csomó más hasonló utazással kapcsolatos szolgáltatás, és akkor ez ugye relevánsan kapcsolódnak az adott user journeyhez, ami most az adott esetben az utazás, de ez ki lehet vetíteni mondjuk lakhatásra, mobilitásra, egészségügyre, ahogy mondtad korábban, hogy csomó ilyen vertikum van. A lényeg az, hogy relevánsan kapcsoljon az adott journeyhez, user journeyhez.
2: Igen, itt nagyon érdekes például az is, hogy ugye említetted a Revolutnál az utazásokat, és akkor annak idején ugye Revolut utazási alkalmazás, lehet pénzt váltani, lehet pénzt küldeni, mindezt nagyon hatékonyan, nagyon kedvező áron. És eljutottunk oda, részben így a Nubets modellen keresztül, részben a Beyond Bankingen keresztül, hogy egyébként ezek az utazási elemek kiegészültek olyan megoldásokkal, hogy egy adott ponton elkezdtek saját ATM-eket, vagy saját fizikai pontokat reptereken elhelyezni, amiből adatalapon kiderült az, hogy mondjuk nem csak új ügyfelek jönnek be, hanem meglévő ügyfelek, akik még fizikai kártyát nem rendeltek, csak nyitottak egy digitális kártyát, igényeltek egy fizikai kártyát, és ezeken az automatákon keresztül rengetegen kértek ilyet, és ez a gondolkodás már megnyitja azt az ötletet is egyébként, hogy a Revolutnak lehet, hogy érdemes, ez már nem is Beyond Banking, hanem Beyond Digital Banking, körbeérünk, érdemes valamiféle személyes fizikai jelenléte is rendelkeznie, és most több ilyen kezdeményezés is van. Ugye Barcelonába terveznek egy olyan hát kvázi boltot, vagy egy olyan helyiséget, ami az Apple Store-ok mintájára inkább a brandet adja át erősebben, de egyébként lesznek ott tanácsadói szolgáltatások, lesznek ott merch-ök, de emellett pedig, ahogy mondtad, még az utazási lábat is tovább erősítik, ezekkel az exkluzív várótermekkel, lounge-okkal is. Szóval érdekes, hogy milyen köröket is lehet futni, vissza lehet jutni a kiinduló pontra, mondjuk a bankolás szempontjából, vagy pedig tényleg szerteágazó irányokba elmenni, megpróbálni tényleg lefedni minden igényét az ügyfélnek, szuper appot építeni, ez már másik kérdés, hogy mikor, hogyan működik.
1: A BNP-ről nem beszéltünk, most nem is fogunk, de csak egy kérdés, mert ugye ezt kérdeztem, te Szigeten mentél végül, Bence, mentetek? Mert BNP-el ott volt a szolgáltatók egy része, csak nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott megértétek-e, ha voltatok a Szigeten.
3: Nem, idén sajnos nem voltam.
2: Én voltam most Szigeten, és most gondolkozom, mert hallottam egyébként, igen. hogy BNP-el lesz van. A Szigeten, de nem volt az arcomban nyomva egyik pultnál sem.
1: Na jó, majd ezt azért majd egyszer nézzük. Kíváncsiak, hogy ki indult meg, hogy melyik náció volt a legkészebb arra, hogy ebbe belelépjen. Kíváncsiak a magyarok erre, ha már fele-fele volt.
3: Hát szerintem lesznek amúgy adatok erről is nem sokára, hogy most lett vége nemrég a Szigetnek, úgyhogy a következő valamik adásban ezt is ki tudjuk.
1: A kárt
3: esézni.
1: Már tudjuk, igen, úgyhogy előbb-utóbb a BNP-re is kiderül. Csak azt ne, a kárt, hogy ez a negatívumot, azt nem lehet BNP-re fizetni, azt hiszem a gerendai költségeknek, sajnos. Köszönöm nektek, Siklós Bence, Kajum Dani, PIK tanácsadói voltak itt, Beyond Banking kifulladó trend, vagy megfontolt megközelítés, erről beszélgettünk jövő héten. Fintech világa, az hírek, az izgalmas, érdekes cikkek a fintech.hu-n.
2: Köszönjük szépen.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

sajnálattal értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthat.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en a BNPL-ről beszélgetünk, majd halasztott fizetési szolgáltatások, Buy Now Pay Later, tehát BNPL. Ugye radikálisan átformálták az online vásárlást ezek a lehetőségek, fintech cégek járnak élen a szolgáltatásban. Siklós Bence kollégám a PIK-től írt egy nagyon jó cikket, a csendes pénzügyi járvány hogyan tesz minket függővé a BNPL. És kapora jött, hogy a biztosdöntés.hu oldalán láttam egy nagyon jó cikket, egy összefoglalót, egy kisokost, mindent, ami a BNPL-ről tudni kell, tudni érdemes, az tartalmazza. Gergely Péter, a biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértő a telefonon a másik végén. Szervusz Péter!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szóval egy láthatatlan hitel, amit milliók használnak, azt hiszem 550 milliárdra tagsálják ennek a szolgáltatásnak az értékét, a forgalmát 2026-ban, főleg a fiatalok körében hódít. Mi a helyzet Magyarországon? Mi hol tartunk a BNPL szerelemben?
2: Idehaza még nagyon gyerekcipőbe jár. Valószínűleg akik sokat vásárolnak online áruházakban, ők már találkoztak ezzel, amikor a vásárlás végén ki kell választani, hogy hogyan szeretnék kifizetni a megrendelést, de valószínűleg itthon még csak a következő években fog elterjedni. Valószínűleg ebben benne van az is, hogy nagyon sokunknak van folyószámla hitele, több mint 1 millió magyar állampolgárnak van hitelkártyája, tehát azok is egyfajta olyan hitelkeretek, amivel mondjuk egy webshopos vásárlásnál, ha kártyával fizetünk, akkor már egy meglévő hitelkeret terhére nagyon könnyen tudunk vásárolni. Bennünk van még a 2008-as, 9-es hitelválság, az úgymond az öregebbekben, mint bennem is, hogy kétszer meggondolják, hogy mire vegyenek fel hitelt, viszont a mai fiatalok, a mai 20 évesek egész máshogy gondolkodnak, és ugye ezért is mondják azt, hogy ez egy láthatatlan hitel, mert sokszor, amikor bankkártyával fizetünk a boltba, vagy a telefonunkat odaérintjük, akkor kevesebb a fájdalom, mint amikor ugye az 1000-eseket vagy 5000-eseket át kell adni a pénztárosnak. Főleg, hogyha ez időben el van nyújtva, többször kell kifizetni, több részletbe, tehát ezt nem is látjuk, de ezek fel tudnak halmozódni. Az idősebb generáció szerintem egy kicsit óvatosabb ezzel, a mai fiatalok egyre többet fogják ezt igénybe venni, ők élni szeretnének, élményeket szeretnének, jó sportcipőket, elektronikai, menő elektronikai cuccokat, nyaralásokat, és ők inkább kifizetik részletben ezeket, mert az élményt azt most szeretnék, és számukra nem gond, hogyha később kell, vagy részletekben kell ezt kifizetni.
1: Na most belekapaszkodnék azokba a dolgokba, amiket mondtál. Ugye ott van a folyószámlahitel, a hitelkártya, a részletfizetés, és a cikketekben biztosdöntés.hu nagyon jól összevetitek, hogy pro és kontra versus mit tud a BNPL, és mit nem tud, vagy mennyiben más, mint ezek az említett klasszikus lehetőségek. Mi itt a legfőbb különbség? A szabadság érzete, az öntörvényűség lehetősége a fogyasztónál?
2: Szerintem az egyszerűség a legkönnyebb, tehát hogyha valakinek van már folyószámla hitele vagy hitelkártyája, arra bármikor tud vásárolni. De ugye nagyon sok 20-30 évesnek nincsenek ilyen típusú hitelei, nem is szeretne igényelni mondjuk egy cipő vagy egy okostelefon vásárlása miatt, viszont amikor egy webshopba van, kiválasztotta a terméket, a végén fizetni szeretne, és hogyha a webshop együtt dolgozik valamelyik BNPL szolgáltatóval, akkor ott van, hogy azzal is tud fizetni, és itt jön a lényeg, hogy bele van építve a folyamatba az egész, tehát nagyon könnyen, teljesen online, percek alatt megkaphatjuk ezt a hitelképességi vizsgálatot, vagy előszűrés, bárminek is nevezzük, tehát nagyon gyorsan ott a helyszínen kiderül online, hogy meg tudjuk-e venni hitelre azt a terméket, vagy nem, vagy pontosabban BNPL-re, ugye ez jogilag nem teljesen hitel, de már ez is átalakult, tehát mondjuk úgy, hogy több részletbe való kamatmentes részletfizetés, és ugye az élményeket, meg a termékeket mindenki azonnal szeretné, ugye a fájdalom az meg egy fizetés, tehát ugye minden egyes fizetés az egy fájdalom, minél későbbre tudjuk halasztani ezt a fájdalmat, és azonnal megkapjuk azt, amit szeretnénk, annál hamarabb igénybe fogjuk venni. Tehát a lényeg az, hogy nagyon gyorsan igénybe lehet venni, nagyon könnyen. Sokszor át sem gondoljuk, hogy mondjuk szükségünk van arra a 400 ezeres laptopra, vagy okostelefonra. Megfordítja az egész gondolkodást. Tehát nem abban gondolkodunk, hogy 400 ezer forint sok egy laptopért, vagy egy okostelefonért, hanem az, hogy ki fogunk-e tudni fizetni mondjuk havonta 70 ezer forintot, mondjuk 6-7-8 hónapon keresztül azért a termékért, és ilyenkor már nem is a teljes ára koncentrálunk, csak arra, hogy de jó, azonnal megkaphatjuk, és csak 70 ezeret kell most kifizetnünk, vagy még kevesebb.
1: És hát ráadásul a BNP-nél én szabom meg a ritmust, ugye, hogy mikor. Tehát van egy rövid határidő, igen, van egy határidő, mondjuk egy év, de azon belül azt a 3-4 lehetőséget, vagy a klasszikus azt hiszem 4 általában, azt én tudom megmondani. Tehát megint ez az ügyfél szabacs, ezért mondtam az öntörvényűség, de nem jó szó, de van egy, de nem minden hónap 10-én, mint más helyzetekben, hanem mondjuk én mondom meg, hát ha lesz majd valami pénzem, majd valamikor augusztus végén, akkor majd betolom az egészet. Tehát itt a fájdalom még kisebb, ha úgy tetszik, a kötöttség még kisebb.
2: Ez így van, viszont ugye, hogyha valaki ezt megvásárolt már így, látja, hogy milyen egyszerű, megkapta a terméket, minden rendben volt, a jövőben valószínűleg még könnyebben tud vásárolni, hogyha ugyanannál a BNPN szolgáltatónak a platformját használja. Viszont a mai fiataloknál látjuk ezt, hogy egyre többen használják ezt a típusú fizetést bútorvásárlásra, elektronikai termékekre, drágább sportcuccokra, nyaralásra. Tehát tipikusan, amilyen pár tíze vagy drágább kozmetikumokra, tehát ami pár tízezer és pár százezer forint közötti kategória, ahol ugye pálya kifizetés, mert 5000 forintos dologgal nem fogunk BNPL-lel vacakolni, de mondjuk egy pár százezer forintos elektronikai termék miatt nem fogunk fölvenni, mondjuk nem fogunk igényelni egy új hitelkártyát, vagy egy személyi kölcsönt, hanem ez pont az a kategória, amit pár részletbe ki akarunk fizetni. Viszont mondjuk a ruházkodás, a bútor, a nyaralás, az elektronikai termékek, ezek mind az agyunkban ilyen külön fiókokban vannak, és hogyha egyre több dolgot elkezdünk BNPL-lel vásárolni, akkor mentálisan nagyon nehezen fogjuk tudni összeadni, hogy jó, igen, az előző hónapban ezt vásároltuk, 2 hónappal ezelőtt egy okostelefont, 3 hónappal ezelőtt egy nyaralást, felgyűlnek ezek a havi fizetések, tehát nem fogjuk tudni átlátni, meg kezelni mentálisan, ugye ezért is mondják kicsit azt, hogy láthatatlan, hogy most akkor miket vásároltunk, minek mennyi lesz a törlesztője, mikor kell fizetni. Ráadásul van egy olyan csapda, hogy amikor megkapunk egy terméket, elmegyünk egy nyaralásra, akkor az azonnali öröm, nagyon jó, hogy nem kell azonnal kifizetni, viszont a vásárlók egy részében kezd kialakulni egy ilyen utólagos megbánás, hiszen ma megkaptam az okostelefont, alig kellett érte fizetnem, nagyon jó. Az élmény az ugye hamar csökken, az újdonságnak az élménye, de aztán még 3-4-5 hónap múlva is kell fizetni a részleteket, és sokszor ilyenkor gondolják át, hogy tényleg meg kellett ezt nekem venni, vagy kellett ilyen drágán venni, miért csábultam el tőle, és ennek van egy ilyen veszély, amire a hatóságok is már, a felügyeleti szervek is felfigyeltek.
1: Az én finta mentorom, Szupán Marci mondta annak idején, amikor ez a BNPL bejött, és a cikketekben benne is van, az Klarnak, most már lassan 20 éves ez a dolog, és most beszélgetünk róla, de hát már 20 éve itt van, csak Magyarországon még talán azért kevésbé. Szóval Marci mondta mindig azt, hogy az oké, amikor egy okostelefont, vagy egy drága edzőcipőt veszel meg BNPL-re, az egy dolog, de amikor már tejet, kenyeret, kiflit ezen veszel, vagy 3 sört, tehát elaprózod, és ez, amit te mondtál, hogyha ez összeadódik a nap végén, meg a hónap végén, az már lehet csúszóség.
2: Ez így van, ha belegondolunk, most akár közösségi médiáról beszélünk, nyilván ezek a webshopok sokat reklámoznak ott, akár bármelyik komoly webshopról, mérnökök százai, ezrei dolgoznak azon, hogy minket elcsábítsanak, hogy az egyszerű agyunkat, az, hogy azonnal megkívánunk valamit, azt egyszerűen be tudják kattintani, hogy vásároljunk. Minél láthatatlanabb a pénzmozgás, minél jobban több részletre fel van osztva, azt hangsúlyozzák, hogy az ingyenes, annál könnyebben elcsábulunk, nem gondolkodunk, 2 perc alatt meg tudunk vásárolni halasztott fizetéssel egy 500 000 telefont, tehát ezen dolgoznak nagyon sokan, hogy ezekbe belemenjük, és ahogy te is mondod, ez a legvége, amikor egyre kisebb tételű vagy összegű dolgokat vásárolunk belőle, tehát akár 20 000 forintos bevásárlást, vagy akár egy 20 000 forintos elektronikai terméket bármilyen hitelre vagy halasztott fizetésre veszünk fel, az egyértelműen azt jelzi, hogy már egy örvénybe vagyunk, tehát aki nem tud 20 000 forintért bármit megvásárolni készpénzre, annak nem is kéne azt a terméket megvásárolni. mondani. Ha visszaemlékszünk, talán amerikai filmekben láthattuk sokszor ezt, hogy jól keresnek, milyen jól élnek, nagy ház, nagy autó, utazások.
1: Törgetik a hitelkártyákat a tárcájukban.
2: Igen, aztán kirúgják az embert, és akkor egy hónap múlva viszik a házat, viszik az autót, meg mindent. Tehát nem jó az, hogyha annyira ki van feszítve minden, hogy folyamatosan egy nagy bevétel kell, hogy felszínen tudjunk maradni, és ha megszűnik a bevétel, vagy bármi hirtelen váratlan kiadás van az autónkkal, vagy valami, akkor vagy hitelt kell felvennünk, vagy egyszerűen egy hónap alatt összeesünk, mert annyi mindent kéne törleszteni.
1: Igen, az jutott eszembe, hogy a drog, meg az alkohol, persze nem bántva a BNP-t, mert egyébként meg ahol helye van, ez egy fantasztikus jó szolgáltatás. De nem mindegy, hogy délután vagy este vacsoráz, megiszol egy pohár bort, vagy már reggel 6-kor iszol egy tüskét 3 sörre. Igen, ez az elaprózódása a BNP-nek, csak ez volt azért rossz példám. És hogy pontosat mondjak, mert az elején azt mondtam, hogy 500 milliárd, igen, 560 milliárd dollár volt a BNP szektor értéke 2025-ben. Tehát ez egy óriási üzlet, és előbb-utóbb azért ez sokkal gyakoribb vendég vagy lehetőség lesz itt Magyarországon is, azt gondolom. Tehát ezt ti látjátok a biztos döntésnél sokkal jobban.
2: Szerintem biztos, hogy be fog lendülni, bár fura egyébként, hogy nagyon alacsony a bázis, és nem akar annyira felrobbanni ez a piac, mint külföldön. Aki lát ilyen lehetőséget egy webshopba, szerintem sokszor azt érdemes átgondolni, mert a konstrukció az nagyon jó egyébként, nagyon egyszerű, kényelmes, én is használtam már. Tehát azt gondoljuk át, hogyha látunk egy ilyen lehetőséget, hogy tényleg szükségünk van arra a termékre, tehát hogy megvennénk a teljes árán is most, hogyha ki tudnánk fizetni, vagy csak azért vásároljuk meg, mert annyira csábító ez, hogy több részletbe kell kifizetni. Illetve nem biztos, hogy annál a webáruháznál tudjuk a legolcsóbban megvenni a terméket, ahol van ilyen BNPL szolgáltatás. Hiszen ennek a több havi kamatmentes törlesztésnek van egy költsége nyilván, tehát ez általában bele van építve a termék árába, tehát lehet, hogy ki tudjuk fizetni készpénzzel ugyanazt a terméket, és mondjuk máshol megkapjuk 10%-kal olcsóbban, azért mert nem egy ilyen lehetőség, tehát nem a halasztó fizetéssel fizetjük ki, hanem a saját pénzünkből. Ez ugyanígy van egyébként, amikor akciós 0%-os áruhitel van, nagyon jó, de annak is az árát valaki kifizeti, nyilván a vásárló, tehát hasonlítsuk össze a webshopoknak az árait is, meg hogy tényleg szükségünk van erre.
1: BNPL tudatosan. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy beszélgettünk. Újra Gergely Péter, biztosdöntés.hu alapító, a pénzügyi szakértő volt a vendég. Köszönöm szépen, Péter, szép napot!
2: Köszönöm szépen! Szervusz, szia!
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az újraindult M1-en mondott beszédet az új államfő a nemzeti ünnepen, jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a Dunából Budapestnél, viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Komárom-Esztergomban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A csütörtökön újraindult M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében Baka András kiemelte, hogy az újrakezdés önmagában nem elég. Nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az emberek bizalmát. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Arena melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság a Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyóból. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Viharkárok elhárításán dolgoztak csütörtökön éjjel a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Tatabányán a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt két nagy fa. Egy vastag kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 117-es főúton, Kesztölc és Vaskapú pusztak között. A 13-as főúton pedig két sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében, írta a katasztrófavédelem. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények közül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak, amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csak nem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Vörös Benedek.
2: Köszöntjük a hallgatókat! Nyári ismétlő adásunkat hallják. A Budapesti Értéktőzsde X-Trend kategóriájába látogatunk. Egy befektetői klub keretében publikálta 2028-ig tartó stratégiáját a Navigator Investments. Az ebben szereplő tényszámok, stratégiai üzenetek kerülnek fókuszba. Tartsanak velünk! A prémium kategóriás tőzsdei társaságok közül frissen tette közzé gyors jelentését az Alteo nyerté, de hogyan teljesített a társaság, és milyen kilátások vannak. Itt van a stúdióban Kovács Domonkos, az Alteo NRT M&A és tőkepiacok vezérigazgató helyettese. Üdvözöllek, szervusz!
3: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
2: Beszéljünk is akkor a tényszámokról először, főleg árbevétel soron. Egyébként az egész teljes első fél évet egy kiemelkedő 32%-os bővülés jellemezte.
3: Igen, 72 milliárdos összárbevételt éltünk el az első fél év során. Azért ebben a növekedésből látni kell azt, hogy egy része ugye annak tudható be, hogy még a tavalyi első fél éves számokban például az Alteo Circular vagy régebbi neve Éltex számai még nem szerepeltek. Most már ezek itt vannak. Ugye a MOL számára végzünk egy nagyon komoly projektet, egy naperőmű fejlesztési projektben veszünk részt Algyőn, ez jelentősen emelte az árbevétel számainkat. Ugyancsak sikerült a klasszikus termelés-menedzsment üzletágunkon belül a menetrendezési portfóliót bővíteni, valamint hát ugye az egyik nagyon komoly beruházásunk, ami mondjuk azt mondanám, hogy az Alteo életének eddigi legnagyobb beruházása volt, ugye egy 70 megawattnyi új energiatároló kapacitás kezdte el a üzemelését az idei második negyed évtől kezdődően, tehát első negyed évben nem voltak, de a második negyed évben ezek már érdemben járultak hozzá az árbevétel növekedéséhez.
2: A növekvő árbevétel mellett mit lehet elmondani az eredmény számokról? Elsődlegesen, amit a befektetők talán leginkább figyelnek, az az EBITDA, de természetesen az is fontos, hogy az alsó soron nettó szinten mit tudott teljesíteni a társaság.
3: Az EBITDA, vagyis az értékcsökkenési kiadások, a kamatkiadások és az adózás előtti eredmény kategória, ugye ezt tekintjük mi is, az ilyen leginkább az alaptevékenység nyereségességét megmutató eredmény kategóriának. Itt sikerült realizálni egy 7%-os növekedést a tavalyi évhez képest. Alapvetően ugye azért ez kisebb százalékos növekedés, mint az árbevétel növekedés. Ez főként azért van, mert a költségek terén is volt bizonyos megugrás. Ugye a kiegyenlítő energia szolgáltatást végző üzletágunkban azért tapasztalható volt egy erősebb költségemelkedés, aktív projektfejlesztési tevékenységet folytatunk, annak van járulékos, arra rárakódó költsége, amit kiemelnék még. Összességben a menedzselt portfóliunk egészével kapcsolatban jelentkeznek szintén addicionális költségek, illetve hát amit látunk, ez azért némileg már az energia áremelkedés hatását is tükrözi, ez a kereskedelmi tevékenység önköltségének az emelkedése. És ezek eredőjeként lett az EBITDA az, ami, tehát azért egy érzékelhető szép növekedés. Az EBITDA alatti eredménytételeket igazából alapvetően az sújtotta, hogy nagyon expanzív tevékenységünk volt a tavalyi évben, illetve az idei év első részében is, tehát ugye tavaly volt az Éltex akvizíció, idén pedig ugye befejeződött ez a már említett 70 megawattos névleges teljesítményű energiatároló beruházás. Ez ugye rendkívül megnövelte nálunk az eszközállományt, az összeszközállomány, ehhez óhatatlanul rendkívül magas értékcsökkenési költségek társultak, illetve hát ezt azért finanszíroztuk is, ugye elég erősen támaszkodtunk telfinanszírozásra, nyilvánvalóan a megnövekedett hitelállomány magával hozta a finanszírozási költségek emelkedését. Tehát úgy foglalnám össze így ezt a képet, és hát akkor ugye ezek eredményeként jutottunk el oda, hogy ugyan pozitív az adózott eredményünk, de az merném még mindig igencsak szerénynek nevezni, tehát 55 millió forint, és itt azt gondolom én, hogy a fő kihívásunk az az, hogy úgy felfuttatni a jelenlegi tevékenységeink profitabilitását, és ebben mondjuk a különösen ez az újonnan megszerzett tevékenységek, vagy az újonnan létesült bővítések kapcsán, hogy úgymond az eszköz és tőkeköltséget is, mit értek tőkeköltségen, alapvetően a finanszírozási költséget, és én valahol ide sorolom azért az értékcsökkenést is, mert ugye az értékcsökkenés azért végül is az azt mutatja, hogy hogyan használjuk el az eszköz, azt valószínű cashflow-ban egyébként majd pótolni kell, tehát az eredményességnek meg azért ennél ezt majd jobban be kell tudnia takarni, hogy úgy mondjam a jövőben. De hát még az elején tartunk a dolgoknak, ugye mind az Alteo Circular zajlik egy komoly integrációs meg rendbetételi munka, illetve az energiatárolós kapacitások is igazából még csak egy negyed éven vannak túl, tehát ott is azért remélem, hogy egy kiteljesedettebb eredményességet fogunk tudni majd mutatni idővel.
2: Tudunk is beszélni részletesebben az egyes üzletágakról, mik azok a fókuszpontok vagy főbb tényezők, amiket kiemelnél az egyes üzletágak teljesítményével kapcsolatban az első fél év vonatkozásában?
3: Nálunk nagyon hangsúlyos és nagyon fontos az energiatermelés és a termelésmenedzsment, tehát végző üzletág, ugye itt van az összes nem megújuló erőművünk, ez az az üzletág, ami rendkívül fontos szerepet játszik a kiegyenlítő energetikai szolgáltatásokban, a villamos energiarendszer működésének biztonságát támogató szolgáltatások biztosításában, illetve hát magában az energiatermelésben nyilvánvalóan ugye olyan erőműveink vannak, amelyekkel hűt is, vagy villamos energiát is tudunk termelni. Általánosságban azt lehet elmondani, hogy ugye ez volt az a szegmens, ami nekünk nagyon meghúzta az eredményességünket 2021-et követően, ugye akkor ez a szegmens egy abszolút nyertese volt az akkori energiaárrobbanásnak, meg az akkori energiapiaci helyzetnek. Én úgy látom, hogy mi ebben az időszakban learadtunk egyfajta első piacra lépő előnyt. Ez abszolút segített minket, itt szerintem ezt egy nagyon jó idő és ütemérzékkel. Mi már 2018-ban például az országban elsőként megcsináltuk ugye az energiatárolónkat, egy ipari méretű energiatárolónkat, ugye a zuglói erőmű mellett, majd azt követően is ilyen több ilyen erőművet adtunk át. Készültünk arra, hogy a kiegyenlítő energiaszolgáltatások szerepe nőni fog. Készültünk arra, hogy lesz egy csomó olyan megújuló energia termelő, főként a naperőművek, akiknek termelésmenedzsment szolgáltatást kell nyújtani, és hát kezdetben ugye ezen nagyon jól tudtunk keresni. Igen ám, de ami mára történt, az az, hogy a piac megtanulta ezt. Nagy játékosok, komoly tőkeerővel és szaktudással bíró játékosok is megjelentek, és hát ez bizony oda vezetett, hogy azért a marginjai ezeknek a tevékenységeknek, különösen a kiegyenlítő energia tevékenységeknek, vagy a tartalékkapacitás piacon látható folyamatoknak eredményeként itt a profitabilitásunk nagyon beszűkült, és azért ez látszik a számokon is. Tehát ugye ez a szektor jó lehet, még mindig nagyon jelentős EBITDA kontribútor, még mindig nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy ez azért hosszú távon is velünk marad, és egy kiemelt fontosságú szektor lesz. Hát nagyon komoly fejlesztéseket, beruházásokat tettünk ebbe a tevékenységbe, de itt azért az látszik, hogy bizony az EBITDA-ban csökkenés mutatkozott, úgyhogy ennek a nyoma megmaradt. Másik nagyon fontos tevékenységünk, ugye a megújuló energiatermelés. Idejévi az egy ilyen, én azt mondanám, hogy ez egy olyan típusú probléma, ami időjárás függvényében van, meg nincs. Hogyha nem úgy fúj a szél, az volt ugye az egyik ilyen fő bűnös ebben, akkor sajnos a szélerőművek nem úgy mennek. Talán egy olyan okot emelnék még ki, amit írtunk is, hogy volt egy olyan szélerőművünk, amelyik tavaly még kádba termelt, viszont most már nem. Hát a kátárak azért azok kedvezőbbek voltak, mint amit a piacon úgy el tudunk mostanság érni. Ez persze változhat, de ugye ez is hozzájárult ahhoz, hogy ez a szegmensünk árbevételben és EBITDA-ban is azért némileg visszaesett. Ahol növekedés volt, az a energetikai szolgáltatások. Tulajdonképpen ez egy szép példája nekem az egyik nagy tulajdonosunkkal való szinergikus közös dolgozás és gondolkodás eredményének. Az energetikai szolgáltatások üzletágunk csinál erőmű kivitelezést, üzemeltetést és karbantartást, és ugye ott a MOL-nak Algyön segítünk egy ilyen komoly naperőmű fejlesztési projektjét megcsinálni, úgyhogy ebből volt egy nagyon komoly árbevétel és EBITDA ugrás is ebben az üzletágban. És hát akkor ne feledkezzünk el természetesen a stratégiailag abszolút fontos szerepet betöltő, és ugye kvázi így a jövőbeni növekedési lehetőségeket, amelyek úgy látjuk, hogy bizonyos szegmensekben csökkennek, talán reményeink szerint idővel, viszont itt ezt majd ezt a csökkenést vissza tudjuk pótolni. Ez ugye a körforgásos gazdálkodás. Itt valóban van egy árbevétel és EBITDA növekedés. Ennek az az apró szépség hibája, ha lehet ezt is mondani, hogy figyelembe kell azért azt venni, hogy a tavalyi évben ugye az Alteo Circular még nem szerepelt a számokban, az idei évtől viszont már benne van, a már évekkel korábban megvett Fegroup nevű cégünk is itt van, tulajdonképpen ami a zajlik, hogy ezt a két céget egybe gyúrjuk. Tehát mi itt egy közös irányítást hozunk létre, ebben azért nagyokat haladtunk előre, ez az egyik fel a dolgoknak, tehát ezt mondanám integrációnak, vannak valahol. Nyilván ennek része az is, hogy az Alteos működési standardeknek megfelelővé kell átalakítsuk az újonnan akvirált entitást is. Meg hát azért van vele mi tagadás, ugye rendbetételi feladat is, elég sok, de hát anno a Fegruppal is volt elég sok feladat. Ez az egész hulladékgazdálkodási szegmens, én egy kicsit úgy látom, mint ahogy a 90-es években lehetett a nyugat-európai befektetőknek Kelet-Európa, úgynevezett emerging market. Erről külön kis tettünk egy másik anyagot, hogy mégis milyen stratégiai víziónk van a körforgásos gazdálkodással kapcsolatban. Egyrészt szabályozási okokból, másrészt a ügyfelek fenntarthatósági törekvések okaiból szerintünk itt egy nagyon komoly növekedési lehetőség van ebben az ágazatban, és hát ezért kezdtük meg a nyomulást ebben a tevékenységben már igazából 2019-20-as évek előtt. Ebben léptünk egy nagyot, amikor megvettük a Fegruppot, és utána ez a következő lépés volt, amikor egy ilyen országos szinten egy nagy hazai hulladékgazdálkodási vállalattal álltunk, ugye az Alteo Circular korábbi nevén Éltex megvásárlásával. És hát akkor végül a mondjuk a központi költségekről se feledkezzünk meg, itt volt egy jelentős mértékű csökkenés, ez részint adódik a hosszú távú munkavállalói résztulajdonosi program költségeinek a csökkenéséből, egy teljesítményhez meg a részvényárakhoz kötött költségelem, hogy úgy mondjam, a DNS-ünkben van azért az, hogy nálunk a részvényesi érték növekedése az egy kiemelt motivációs cél és eszköz. Most egy kicsit viharosabb idők jártak, ezért ennek a költsége csökkent. Hogyha újra visszatér a siker és egy erőteljes árfolyamemelkedés meg bekövetkezik, akkor meg valószínűleg ez nőni fog újra. Meglátjuk, minden esetre nekem abból a szempontból megnyugtató az, hogy a költségcsökkentő automatizmust ugye ebbe a rendszerbe bevisz. Hát ezért is szeretjük ezt a motivációs formát.
2: Számos nagyobb beruházást már kiemeltél, de további bejelentéseitek is voltak az első fél évben. Mi az, amit akár a jövővel kapcsolatban segítheti a cégcsoport növekedését?
3: A bázások közül még két dolgot hadd emeljek ki, ami a mi megítélésünk szerint azért komoly jelentőséggel bír. Az egyik, hogy egy közel 20 megawattos szélerőmű projekt lehetőségre tettünk szert, amit nyilván még meg kell fejleszteni, de engedélyezettségi szinten már elég jó állapotban van. Ez ugye azért nagyon izgalmas, mert hát úgy néz ki, hogy a szélerőmű iránti szabályozói pozitív attitűd, hogy úgy mondjam, újra jelen van, és hát mi azt gondolom az első között vagyunk, akik hogyha nem is egy nagyon nagy méretben, de azért egy látható méretben 20 megawattnyi szélerőművet, hogyha tényleg a minden feltétel és engedély összeáll, akkor meg tudunk fejleszteni. Ráadásul ez azért már a viszonylag modern technológiával tornyonként egy elég jelentős kapacitással, a korábbi más egyéb szélerőművekben megfigyelhető kapacitás többszörösével bíró széltornyok lennének. A másik beruházás pedig, amit még kiemelnék, az egy DRS feldolgozó üzem, próbaüzemének a megkezdése. Ez egy 14 ezer tonnás addicionális kapacitás bővítést tesz lehetővé a PET palackok és az alumínium újrahasznosítás előkészítésében. Ez egy fontos beruházás. Igazából ez úgy valósul meg ez a beruházás, hogy maga az eszköz úgymond a Fegruppé, de a telephely, ahol megcsináltuk, az meg az Alteo Circularé. És amit itt fontos látni, hogy épp ezért szoktuk azt mondani, hogy ne egyedileg, hanem ezt a szegmens egészét érdemes nézni, amikor az eredményességét próbáljuk értékelni a cégeknek. Illetve hát készülünk a jövőre is, további Európai Uniós RRF tenderek keretében, ha lesznek további energiatárolás kapacitás kiírás, ugye összeálltunk egy rajtunk kívüli cégcsoporttal, velük készülünk arra, hogy adott esetben ilyen kollokációs megoldásban az ő megújuló erőműveik mellé telepítsünk energiatároló kapacitásokat. Igazából emellett talán még kiemelném, mert azért ennek is nagyon nagy jelentősége van, pár olyan fejleményt, ami azért a jövő szempontjából szerintem nagyon izgalmas, egy óriási lehetőség, mert nálunk jóval nagyobb piacon mi is megjelenhetünk, és hát itt azt gondolom, hogy az elsők között voltunk, akik az a Ferrer akkreditációt meg tudták szerezni, és innentől kezdve várjuk, hogy akkor 2026. október 1-től kezdődően megnyíljon ez a Picasso platform és az ahhoz való csatlakozás lehetősége.
2: Nemrég bejelentettétek, hogy dolgoztok a finanszírozási szerkezettel kapcsolatban egy 40 milliárd forintos kötvényprogram elindításán. Mit lehet erről tudni, milyen várakozásaitok vannak ezzel kapcsolatban?
3: túl vagyunk egy úgynevezett market sandingon, amit magyarra azt hiszem a piaci tapogatózás, egy kicsit érdekes kifejezés, de hát így hívják, piaci tapogatózás, ugye ebbe a kvázi elkezd beszélgetni befektetőkkel a kötvényt kibocsátani szándékozó szereplő, hogy megérezze azt, hogy van-e kereslet esetleg a kötvényei iránt, és mégis, hogy nagyjából milyen feltételekre számíthat. Mi úgy látjuk, hogy ez biztató eredményekkel zárult. Természetesen a kötvény kibocsátásáról magáról még azért nem döntöttünk, hogy igazából az utolsó pillanatban mondjuk-e végső döntés, hogy na, akkor mehet a dolog, úgyhogy hát majd meglátjuk, egyelőre bizakodóak vagyunk. Amit kiemelnék ezzel a kötvény kibocsátással kapcsolatban, az az, hogy ez a kizárólag meglévő hitelek refinanszírozásáról szól. Hitelt váltunk ki, tulajdonképpen egy kicsit az adósságszolgálati feltételeket akarjuk kedvezőbbé tenni.
2: Komoly hullámvasúton ment keresztül az idei évben eddig az Alteo részvényeknek az árfolyama. Egy több éves mélypontot is megfigyelhettünk, majd az elmúlt napokban a jelentés előtt, illetve azt követően is egy dinamikus árfolyam növekedést lehetett tapasztalni. Az Éltex Kft. Akvizíciójával kapcsolatban kijött egy tavalyi jelentés, ahol a saját tőke az érdemben csökkent. Igazából a legfontosabb kérdés talán az lehet, hogy az akvizícióval kapcsolatos szavatossági igények érvényesítéséről mit lehet tudni, hogy áll ez a folyamat, van-e arra lehetőség, hogy ezzel kapcsolatban valamilyen plusz visszatérítéshez jusson az Alteo?
3: Bizakodom benne, hogy lesz ilyen, de hát ezen nagyon keményen kell dolgozni. Általában ezek a ilyen üzletrész, adás és vételi szerződések kapcsán ilyen szerződésben bekerült szavatossági vagy kártalanítási feltételek érvényesítése, ez egy nagyon komplex rendszer. Úgyhogy nagyon intenzíven vizsgáljuk. Nyilván egyébként, hogy konkrétan miben, hol volt konkrét kárunk, ugye azt is nézni kell, mert azért amin így felhőrült a piac, annak egy jelentős, ami megítélésünk szerint az egy számviteli legveszteség, de igazából pénzes kárunk, ami véleményünk szerint azokból nem keletkezett. Viszont azért van olyan ügy, aminél ez bizony előáll, így például nem szavatosság, most nem mennék bele a jogilag, hogy mi a szavatosság és a kártalanítás között a különbség, de olyan kártalanítási ügyben egyébként már érvényesítettünk is bizonyos igényt, és azt az eladó visszafizette, úgyhogy ezen dolgozunk, nagyon keményen, kis türelmet kérünk, ez egy bonyolult és nehéz folyamat, amint van érdemi hír, arról be fogunk számolni a tisztelt befektetőknek.
2: Egy nagyon ambíciózus, hosszú távú stratégiát publikáltatok, ami azért mutatja azt, hogy hova érhet el egyébként az Alteo csoport valamikor a következő évtized elejére. Hogy álltok ennek a stratégiának a megvalósításával? Itt azért közben nyilván jöttek olyan piaci események is, amire nem feltétlenül lehetett számítani. Lezajlottak többek között egyébként országgyűlési választások is. Nyilván ez érintheti akár a szabályozói környezetet is. Hogy látjátok, mennyire lehet indokolt ennek a stratégiának egy frissítése? Azért a befektetői fórumokon ez is felmerül.
3: Igen, hát egyébként gőzerővel dolgozunk a 2025-ben a befektetőinek bemutatott alta hosszú távú stratégia megvalósításán. Bizonyos területeken lassan haladunk, bizonyos területeken meg úgy elfogadható módon azt gondolom. Egy méretugrást pont a hulladékgazdálkodásban, ugye a stratégiának egy igen fontos eleme volt, ott végül is elértünk. Nyilván a méretugrás egy szép dolog, de eredményesség, na azon viszont ott nagyon kell dolgozni, ez tény és való. A külföldi terjeszkedés volt egy ilyen másik ilyen gócpont. Itt tényleg azért nagyon óvatosan haladgatunk, itt jellemzően elég nagy méretű potenciális tranzakciókat nézünk, dolgozunk. Próbálunk talán inkább egyfajta valami lokális jó partnert megtalálni, és vele együtt menni ebben, tehát hogy ne vadidegenül ugorjunk bele ebbe a dologba. Jól lehet egyébként nekünk nagy segítség az, hogy van olyan tulajdonosunk, lásd MOL, aki egyébként azért elég kiterjedt, és mélybeható kapcsolatokkal rendelkezik azokon a piacokon, ami nyilvánvalóan ezzel összefüggésben, de nekünk is, hogy úgy mondjam, célpiac, tehát Szlovákia, Szerbia mondjuk például, vagy akár Horvátország adott esetben, de ezeken túlmenően Románia, és nagyon érdekes lehet szerintem Lengyelország, tehát sok mindent nézünk, de az igazi gyöngyszemet nehéz megtalálni. Nagyon nagy az elvárás, hogy megújuló energetikában nőjünk. Na most a megújuló energetikában az a nehéz, hogy ott nagyon sok a jegesmedve, de a ízléses, gusztusos fók az meg egy kicsit kevesebb van. Tehát ez egy olyan üzlet, ahol egy csomó olyan szereplő van, aki nálunk egy jóval kisebb hozammal is beéri, adott egységi tőkére vetítve, mint mi. Hát azokkal azért nem mindig könnyű versenyezni, és hát azért nagyon meg kell gondolni, hogy melyik az a sztori, amit tényleg az ember elismer, hinni, és tud benne bízni, hogy az lesz. De sok mindent nézünk, és intenzíven dolgozunk ebbe, úgyhogy én nagyon remélem, hogy tényleg hamarosan most már tudunk valami előrelépésről beszámolni a külföldi terjeszkedést illetően is.
2: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Kovács Domonkos, az Alteo NRT M&A és tőkepiacokért felelős vezérigazgató helyettese volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
3: Köszönöm szépen.
0: Ez még mindig a prémium kategória.

0: prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Vörös Benedek.
1: Az ingatlanpiac bizonyos szegmenseit tekintjük át mai műsorunkban. Itt van a vonalban Boronkai Bence, a Fedra Group alapító tulajdonosa. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szervusz, és üdvözlöm szeretettel a hallgatókat!
1: A Fedra magyar magántulajdonban lévő ingatlanfejlesztő cégcsoport. Frissen bocsájtottatok ki egy közleményt, ami lényegében már egy további jelentős növekedésről számol be. Egy komoly finanszírozási megállapodást írtatok alá, méghozzá az OTP bankkal, közel 5 milliárd forintos nagyságrendben, és ez egy logisztikai fejlesztést fog megvalósítani, méghozzá több mint 15 ezer négyzetméteren, Budapest 22. kerületében. Miért pont a logisztika, és mi az oka annak, hogy elsődleges Budapestet preferáljátok?
2: Így van, a sajtóközlemény valóban a logisztikai fejlesztésünkről szól, amely eszközosztályban egyébként most már jó pár éve aktív a Fedra. A logisztikán belül is az elmúlt években tektonikus mozgásokat láthattunk, de alapvetően az eszközosztály jól teljesít, és hogyha a fejlesztő jól kalkulál, akkor meg tudja azokat a piaci igényeket és az arra megfelelő válaszokat adni, amelyek lehetővé teszik a további ilyen jellegű fejlesztéseket. Azt gondoljuk, hogy mi is meg tudtuk adni ezeket a válaszokat. Ennek a projektnek a keretein belül a korábbi és spekulatív jellegű fejlesztéseinken túl, mely azt jelenti, hogy az eredeti igény az nem ismert, hanem a bérlők fejlesztés során kerülnek be csatornázásra. Most ebben a projektben már nem így kalkuláltunk, hanem teljes egészében igény lesz, abba építjük fel ezt a 15 ezer négyzetméteres csarnokot egy hazai műtött raktározással foglalkozó élelmiszeri vállalat számára. Ugyanis az iparlogisztikában azért az elmúlt időszakban azt látjuk, hogy ha bár az ipari kereslet, az ipari kibocsátás azért az némiképpen csökkent, de a jó fundamentumokkal rendelkező egyedi termékekre azért a magyar és külföldi cégeknek is szüksége van. Erről szól ez a fejlesztésünk.
1: Hogyan indul egy ilyen projekt? Tehát ti kerestek megfelelő területet, és utána próbáltok ehhez hozzákapcsolni egy olyan meghatározó partnert, ami majd a megtérülést biztosítja, vagy van ez a jelentős élelmiszeripari szereplő, aki már megjelent a piacon specifikus igényekkel, és itt valami tenderen kellett részt venni. Tehát hogyan működik ez a piac? És beszéltél speciális igényekről, amik nyilván az egész projektnek az alapelemeit, paramétereit meghatározzák. Melyek azok a kritikus igények, amire nektek, mint fejlesztőnek mindenképpen oda kell figyelnie?
2: Mind a két modell járatos, tehát azok a fejlesztők, akiknek alapvetően már legszakoldjuk történetük van, ők képesek arra, hogy a meglévő igényeket saját magukhoz becsatornázzák, vagy tendereken is részt tudnak venni, de olyan ügyfelekkel már dolgoztak együtt jellemzően, bíznak abban, hogy a következő igényeiket is személyes szabon tudják felépíteni. Ebben az esetben egy előre már rendelkezésre álló rendben keltelek pozícióval rendelkeztünk, amiben lokációban mélyen hittünk, és hát meg is hozta ezt a gyümölcsét, hiszen az egyik ügyfelünk is már azt látta, hogy ez neki megfelelő lesz ez a lokáció, és hát utána mély szakértelemmel nyilvánvalóan kialakítottuk az ő specifikus igényeire ezt az épületet, az épületnek a tervezési programját, és hát valóban azért mélyhűtő az egy speciális terület, technológiailag is felkészültek kell rá lenni, de hát fontos azért, hogy maga az épület azok standardizált alapelvek mentén kerüljön a kialakítás, és a belvecs, a beltartalom tartalmazza már azt a specifikumot, amelyet aztán a bérlő, illetve ez esetben a valamikori vásárló majd meg is térít a fejlesztő részére. Egyébként ezeket a attribútumokat vette figyelembe az OTP bank is, akivel most már azért szakmai együttműködésünk van több projekten keresztül. Tehát kvázi az épület az egy jó lokáció, jó fundamentumokkal rendelkező, egyébként valós piaci igényre válaszoló projekt, amelyben bizony van vannak erős szakértelmet, műszaki kompetenciát és igénylő mély elemek.
1: Ha már kiemelted az OTP bankkal történő együttműködést, említettük, hogy itt közel 5 milliárd forintos finanszírozásról van szó. Ez hogyan illeszkedik a Fedra Groupnak a méreteihez, a tőke struktúrájához? Mekkora szereplők vagytok most?
2: A Fedra Group aktív három területen is jelenleg, mind a lakópiacon, mind a kiskereskedelmi, mind pedig az ipari projektek piacán. Alapvetően ez a projekt egy kisebb szeletét adja a teljes vállalati portfólióban. Nagyságrendileg ebben a pillanatban 150-170 millió eurónyi értékű fejlesztésünk fut egy időben, és hát minden esetben alapelv részünkre és számunkra, hogy a portfóliónak minden egyes eleme önállóan életképes és üzletileg megáll a lábán, ezért a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden projektnél bankfinanszírozást tudunk igénybe venni projekt alapon, és hát ilyen módon most már többet sikerült az OTP bankot is, mint szakmai partner minden jelépen.
1: Úgyhogy ilyen hüvelykúj szabályokat nézünk, akkor mekkora az optimális banki finanszírozási része egy ilyen projektnek, tehát ti hogyan gondolkoztok, mekkora önerő az, ami mindenképpen szükséges, vagy ami kellő stabilitást, biztonságot nyújt?
2: Alapvetően vannak piaci standard ökölszámok, ezek piaconként azért eltérőek, nem titok, hogy azért a bankfinanszírozás, a tőke struktúra optimalizáció mentén a legnagyobb szeletet adja a büdzsének a lefedéséből. Alapvetően, hogy a számokról, konkrét számokról beszélünk, azért a kereskedelmi projektek 60-50%-ig tudnak elmenni banki projekt finanszírozási oldalról, még a lakóprojektek azért 70%-ig is a projektek életképesek és finanszírozhatóak.
1: Ezt a két szegmenst emelted most ki. Tekintsük is át akkor, hogy az elmúlt egy-két évben milyen trendek, tendenciák azok, amik jellemezték akár a lakóingatlan piacot, akár pedig a kereskedelmi ingatlanok piacát. Kezdjük talán most a lakóingatlan szegmenssel, hiszen amit tapasztalni lehetett, az az, hogy egy jelentős áremelkedés futott végig, mind a használt piacot, mind pedig az új fejlesztéseket jellemzik. Mi állt e mögött, és hogyan látod itt a közeljövőnek a trendjeit?
2: A lakópiac már egyértelműen kiemelhető, és hát a sok szakértő természetesen az elmúlt egy évben sok fórumon ki is emelte azt, hogy az otthonstart programnak a tavaly nyári bevezetésével egy robbanásszerű áremelkedés indult el, előrehozott vásárlásokat generált, illetve olyan területeken is lakáshoz juttatta jellemző egyébként a fiatal vásárlókat, ami a programnak egyébként a célja is volt, melyek eddig kiestek a fejlesztések alól. Nyilvánvalóan volt egy kezdeti időszak, amikor a piac a meglévő állományt tudta felszívni, jellemzően a használt lakások piacáról van szó, mely egy óriási emelkedésbe torkollott az azt követő hónapokban, és hát természetesen maga a piaci dinamika az mindig összetűk a használt és az új lakások piacán, azon nem nyílhat túl nagy, de ezért a új lakások is az ára is tudott emelkedni a múlt évnek a végéig. Ebben az évben azért már azt látjuk, hogy hullámzóan, de rendszerűen egyértelműen csendesebb a tranzakciószám, illetve a lakópiac. A előállított keresletnek programnak köszönhetően hirtelen áremelkedés miatt azért elérte azt a lélektani határt, azt látjuk. A tömegtermékek, tehát a nagy tömegű elállított lakásoknak a piacán az árazás, ahol már azért a tranzakciószámuk erősen visszaestek és befékeztek. Így az elmúlt hónapokban azért voltak meglepetés hónapok, de jellemzően jóval alacsony tranzakciószámokat láthattunk, mint az elmúlt egy évben. És hát a Fedra Groupnak a stratégiáját is ilyen módon folyamatosan alakítani kell, és hogy az alapelvekről beszéltünk az elején, olyan projekteket választani, olyan projekteket fejleszteni, ami ennek ellenére tud értékesítésben, és hát nyilvánvalóan a kivitelezésben is haladni. Ilyen módon azért szegmentálódott a piac. Azt látjuk, hogy amire azért továbbra is erősebb kereslet van, az két szegmens. Egyrészt a prémium ingatlanoknak a piaca, ahol alapvetően az árazás természetesen fontos attribútum, de nem elsődleges szempont, inkább a műszaki tartalom és a lokáció, amely majd meghatároz, másrészt pedig az a szegmens, ahol olyan árakat tud a fejlesztő biztosítani, amely nem teljes egészében realizálta az elmúlt évnek ezt a hatalmas áremelkedését.
1: Mi a helyzet a kereskedelmi lakóingatlanok terén? Ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, és talán ez lehet így a záráshoz közeledve egy átfogó összefoglalás is. Itt milyen trendek azok, amik az elmúlt éveket jellemezték, és mik azok a lokációk, vagy akár specifikus szegmensek, ahol érdemes lehet nézelődni, fejleszteni?
2: A félreútnak alapvetően az ipari logisztikai, illetve a kiskereskedelmi szegmensre van rálátása. Az iparról beszéltünk, ott két mondatban összefoglalva, lehet összefoglalva a folyamatoknak oda jutottunk el 2026-ra. Spekulatívan kevésbé életképesek a projektek, de egyedi igény mentén fejlesztett épületekre továbbra is erős a kereslet. Ezekhez természetesen olyan partnereket keresnek a jelölők, akik ezek a területen már bizonyítottak. És a félregrup az elmúlt évben, az elmúlt másfél évben belépett a kiskereskedelmi piacra, és retail park az a szegmens, amiben mi egyébként olyan gazdasági erőt látunk, amely egy fejlesztési piacot életképessé tesz. És szigorúan ezekről a retail parkokról, a nyitott kereskedelmi parkokról beszélünk, ahol egy nagy parkoló áll rendelkezésre, és kívülről kellett az üzleteket megközelíteni. Gyakorlatilag a Covid óta egy sláger termék és egy sláger épülettípus a magyar piacon, és egyébként a közép-kelet-európai piacon is. Hatékony üzemeltetni, jó árakat lehet elérni, és jó a vásárlói élmény, tehát egyszerűen lehet a mindennapi vásárlásokat ezekben a fejlesztésekben megtenni. Mi is fejlesztünk egy 6000 négyzetméteres ilyen parkot az M3-as mentén, Mira Park M3 névvel neveztük el, szintén OTP Bank finanszírozza a mi részünkről, és hát mivel ez a szegmens erősnek ígérkezik a következő években is, ezért ilyen fejlesztések mint tőlünk, mint másoktól azt gondoljuk várhatóak majd.
1: Van kifejezetten retail parkokra specializálódott cégcsoport társasága a budapesti értéktőzsdén is, méghozzá a Shopper Park Plus, amely regionális jelenléttel bír. Mi a helyzet a Fedra Group esetében, milyen növekedési tervek vannak, és hogyha 3-5 éven belül kellene látni a cégcsoportot, akkor mi az a vízió, amivel rendelkeztek, esetleg egy tőzsdére lépés, az szerepele a távlati tervekben?
2: Igen, az említett vállalatcsoport egy picit másra koncentrál, mint a Fedra Group. Mi nem üzemeltetjük ezeket az épületeket, hanem fejlesztjük ezeket az épületeket. Ilyen módon, bár ugyanabban az iparágban tevékenykednek ezek a vállalatok, de azért az értéklánc különböző területeit fedik le, és egymás területét fedjük le. De alapvetően ezeket a fejlesztéseket mi fejlesztési oldalról fogjuk folytatni, és hát egyébként nem csak Magyarországon, hanem az elmúlt két hónapban bejelentettük a lengyelországi terjeszkedésünket is, irodát nyitottunk, és kollégák kezdtek a lengyel piacon dolgozni. Ilyen mód erősen optimalizált tőkeszerkezet szükséges most már országokon átívelően, így a fejlesztés maga a cégnek az érettségi, ez a fejlesztési érettségi, ez igazítjuk mindig a céges tőkestruktúrát, amelyből egyébként ebből az egyenletből a jövőben egy tőzsdei jelenlét is valóban jöhet.
1: Odafigyelünk akkor a jövőben is a Fedra Group közleményeire és stratégiájára. Több szegmensben is olyan jövőbeli potenciál az, ami a cégcsoportban rejlik, hogy biztosan lesznek még majd témáink az elkövetkezendő időszakban is. Boronkai Bence, a Fedra Group alapító tulajdonosa volt a vendégünk ma a prémium kategóriában. Köszönjük, hogy elmondtad ezeket az érdekes információkat.
2: Nem szépen a kérdések.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet! We'll be right back.
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen, kis busz csapódott az árokba az M3-as autópályán. Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófavédelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. 4 rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során 4 rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározata az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatban van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Valóban a kreativitásunk lesz a döntő, ha a mesterséges intelligenciával akarunk rivalizálni. Hogy mit hoz a jövő, azért is nagyon izgalmas, mert egyelőre nem lehet tudni tulajdonképpen, hogyan működik az AI, így talán azt sem, hogy mire lesz majd képes. De ez csak egyetlen kérdéskör ebben az órában, amelyben egyébként óriási utat teszünk meg, és nem csak azért, mert vendégem a világ számos pontján dolgozott, hanem azért is, mert a műholdképek elemzésétől, amiből a doktoriát írta, érdekes út vezette a daganatos sejtek elemzéséig, majd 2018-ban a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatói pozíciójáig és egy világszabadalomig. Horváth Péter ma a vendégem, aki a tumoros megbetegedések diagnosztizálását segítő mesterséges intelligencián alapuló mikroszkópos rendszer kifejlesztésével foglalkozik, és hogy még mi mindennel, az kiderül rövidesen. A kreatív ember jellemzői között ott van például a kíváncsiság, a kockázatvállalás és a nyitottság is. A beszélgetésünk azzal indul most, melyiket érzi magáénak Horváth Péter elsősorban.
2: Azt gondolom, hogy a kíváncsiság lenne az, ami rám a legjobban jellemző. Szeretek nagyon érdekes emberekkel találkozni, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak. Szeretem a kutatásban is az izgalmas dolgokat. A csoportom egyébként nem olyan régen csinált nekem egy olyan visszacsatolást, ami ők úgy gondolták, hogy nagyon negatív, ahol leírták az én rossz tulajdonságaimat, de alapvetően én úgy gondolom, hogy ez volt a legnagyobb ajándék, amit kaptam tőlük. És ott az egyik fő pont az volt, hogy elég gyorsan váltok fókuszt, és én ezt annak tudom be, hogy nagyon kíváncsi vagyok. Ez ugye nekik nem olyan jó, mert nehéz így előre tervezni, én pedig olyan vagyok, hogy nagyon kíváncsi tudok lenni. Az én személyiségem egyébként nem annyira nyitott, tehát hogy én szeretem sokszor jobban tudni a dolgot másoknál, ami egy alapvetően rossz tulajdonság, de azt gondolom, hogy ha általánosságban beszélünk, akkor mint kutatók nekünk sok mindenre nyitottak kell lennünk. Egy dolog, amire nagyon-nagyon nem szabad nyitottnak lennünk, az pedig a minőségnek a kompromizálása. És ez nem könnyű, de úgy gondolom, hogy ezért kell küzdenünk. Abban a megalkulásban nem lehetünk nyitottak.
1: Megkérdezhetem, hogy most mi foglalkoztatja szakmai szempontból, tehát hogy mi az, amivel a kutatócsoportja foglalkozik, azért, hogy beavassuk a hallgatókat, hogy mi ott Szegeden a legfontosabb terület.
2: Igen, egy nagyon-nagyon izgalmas dolgon dolgozunk most, és azzal kelünk fekszünk, amiről nem annyira nagyon sokat beszélhetek, úgyhogy csak nagy vonalakban fogom elmondani, azért, mert úgy érezzük, hogy ennek nem csak tudományos haszna van, hanem egy nagyon erős klinikai és társadalmi vagy gazdasági haszna is lesz, és ezért jelen pillanatban szabadalmaztatjuk az ötletet, de igazából nem is beszéltem még arról, hogy mivel foglalkozok mi, és akkor majd lehet, hogy ezt egy picit később jobban kifejtem. Én AI kutató vagy mesterséges intelligencia kutatónak titulálom jelen pillanatban magamat, de alapvetően a biológiai és orvosi kutatásokkal foglalkozom, és az szerintem az egyik legnagyobb kérdése jelen pillanatban a modern biológiának, hogy a sejtekben milyen molekulák vannak, és azok a sejtek, amik valahogy a térben vagy a szervekben rendeződnek, azoknak a tartalma az hogyan rendeződik. És most jelen pillanatban egy olyan módszeren dolgozunk, ami nagyon kevés méréssel megmondja, hogy a szövetben lévő összes sejtnek és jó közelítése az összes fehérjéjének mi a szintje, illetve például a genetikájának mi a szintje. És ezt, hogyha egy picit így számokra lefordítom, akkor mondjuk egy tumorszövetben, amit kioperálnak, egy műtétnél van egy patológiai szempontból néhány millió sejt, amit átvizsgál a patológus, és jelen tudásunk szerint körülbelül olyan 100 000 darab fehérje van egy sejtben, amiből általában egy olyan 10 000 az, aminek valamennyire tudjuk, vagy szeretnénk tudni a funkcióját, és a jelenlegi módszerek azok 20-at tudnak azonosítani, és most mi kitaláltunk egy olyan módszert, amivel most úgy tűnik, hogy 8000 darabot tudunk. Tehát, hogy bőven a jelenlegi technológiák felé tudtunk menni egy okos AI megoldással, és most a csoportom ennek a különböző aspektusain dolgozik, és tényleg nagyon izgalmas, hogy Európa legnagyobb szuperszámítógépén tanítjuk az AI-t, a csoport egyik fele, a másik fele a sejteket annotálja, kijelöli, hogy melyik milyen típusú, a harmadik harmada a világ egyik vezető fehérje kutatócsoportjával együtt azon próbál lenni, hogy minél kevesebb anyagból meg tudjuk mérni a fehérjéket, és akkor ennek így a kompozitja az, ami most jelen pillanatban az én agyamban mászkál, hogy tudjuk optimalizálni. Nagyon-nagyon izgalmas matematikai kérdések vannak benne, hogy én informatikus és matematikusként végeztem, és akkor ez a terület, ez elképesztően izgat, és hát nyilván a klinikai alkalmazása ennek az lesz, ami utána a rákutatásban testesül meg.
3: Arra emlékszik, nyilván nem egy pillanat ez, hanem arra az időszakra, amikor kikristályosodott, hogy lehet ebbe az új irányba elindulni. Megvan az, hogy mi történt, mi gondolkodott, és hogy pattant ez ki? Mert ugye nyilván előzetes kutatások már voltak, hiszen 2022-ben publikáltak a képalkotó diagnosztikával kapcsolatban. Most idézem, ami megjelent, sejtfelismerő algoritmusok segítségével, mesterséges intelligencia bevonásával, emberi szemnél milliószor gyorsabban és azonos vagy nagyobb precizitással ismeri fel a szövetmintákról készült digitális felvételeken megjelenő rendellenes sejteket. Ez volt ugye a lényege a kutatásnak akkor?
2: Igen, hát az egy nagyon korszakalkotó kutatás lett. Olyan szempontból mondom, hogy például pont a választások utáni éjszaka elrepültem Cambridge-be, hajnalban, hogy erről beszéljek, és még aznap este vissza is jöttem, ahol hajoltam, akkor úgy nagyjából a 100. labor az, ahol ezt a technológiát meghonosították. Úgyhogy most ez tényleg, hát azt mondanám, hogy a reneszánszát éli, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy ezt ennyien kezdték használni. Tehát 22-ben hoztuk ki, 24 végén ez az év módszere lett, vagy az év módszere választáson ez a kettő módszerbe benne volt, amit kiválasztott a Nature egyik lapja, úgyhogy igazán boldogok voltunk. Hát persze, ezekre a pillanatokra emlékszik az ember. Igazából azt gondolom, hogy ezért érdemes kutatni, amikor ezek a, nem is tudom, a fiam azt mondja, hogy a szigma pontok jönnek, én mondjuk a csi-nek mondom, ezek jönnek. Van egy-két emlékezetes volt az első mesterséges intelligenciával kapcsolatos, az még, akkor még Svájcban dolgoztam, az, hogy így délután jött a ötlet, hogy hú, ezt meg lehetne csinálni, akkor leültem, írtam, ú, basszus, este van, aztán írtam tovább, reggel van, ültem a számítógép előtt, megint este lett, és megint reggel, és aztán úgy álltam fel, hogy ú, ez működik. Ezek azok amikért, hát most így nem akarom nagyon szentimentalizálni a dolgot, de ezekért érdemes csinálni.
3: Ez a 22-es cikk, és amiből világszabadalom lett, amit az előbb így felolvastam, hogy mi a lényege, azt azért elmondaná, hogy ez miért hasznos, mondjuk, hogyha lefordítjuk az átlagember szintjére?
2: Inkább elmondom, hogy mit fedeztünk fel, és elmondom, hogy mire használták eddig a világon. Uh-huh. Egy-két példával, és akkor fogjuk látni, hogy nagyjából milyen utakat nyitottunk. Tehát alapvetően minket nagyon érdekel, hogy mi van egy sejtben, illetve mi van abban a sejtben, ami izgalmas valamilyen biológiai szempontból, például daganatot okoz, vagy például az agyban beszélget egy másik sejttel. És mi erre építünk robotokat, amik ezeket a sejteket megtalálják és kiveszik. És az a 22-es cikk az igazából 2018-ban kezdődött, amikor egy olyan technológiát kezdtünk el használni, ami egy kis lézer, ami ki tud vágni egy sejtet. És akkor erre fejlesztettünk módszereket, hogyha például meg tudnánk találni egy olyan tumoros sejtet, ami később agresszív lehet, akkor oda mennénk azzal a kis lézerrel, kivágnánk, és megnéznénk, hogy mi van benne. És már 2018-ban a szegedi kollégáimmal megmutattuk, hogy egy sejtből meg tudjuk mondani például, hogy milyen DNS törések vannak abban a sejtben, vagy milyen RNS változások vannak. És utána ahogy kijött az a cikk, akkor megkeresett minket Matthias Mann, a világ egyik legidézettebb kutatója, egy tényleg kiváló fehérje tudós, hogy alapvetően nagyon izgalmas, hogy a sejtnek a DNS-e az, hogy néz ki és hol változik, de mindenféle sejtes folyamatért a fehérjék a felelősek és a fehérjék a motorjai, és ők meg tudnak esetleg nézni, hogy milyen fehérjék vannak abban a sejtben. Az egy sokkal nehezebb dolog fehérjéket nézni, és hogy akkor próbáljuk meg összeházasítani a módszereinket, és próbáljuk meg azt, hogy egy sejtben meg tudjuk-e nézni, hogy milyen fehérjék vannak. Hát egy sejtben még lehet, hogy nem tudjuk, de egy néhány sejtben már meg tudjuk. És akkor kifejlesztettük ezt a módszert, ez lett ez, amit úgy hívnak, hogy Deep Visual Proteomics, és utána, amikor ezt lepublikáltuk, akkor kezdődött ez a kvázi cunami, hát azért nem cunami ez nyilván, de mondjuk, hogy elkezdték használni, és ezt mire is lehet használni? Például meg tudjuk azt mondani, hogy egy daganatban vannak különböző sejtcsoportok. Ugye általában a daganatterápia az mondjuk a korai időszakban úgy ment, hogy kapott egy kemoterápiát, később úgy ment, hogy különböző kemoterápiák megjelentek, és akkor ki kellene választani a legjobbat. Ezt, amíg nem lehetett genomikát használni, akkor ezt mindenféle beteg tulajdonságokból választották, mikor meg lehetett nézni a genetikát, akkor pedig megnézték, hogy konkrétan milyen mutáció van jelen. De a daganatos sejtek azok maguk is képesek tovább mutálódni, és ami a legnagyobb probléma az, hogyha, és azt szoktuk is mondani, hogy a kemoterápiára rezisztens, vagy immunterápia is hasonló, rezisztensé válik a beteg, ez azt jelenti, hogy az már nem kezdhetni, mert a sejtek talán nem a legpontosabb, de egy legérthetőbb, megtanultak védekezni az ellen a vegyszer ellen. És mi azt csináljuk, hogy már megpróbáljuk a legelején megmondani, hogy vannak-e olyan sejttípusok a tumoron belül, amik mások, mint a többiek, például el vannak már mutálódva, és ahelyett, hogy egy célzott terápiát kap, egy kombinált terápiát kaphat, hogy azok a kicsi, de adott esetben agresszívebb csoportok is elkaphatóak legyenek, amik egyébként mondjuk egy mostani standard, nagyon modern genetikai elemzéssel nem jönnének elő. Ez az egyik eset. A másik, ami egy nagyon nagy sikersztorink, azt egy német-francia kollégám csinálta, aki most indítja egyébként a Harvardon a csoportját, mert annyira sikerült ez a módszer, pedig egy ritka bőrbetegséget sikerült megcélozni, ő egyébként azon kívül, hogy kutató, még dermatológus is, és egyébként ez egy halálos betegség, és sikerült egy olyan fehérjét azonosítani, amire tudtak gyógyszert javasolni, és hát úgy lett Nature cikk a módszerből és a gyógyszerből, hogy sikerült 10 embert nagyon hamar megmentenie, és hát én úgy gondolom, hogy ez a mi területünkön igazából ez a siker. Mi ennek a sztorinak nem voltunk igazából a közvetlen részesei, de mi fejlesztettük a módszert, amivel megcsinálták, és most, ha jól tudom, akkor még számos hasonló kutatás folyik, amit ezzel a módszerrel próbálnak megcélozni, de itt konkrétan egy hatalmas nagy áttörés volt, tehát hogy itt már mérhetően emberéletek, amiket sikerült megmenteni.
3: Az a kutatás, amiről az előbb beszélt, hogy ezt foglalkoztatja most leginkább, és hogy még nem mondhat el minden részletet, ez erre a 4 évvel ezelőttire épül? Te továbbfejlesztették?
2: Igen, ott egy sejtről tudtuk megmondani, hogy mi van benne, itt 1 millió sejtről fogjuk tudni megmondani, hogy mi van benne, és hát szóval, hogy ez gyakorlatilag a következő természetes kiterjesztése, csak nem tudtuk, hogy hogyan kellene. Minden módszer, ami a látókörünkben volt, nagyon-nagyon lassú volt, vagy nagyon keveset tudott mérni, és akkor jött az ötlet, egyébként erre építettünk egy nagy pályázatot, amit most majd egyszer reméljük, hogy elnyerünk, és akkor gyorsabban fogunk haladni.
3: Engem ugye kívülállót annyira izgat, hogy jön egy ilyen ötlet?
2: Hát itt egészen klasszikusan jött az ötlet, tehát hogy nagy fekete mágia nem volt bele. Egy német kollégámmal beszélgettem, valami ehhez a megoldásunkhoz kicsit hasonló témában, és akkor mondta, hogy mit én egy másik területen, most nem emlékszem pontosan, hogy melyik területen, valami ilyesmit használtak, azt hiszem, hogy pont valamilyen ilyen választási pollozás volt, valamilyen közvéleménykutatás, hogy lehet kevés megkérdezettből a legpontosabban mérni, és akkor basszus, ezt lehetne használni nálunk is, és akkor így ugrott be, ez pont, de én volt olyan, amikor a gyerekemmel beszélgettem, és akkor, ja tényleg, hát igen, hogy hívják ezt a legújabb iPhone-os játékban is játszák, hát ez teljesen alkalmazható lenne. Az én esetemben ezek összevisszajönnek, vagy olvas az ember egy cikket.
3: Az önök munkájában hányféle tudományterület ötvöződik? És hogyan tudják ezt koordinálni, mert ez nem lehet könnyű?
2: Nagyon nehezen. Biztos, hogy nem a legjobban, és egészen sokféle tudomány. Tehát, hogy például a mi esetünkben nyilván az informatika a legerősebb, de hát annak is az alágai is hatalmasak nálunk, a képfeldolgozás és a mesterséges intelligencia. amik a legfontosabbak, de ezen kívül van egy nagyon nagy mérnöki águnk, ahol az elektronika fejlesztéstől a 3D biokompatibilis nyomtatásig, amit már be lehet mit egy emberbe is tenni, és akkor utána biológia, patológia, onkológia. Ezt szerintem egyébként nem lehet optimálisan vezetni, sajnos ezt lehet szuboptimálisan vezetni, nagyon-nagyon sok tanulással, egy néhány pragmatikus döntéssel, de úgy gondolom, hogy azért ez egy nagyon nagy kihívás. És ezeket a kutatásokat, ami esetünkben én vezetem, mint informatikus, állandóan konzultálok orvosokkal, biológusokkal, most pont egy nagy európai pályázatnak a második körén volt interjúm, akkor a biológus kollégáim hetekig oktattak biológiára, hogy nagyon tiszta elképzelésem legyen, hogy nem is tudom, mi történik például egy átírás során, hogyan lesznek fehérjék, hol tartja a sejt az energiáját. Ezekre a dolgokra az onkológus kollégáim a daganatkutatásra, de nyilván ebben nem lehet az ember mindenben jó. Úgyhogy itt igazából az én stratégiám, meg feltételezem, hogy azoknak, akik hasonló cipőben járnak, az, hogy nekem olyan kollégáim vannak ezeken a területeken, akikben nem vakon megbízom, mert sokszor megkérdőjelezem őket, de a szakmai véleményében nagyon erősen támaszkodom. Feltételezem, hogy ez másokkal is így van egyrészt, másrészt meg az interdisziplináris kutatási területek, azok elképesztően fontosak. Tehát, hogy ugye erről beszélünk most már 10 éve, hogy ezek a disziplinák, ezek együtt tudnak nagyot csinálni. Ez valószínűleg egy kutató szempontjából egy választás, hogy én nagyon erős szakbarbárja leszek egy területnek, vagy pedig megpróbálok egy interdisziplinális területen jó lenni, de azt gondolom, hogy a jelenlegi már nem csak elméleti felfedező kutatások, hanem inkább azok, amik valós innovációk és a társadalom számára is fontosak, azok erősen interdisziplinálisak. És nekünk képezni is kell az embereket rá, hogy ők fogékonyak legyenek, és ez nem csak a vezetőnek a felelősség, ez minden embernek, aki egy ilyen csoportban dolgozik a felelőssége. Tehát nekem az informatikusaimnak, amikor újak jönnek, akkor készítettünk egy oktatóanyagot például, hogy megtanulják a biológiát. Azt várjuk el tőle, hogy meglegyen a fogékonysága rá, hogy beszélgetni tudjon egy orvossal, vagy beszélgetni tudjon egy biológussal, és ugyanígy a biológus kollégáknak is megtanítjuk azt, hogy mi az, hogy Python, vagy mi az, hogy mesterséges intelligenciának a fontosabb ágai, hogy ők is megértsék, hogy miről van szó, és erre kell egyébként egy fogékonyság, ami egyébként az informatikusok részéről szokott a legvékonyabb lenni. Ők el vannak abban a burokban, hogy programozgatnak és adatbázist kezelnek, de hogyha ezt sikerül kinyitni, akkor tényleg elképesztően izgalmas dolgok jönnek.
1: Horváth Péter a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója a vendégem. Most tartunk egy kis szünetet itt a műsorban, és ezután megtudhatjuk azt is, miként ismerkedett meg egyáltalán a mostani kutatási területével.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
1: A mikrofonnál Olá Andrea, és ebben a műsorban fókuszban a tudomány és az emberi kreativitás, vendégem pedig ma Horváth Péter, a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója, aki tumoros megbetegedések diagnosztizálását segítő, mesterséges intelligencián alapuló mikroszkópos rendszerekkel foglalkozik. A műsor első felében az intézet eredményeiről beszélt, arról például, hogy a kutatócsoportja által kifejlesztett technológia révén nagy mennyiségű sejtmintát képesek megvizsgálni, és ez jelentősen meggyorsíthatja a gyógyszerfejlesztést és a célzott terápiák kiválasztását. Ugyanakkor az is nagyon érdekes és meglepő, ahogyan Horváth Péter ezzel a kutatási területtel megismerkedett. Folytatjuk tehát az a kutatás, amiről az előbb beszélt, hogy ez foglalkoztatja most leginkább, és hogy még nem mondhat el minden részletet. A 4 évvel ezelőttire épül, de továbbfejlesztették?
2: Igen, ott egy sejtről tudtuk megmondani, hogy mi van benne, itt 1 millió sejtről fogjuk tudni megmondani, hogy mi van benne. És hát szóval, hogy ez gyakorlatilag a következő természetes kiterjesztése, csak nem tudtuk, hogy hogyan kellene. Minden módszer, ami a látókörünkben volt, nagyon-nagyon lassú volt, vagy nagyon keveset tudott mérni, és akkor jött az ötlet, egyébként erre építettünk egy nagy pályázatot, amit most majd hát reméljük, hogy elnyerünk, és akkor gyorsabban fogunk haladni.
1: Engem ugye kívülállót annyira izgat, hogy jön egy ilyen ötlet?
2: Hát itt egészen klasszikusan jött az ötlet, tehát hogy nagy fekete mágia nem volt bele. Egy német kollégámmal beszélgettem, valami ehhez a megoldásunkhoz kicsit hasonló témában, és akkor mondta, hogy mit én egy másik területen, most nem emlékszem pontosan, hogy melyik területen, valami ilyesmit használtak, azt hiszem, hogy pont valamilyen ilyen választási pollozás volt, valamilyen közvéleménykutatás, hogy lehet kevés megkérdezettből a legpontosabban mérni, és akkor basszus, ezt lehetne használni nálunk is, és akkor így ugrott be, ez pont. De én volt olyan, amikor a gyerekemmel beszélgettem, és akkor, ja tényleg, hát igen, hogy hívják ezt a legújabb iPhone-os játékban is játszák, hát ez teljesen alkalmazható lenne. Az én esetemben ezek összevisszajönnek, vagy olvas az ember egy cikket.
1: Az önök munkájában hányféle tudományterület ötvöződik? És hogyan tudják ezt koordinálni, mert ez nem lehet könnyű?
2: Nagyon nehezen. Biztos, hogy nem a legjobban, és egészen sokféle tudomány. Tehát, hogy például a mi esetünkben nyilván az informatika a legerősebb, de hát annak is az alágai is hatalmasak nálunk, a képfeldolgozás és a mesterséges intelligencia, amik a legfontosabbak, de ezen kívül van egy nagyon nagy mérnöki águnk, ahol az elektronika fejlesztéstől a 3D biokompatibilis nyomtatásig, amit már be lehet mit emberbe is tenni, és akkor utána biológia, patológia, onkológia. Ezt szerintem egyébként nem lehet optimálisan vezetni, sajnos ezt lehet szuboptimálisan vezetni. Nagyon-nagyon sok tanulással, egy néhány pragmatikus döntéssel, de úgy gondolom, hogy azért ez egy nagyon nagy kihívás. És ezeket a kutatásokat, ami esetünkben én vezetem, mint informatikus, állandóan konzultálok orvosokkal, biológusokkal, most pont egy nagy európai pályázatnak a második körén volt interjúm, akkor a biológus kollégáim hetekig oktattak biológiára, hogy nagyon tiszta elképzelésem legyen, hogy nem is tudom, mi történik például egy átírás során, hogyan lesznek fehérjék, hol tartja a sejt az energiáját. Ezekre a dolgokra az onkológus kollégáim a daganatkutatásra, de nyilván ebben nem lehet az ember mindenben jó. Úgyhogy itt igazából az én stratégiám, meg feltételezem, hogy azoknak, akik hasonló cipőben járnak, az, hogy nekem olyan kollégáim vannak ezeken a területeken, akikben Nem vakon megbízom, mert sokszor megkérdőjelezem őket, de a szakmai véleményében nagyon erősen támaszkodom. Feltételezem, hogy ez másokkal is így van egyrészt, másrészt meg az interdisziplináris kutatási területek, azok elképesztően fontosak. Tehát, hogy ugye erről beszélünk most már 10 éve, hogy ezek a disziplinák, ezek együtt tudnak nagyot csinálni. Ez valószínűleg egy kutató szempontjából egy választás, hogy én nagyon erős szakbarbárja leszek egy területnek, vagy pedig megpróbálok egy interdisziplinális területen jó lenni, de azt gondolom, hogy a jelenlegi már nem csak elméleti felfedező kutatások, hanem inkább azok, amik valós innovációk, és a társadalom számára is fontosak, azok erősen interdisziplinálisak, és nekünk képezni is kell az embereket rá, hogy ők fogékonyak legyenek, és ez nem csak a vezetőnek a felelősség, ez minden embernek, aki egy ilyen csoportban dolgozik a felelősséget. Tehát nekem az informatikusaimnak, amikor újak jönnek, akkor készítettünk egy oktatóanyagot például, hogy megtanulják a biológiát. Azt várjuk el tőle, hogy meglegyen a fogékonysága rá, hogy beszélgetni tudjon egy orvossal, vagy beszélgetni tudjon egy biológussal, és ugyanígy a biológus kollégáknak is megtanítjuk azt, hogy mi az, hogy Python, vagy mi az, hogy mesterséges intelligenciának a fontosabb ágai, hogy ők is megértsék, hogy miről van szó, és erre kell egyébként egy fogékonyság, ami egyébként az informatikusok részéről szokott a legvékonyabb lenni. Ők kell vannak abban a burokban, hogy programozgatnak és adatbázist kezelnek, de hogyha ez sikerül kinyitni, akkor tényleg elképesztően izgalmas dolgok jönnek.
1: Aki hallgatja önt, lehet, hogy nehezen hiszi el, vagy legalábbis meglepődik azon, hogy ön műholdképek feldolgozásának a témájából doktorált annó. Az ember azt gondolja, hogy távol van ez a terület attól, ami végül is a mostani munkája, de azt olvastam, hogy egy interjúban azt mondta, hogy mégis van kapcsolat a mikroszkópos kísérletek és a műholdképek feldolgozása között.
2: Én egyébként egy űrkutató csoportban doktoráltam, és műholdképeket dolgoztunk fel. Még az akkor volt, amikor a Google megvette a Maps-et, és akkor egy nagyon nagy feladat volt az, hogy a világ már le van valamilyen szinten digitális képekkel fedve, és azt valahogy egy értelmezhető adattá kéne alakítani, például mondjuk megtalálni az utakat a képeken, megtalálni a házakat, és ugye ezt oda lehet tenni néhány emberkét, mondjuk sok ezeret, vagy sok százezeret, hogy rajzolgassa be, vagy pedig fejlesztünk olyan algoritmusokat, amik egy másodperc alatt egy képet fel tudnak pontosan dolgozni, és mi ezen dolgoztunk igazából. Az én feladatom egyébként egy egészen unalmas és érdekesnek tűnő, én fákat kerestem, és erdőket műhold képeken, és a mellettem ülő srác az utakat, a másik szobában aki bőtt házakat, és egyébként nagyon izgalmas, az európai, meg az amerikai űrügynökséggel is dolgoztunk, úgyhogy ez olyan szempontból viszont egy izgalmas feladat volt, és én ebből doktoráltam.
1: Hány éve volt ez?
2: Ez 2007-ben volt, azt hiszem, hát 20 éve körülbelül, és aztán Franciaországban csináltam a doktorimat, és kitaláltuk, hogy Svájcban kellene folytatni az életet, és akkor fontosabb volt, hogy Svájcban legyünk, mint az, hogy mit csinálok, nyilván a képfeldolgozást megőrizve, és nagyon szerencsés voltam, hogy a Zürichi Műegyetemen, hát az talán világszinten is mondjuk ilyen top 3-as az ETH Zürich, ott volt egy olyan állás, hogy mikroszkópos képeken kéne képfeldolgozni. És akkor oda mentem, és hát sejteket kellene megtalálni, meg filamentumokat, hát a sejtek azok kerekek, a fák is a műholdképen, úgyhogy elővettem a doktori értekezésemet, és aznap sejteket kerestem ugyanazzal a módszerrel, amivel fákat kerestem néhány nappal előtte a műholdképeken, meg mivel utakat kerestünk azzal a sejtben lévő filamentumokat, úgyhogy egy nagyon egyszerű átmenet volt, és megtetszett az adat nagyon, megtetszett az, hogy ott gyártják mellettem az adatokat a mikroszkópon, és adott esetben gyártunk 2 millió darab képet, vagy 2 milliárd sejtet, és impaktja van ott akkor egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amivel foglalkoztunk, az a úgynevezett SIRNS, hogyha ezt érthetően szeretném elmondani, egyenként ki tudtunk géneket kapcsolni, az ember összes génjét kapcsolni, és meg tudtuk nézni, hogy mi történik például egy betegséggel, ha egy gén az nincs ott, hogy például mondjuk egy szalmonella meg tud-e fertőzni egy sejtet. És hát ez a világ akkori legmodernebb ilyen géntechnológiai módszere volt, és hát én hozzám került az összes adat, úgyhogy én láttam például azt, hogy a 22 ezer emberi gémből akkor úgy gondoltuk, hogy annyi van, most talán egy picit kevesebb, melyik az a 150 darab, ami megakadályozza az influenzát, vagy a salmonella baktériumot. Úgyhogy elképesztően izgalmas volt, nagyon-nagyon tetszett, és hát akkor szerettem bele ebbe a területbe. Aztán azt Svájcban 8-9 évig csináltuk, és akkor én utána Finnországba mentem, ahova pedig, hát akkor már a daganatvonal az elkezdődött, és a finnek azok nagyon korán észrevették, hogy az ő népességük az nem annyira keveredett más nemzetekkel, és genetikailag nagyon-nagyon izgalmasan kutatható. Úgyhogy ők akkor csináltak egy olyan iniciatívot, hogy leszekvenáltak minden finn embert, és meg volt egy ilyen génbank, és ez már több mint 10 éve volt, és csináltak egy kutatóintézetet a Helsinki Egyetemen belül, ahol kimondottan személyre szabott terápiákat lehetett csinálni, az engem elképesztően izgatott, és akkor áthívtak oda, akkor meg kellett pályáznom egy professzori állást, és akkor azt megkaptam, akkor úgy gondoltam, hogy elmegyek oda, de párhuzamosan azzal haza is jöttünk, és akkor itt pedig megkaptam egy lendületpályázatot, és akkor úgy csináltam, hogy akkor két laborom volt, és akkor egy hetet kint voltam, 3 hetet itthon, úgyhogy egy jó darabig ingáztam Finnország felé. Aztán utána egy picit a tudomány politika Finnországban egy szerintem nem annyira tetszető irányba ment el, és akkor én úgy gondoltam, hogy átmegyek Németországba, és ott pedig részt vettem egy intézetnek a létrehozásában, ez az AI for Health, ez a mesterséges intelligencia az egészségügybe, vagy nem az egészségügyben, inkább az egészségre, és akkor ott a müncheni Helmholtz központban egy intézetet hoztunk létre, és akkor most ott van még egy kutatócsoport a Szegedi mellett.
3: És miért nem ment a Harvardra, pedig hívták?
2: Hát meg tudnék 3 embert nevezni, 3 kutatót, aki miatt végül én így döntöttem. Az igazság, hogy igen, amikor a zürichi időnk az véget ért, ott 8 év fix kontrakt volt, és nem lehetett tovább maradni, kivéve, hogyha örökre ott maradunk, akkor mi elindultunk Amerika fele is, és akkor teljesen véletlenül Zürichbe kint volt 2 kutatótársam, Pál Csaba és Papp Balázs, és akkor írtam nekik egy üzenetet, hogy látom, hogy itt adnak elő, és hogy esetleg találkozhatnánk, és akkor a Csaba, aki egyébként 3-szoros IRC győztes, Bolyai díjas, és azt gondolom, hogy Magyarország legkiválóbb, vagy egyik legkiválóbb kutatója, visszaírt egy fél sört, hogy aha, Péter, ígyunk egy sört, és akkor ittunk ott egy sört Balázsral és Csabával, és elkezdtek a Szegedi Biológiai Kutatóközpontról mesélni, ahova ők nem olyan régen jöttek haza a külföldről, és hogy itt valami készülődik, és utána még Víg László akadémikus is invitált. Én nem tudtam igazából, hogy az SBK, az a Szegedi Biológiai Központ az létezik, pedig nem messze vagyunk tőle, de ugye én úgy mentem ki külföldre, hogy én matematikus, meg informatikus vagyok, és akkor itt tartottam egy előadást, és azt mondtam, hogy én ennek részese akarok lenni. Úgyhogy ez vágta ketté a Harvardot, és hát azóta ugye én vagyok ennek az intézetnek az igazgatója, és hát itt próbáljuk a csodát megtenni, szerintem egy elképesztően szenzációs nemzetközi gárda gyűlt össze, akik közül most már nem vettem föl, azt hiszem, hogy 6-8 éve olyan kutatócsoport vezetőt, akinek nincs lendületpályázata, több IRC is van, és tényleg kiváló kollégáim vannak, úgyhogy most ez a másik ilyen nagy hivatásom, vagy elhivatottságom, hogy ezt építsük, és hozzuk ide a világszintű kutatást, vagy legalább Európát.
3: Hogyha az önök kutatásaira rákeres az ember a neten, akkor a személyre szabott orvoslás mindig központi téma lesz, és szeretném megtudni, hogy ön hogyan gondolkodik ennek a jövőjéről.
2: Tegyünk hozzá még ezt, hogy precíziós személyre szabott gyógyászat. Van egy olyan diszkrepancia a dologban, hogy egy nagy gyógyszergyárnak nem érdemes személyre szabnia, mert akkor abból nem tud sokat eladni. Másrészt meg teljesen magától értetődő, hogy minden ember más, minden ember, minden betegsége más, úgyhogy, hogyha az adott betegséget szeretnénk az adott embernél gyógyítani, akkor azt személyre kell szabni. Én nekem az a legnagyobb hitvallásom és elképzelésem, hogy a komoly betegségeket azokat személyre szabva fogjuk gyógyítani. Mi mindent erre tettünk föl. Nekem meggyőződésem, hogy ebben mi, remélem az én életem során fogunk áttöréseket elérni, és itt bejönnek még sokkal-sokkal interdisziplinárisabb régiók is, például, hogy hogy fog ezt tényleg a betegig elkerülni, ahol már nem az informatikus beszélget a biológussal, hanem ott már a beteggel kell beszélgetni, az onkotímmel kell beszélgetni, vagy mit tenni a virológusokkal. Ez elképesztően széleskörű, és itt bejön a felelősség kérdése is, hogy mit is adhatunk, és annak az oldalnak, aki gyógyszert ad, annak ezt felelősen kell odaadnia. Most jelen pillanatban azon dolgozok, hogy olyan interdisziplináris, hát én úgy hívom őket, hogy translációs csoportokat hozzunk létre, ami klinikusból, biológusból és adatkutatóból áll, és az lesz a feladatuk, hogy a tumorbordokat azzal segítsék, hogy ezeket a nagyon-nagyon fejlett adatokat, amit egyébként a világon még nagyon kevesen látnak, hát például, hogy egy 8000 darab fehérjének a szintjét odaadom az orvosnak, még nem tudja igazából értelmezni, hogy ez mit jelent, vagy ugyanez, mint egy nagyon erősen kielemzett radiológiai kép esetén vannak olyan adatok, amiket még nem lát át feltétlenül a szakember, hogy erre csináljunk olyan tímeket, akik abba folynak bele, hogy ezeket az adatokat a legmélyebben megértsék, és utána ezt érthetően kommunikálják az orvosok fele. Úgyhogy most egy ilyen iniciatívot rakunk éppen össze, hogy ezt valahogy könnyíteni tudjuk-e az orvos dolgát abban, hogy ezeket a modern adatokat értelmezhesse.
3: Milyen szerepe lesz ebben a mesterséges intelligenciának a kutatáson túl? Most a személyre szabott gyógyászatra gondolok. A diagnózis felállításában, vagy a gyógyszerek megjelölésében. Mi akkor találkoztunk először, amikor a tavalyi Science Expo-n az egészségügy és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról beszéltünk, amiben lenne lehetőség, és lehet, hogy nincs megfelelően kihasználva.
2: Én úgy gondolom, hogy itt minden területen nagyon fontos szerepe lesz az AI-nak, vagy lehet, hogy mondjuk most úgy érdemes rá tekinteni, mint fejlett adatelemzésnek, ami nagy

0: pontosabban tud dönteni. Sokat-sokat több adatot látott, ami alapján egy statisztikai döntést tud hozni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt minden területen meghatározó szerepe lesz a mesterséges intelligenciának. Hát két nagy dolgot kell áthidalnunk, az egyik az az, hogy legyen elég adatunk, a másik meg az, hogy higgyünk benne megfelelően, és ugye ez akkor hiteles, hogyha valahogy hitelt érdemlően el tudjuk mondani, hogy ez tényleg jól működik. Ugye engedélyeztetni kell, validálni kell, és ezek nem egyszerű dolgok azért, mert nagyon-nagyon szigorú szabályoknak kell ahhoz megfelelnie, hogy ezt talán a legfontosabb döntésekben, az emberi életekről való döntésekben, de a katonai döntések is ugyanezek nyilván, vagy az autóvezetés is, hogy ezeket behozhassuk. Ezek jönnek, megállíthatatlanul jönnek, igazából nem is látnám értelmét, hogy ezt miért kellene megállítani, és szerintem itt nem azt kell várnunk, hogy hirtelen lesz egy forradalom, és holnaptól az AI fog dönteni, hanem ezt úgy, ahogy láttuk az elmúlt 10 évben, ezek így graduálisan egyre jobban be fognak jönni. Nem tudom megjósolni sem, hogy milyen sebességgel. Most a nem felelősségteljes dolgokban, például ezek a chatbotok, képgenerálók, zenegenerálók, szerintem egy elképesztően nagy robbanást láttunk. Mindenki, aki bárhogy is létezik a digitális térben, mindenki életében meghatározó szerepet játszanak a mesterséges intelligenciák. Most, ahogy önnel beszélgetek, a hangunk valószínűleg mesterséges intelligenciát átvíve, ha megnyitjuk a közösségi médiát, azt ajánlja, ha nem tudunk egy kérdést, mehetünk hozzá, és a statisztikailag legvalószínűbb választ meg tudjuk kapni már mostan ChatGPT-től, Gemini-tól, és hosszan lehetne sorolni, hogyha nem tetszik a selfie, akkor a két gombnyomás, vagy egy rövid prompt, és szebbet csinál belőle. Ezek nagyon hirtelen az életünk részévé váltak, de az orvosok életének is kezd a részévé válni, tehát például mondjuk a radiológiában a kép kiértékelés, az már évek óta mesterséges intelligenciával történik. És számos hasonló területet mondhatunk, valahol ez kísérleti jelleggel megy, rengeteg olyan kutatás van, hogy mondjuk egy általános házi orvosnál jobban tud mondjuk egy neurológiai betegséget diagnosztizálni, csak úgy, hogy beszélget az emberrel. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt nem egy fekete mágiát kell várni, hanem szépen inkrementálisan fog ez bepenetrálni, odáig, hogy egyre több és több döntést rá fogunk bízni, azért, mert validált lesz az a sok technológia. Patológiában is van már olyan, hogy AI tud dönteni teljesen autonóm módon egy műtétről. És hát akkor, wow, hát tehát gyakorlatilag egy életmentő műtétet rábízunk egy AI-ra már most. Úgyhogy ugye nekem ez a véleményem, amit nagyon nem látok még, és csak spekulálni tudok, az, hogy az emberi kreativitást azt mennyire fogja az AI kiváltani. Én szerintem ez egy olyan dolog, amiről lehet filozofálgatni, és meg lehet tudományosan is megközelíteni, és mind a kettőben látok valamilyen igazságot, elképesztően izgalmas.
1: Ugye, amikor mi tavaly találkoztunk ezen a kerekasztal beszélgetésen, akkor arról volt szó, hogy a hazai egészségügy és a mesterséges intelligencia kapcsolata, és akkor kiderült, hogy számos kérdés fölvetődik biztonság, adatbiztonság szempontjából, és etikai kérdések, amik még tisztázatlanok.
0: Ugye minden ennek, ami az emberi életekre kihatása van, annak van egy legal, egy jogi aspektusa is, és amikor beszélgettünk, akkor arról volt szó, hogy itt a módszerek azok valószínűleg sokkal fejlettebbek, mint amit a jogi környezet megenged. A valószínűleget azt itt nem véletlenül tettem ide, ezt fontosnak tartom, hogy az AI, ahogy mondtam, elképesztően nagyot fejlődött, de validálni nagyon nehéz, hogy mennyit fejlődött, és amikor ezt a döntéshozásba behozzuk, akkor szeretnénk ebben megbízni, és erre egyébként nagyon helyesen úgy gondolom az egészségügynek és más területeknek is erős szabályzásai vannak. Ezeket a szabályzásokat, ezeket be kell tartani egy mindenkinek vadonatúj területen. Tehát ugye eddig az volt, hogy gyógyszereket kellett engedélyeznie a hatóságoknak, ahol nagyon jól meg volt szabályozva, hogy ennyi emberen kell működnie először, aztán ennyi. Most meg ott van egy módszer, hogy hát megmondja a véreredményekből, meg a radiológiai képből, hogy mi a diagnózis. Egy olyan mesterséges neuronháló, aminek van 10 milliárd vagy 1000 milliárd paramétere, és fogalmunk sincs, hogy mi történik benne. és ez mindenkinek új. Ugye

0: befektetők látják, hogy ez nagyon jól működik, az emberek is látják, hogy ez nagyon jól működik, a döntéshozók látják, hogy nem látják át, hogy működik, és nem tudják, hogy mik a gyenge pontjai, vannak-e gyenge pontjai, és itt van létjogosultsága annak a beszélgetésnek, amit ott néhány hónapja folytattunk, hogy ez egy jelenlegi meglépendő feladat, hogy ezt a legjobban tudjuk, az AI tudását a leghasznosabban tudjuk használni a különböző területeken. És én nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy itt a hatóságok azok valamit rosszul csinálnak. Nyilván lehetnének sokkal gyorsabbak, sokkal flexibilisebbek, de másrészt meg kell értenünk, hogy azért, hogyha a gyerekünk életéről szóló műtétet rá kell bíznunk egy gépre, akkor abban megbízunk-e. És ezt könnyű mondani, hogy hú, az AI az ezt is megoldja, de erre meg kell a jogi alapokat, a jogi környezetet is teremteni. Úgyhogy ez most egy nagy kihívás, egy tényleg nagy kihívás, amin dolgoznunk kell, meg fogjuk oldani ezt felelősséggel, és lehetőleg flexibilisan és gyorsan kell megoldani.
1: Horváth Péter, a Hunneren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója volt ma a vendégem. Az ő kutatócsoportja olyan technológiát fejlesztett ki, amely révén a mesterséges intelligencia segítségével forradalmasíthatják a személyre szabott gyógyítást. Ez a beszélgetés is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Köszönöm a figyelmet, Olá Andrát hallottátok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen, kis busz csapódott az árokba az M3-as autópályán. Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Bak András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófavédelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. 4 rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során 4 rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározata az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatban van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Rekamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a skát. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Nights.
2: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Magyarország vár. Laza és romantikus túrázások a Bükkben. Körtúra libegővel. A könnyebb túrákat kedvelők figyelmébe ajánljuk azt a látványos körtúrát, amely a festői Lillafüredről indul, és a Bükk magaslataiba vezet fel, a 250 méteres szintkülönbséget pedig szó szerint lábat lógatva a libegővel győzhetjük le. A negyedórás úton a Szinvapatak völgyéből a Fehérkő mellett elterülő Jávorhegyi rétre érünk fel, a csúcsról pedig számos túraútvonal indul minden irányba. Bejárhatjuk jelzett úton a 7 kilométeres oxigénsétakört, amely elvész Fehérkő lápáig, de elidőzhetünk kicsit a lélekforrás kis barlangjában is, amelynek geológiai sugárzásáról úgy tartják, hogy jótékony hatást gyakorol testre és lélekre. Barlangok bűveletében. Lillafüreden kötelező látnivaló az egész évben nyitva tartó Szent István barlang, amely gyönyörű cseppkő képződményekkel és gyógyító levegővel várja a látogatókat. A lillafüredi vízesés mellett található Anna barlanghoz hasonló csak kevés van a világon. A ritka szépségű méztufa barlang sejtelmes, labirintusszerű járataival, csipkefinomságú kőformáival ejti rabul a szemlélődőt. Mindkét barlangot csak vezetett túrákon tudjuk bejárni. Érdemes felmászni a Lillafüred feletti szeret a tetőhöz is.
0: Hello Hungary a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina, Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Médé Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című 7. albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.
3: Csak

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az újraindult M1-en mondott beszédet az új államfő a nemzeti ünnepen. Jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a Dunából Budapestnél. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Komárom-Esztergomban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A csütörtökön újraindult M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében Baka András kiemelte, hogy az újrakezdés önmagában nem elég. Nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az emberek bizalmát. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Arena melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatósága Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyóból. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Viharkárok elhárításán dolgoztak csütörtökön éjjel a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Tatabányán a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt két nagy fa. Egy vastag kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 117-es főúton, Kesztölc és Vaskapú pusztak között. A 13-as főúton pedig két sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében, írta a Katasztrófavédelem. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények közül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak, amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csaknem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Verib Tamás 1994-ben született Miskolcon. Zenei tanulmányait a miskolci Egressy Béni Zeneiskolában folytatta. 2007. szeptemberétől Földessy Margit színi tanodájába járt. Színpadon már 9 éves korában a Miskolci Nemzeti Színház Isten pénze című darabjában debütált, és ezen kívül rendszeresen vett részt magyar és nemzetközi énekversenyeken, valamint fellépett musical rendezvényeken, jótékonysági gálákon. 2013 és 2018 októbere között a Budapesti Operett Színház tagja volt. 16-ban diplomázott klasszikus ének szakirányon a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. Színházi pályafutása mellett a The Sun City Rockets nevű zenekar frontembere, melyet 2015 nyarán alapított zenésztársaival, 2016-ban megnyerte a Starban Star 4. évadát.
1: Trend Night.
2: Verib Tomi következik azonnal a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Then went in the bathroom, brushing our teeth. That's all part of the foreplay. I love foreplay. A shaker, shaker, a shaker, shaker, a shaker, shaker. Ow, ow, ow. Then you sought out the recycling. That isn't part of the foreplay process, but it is still very important. Next thing you know, we're in the bedroom. You're wearing that baggy old ugly t-shirt you got from your work several years ago.
1: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen, kis busz csapódott az árokba az M3-as autópályán. Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. 4 rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során 4 rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározata az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatban van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, észak-nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a Budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Voltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a boogie-boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

nyár, tova száll és az emléke fáj, hova mész egyedül? Hol a lábad nyomán,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Rúzsa Magdital is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Várják a véradókat a szombatra meghirdetett országos véradónapra. Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtök délután. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Szombaton országos véradónapot tart az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsapa Vérellátásért Alapítvány, hogy a betegek számára a 4 napos ünnepi hétvége alatt is folyamatosan rendelkezésre álljanak a szükséges vérkészítmények. Augusztus 22-én országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon 1 órát a véradásra. A helyszínekről, a pontos nyitvatartásról és az időpontfoglalás lehetőségéről az ovs.hu/véradónap oldalon található részletes tájékoztatás. Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön délután az előzetes adatok szerint. Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord. 2 évvel ezelőtt elektromos zárlat miatt tűz ütött ki a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben, ami miatt be kellett zárni a helyet. A barlangjáratokban lévő fürdő felújítása mintegy 1,5 milliárd forintba került, de most elkészültek a munkálatok, így ismét várják a látogatókat. Miskolc polgármestere a megnyitón azt mondta, egy hosszú és nehéz úton kellett végigmennie a városnak ahhoz, hogy ma újra megnyithassák az Európában is ritkának számító természetes fürdőt. Együttérzését fejezte ki az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel turistabusz sofőrje az érintetteknek és hozzátartozóiknak, tájékoztatta a sofőr ügyvédje az MT-t, rámutatva ugyanakkor arra, hogy az eset körülményei jelenleg is tisztázás alatt állnak. Gerván Dániel azt írta, a sofőr tudatában van annak, hogy a veszteséget és a hozzátartozók fájdalmát semmilyen szó nem enyhítheti, emellett tisztában van a baleset körülményeivel és azok súlyával is. Hozzátette, a buszvezetőjét rendkívül megviselték a történtek, amelyek feldolgozásában szakemberek nyújtanak neki segítséget. Erős 6,7-es földrengés rázta meg Peru középső részét csütörtökön, a rengést Limában és több déli régióban is érezték. A természeti csapásban 2 ember megsérült, közel 30 épület megrongálódott, emellett földcsuszamlásokról és sziklaomlásokról is érkeztek jelentések. A perui hatóságok szerint a nagy mélység miatt mérsékeltebbek voltak a károk, és cunami veszélyt sem jeleztek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, észak-nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dalspice, például az első dal az Üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt Szerelemgyerek és az Üzenet Nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: come and get it, come and get it. Egyébé. Ah, lapja.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehény dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges Zenei Válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd fűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangó táncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: counted another in.
1: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Mikor érünk már oda?
1: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo, 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a Downtempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adtak ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
1: Trend Night.
2: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balog Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balog Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzverseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balog Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jamben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bossa Beat zenekar 2008 nyarán alakult azzal a céllal, hogy a bossa nova, a jazz és a pop világát ötvözze egy új fiatalos felfogásban. Az eleven melódikus énekdallamot a hétköznapok apró dolgaival foglalkozó életszerű, édeskeserű magyar dalszövegek teszik teljessé. Nagy lemezük 2009-ben jelent meg szerzői kiadásban, Pesti Bábok címmel.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatásban már is a Bossa Beat érkezik.

de la game, bâton pour n'en veut décaner, moi d'au casse. Hey, choquette dans l'autre bon en mise, got fait graille un autre boss. Hey, tu comprends un nec? Egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom, gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény a szerelemél. Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom, gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény. Szerelemért, ott

Csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény szerelemért. Csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány.

A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a jazz fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenész családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. Egyébként a kétszeres arany dobverő, Fonogram, Artisius és Emerton Díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A negyedik albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében ott hagyott, selejt rejtélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arca félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt, hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvó szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

La veszkede, két dúz és egy hely, egy a társaság miatt, igen, egy hogy jó napom legyen.

Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.